Rádió egyik csak igazi mai sláger megy, ez pedig már egy újabb óra. Hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, aki úton van jó utat. Nagyon nagy kedvenceket hozok ebben az órában is, amik között lesz újdonság Robin Schulztól, de Axel és Ingrosso klasszikus a More Than You Know is bekészítve, a kezdésben pedig aktuálisan az egyik legnagyobb hang, Teddy Swims és a The Door, mert itt a Rádió egyen a legnagyobb a zenei változatos.

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, köszönjük pedig az egyik legújabb Alex Forrentől, aki az első gitárját az apukájától kapta, ami azt gondolom, hogy elég normális dolog. 5 évesen az apukája egy nagyon menő gitárral ajándékozta meg, hogy zenélésre ösztönözze. Hát ez olyan jól ment, hogy azóta világslágereket ír. Ez az aktuális tőle, Alex Forrent és a Fewer Dream a Rádió 1-en. How

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Rádió E, csak igazi mai sláger, megy a top 500 szavazatokat, pedig továbbra is várjuk 0620 311 111. Ide jöhetnek SMS-en, telefonon, Viberen vagy bármelyik social felületünkön. És ez a szavazat jöhet akár Robin Schulzra is, aki már 2014-ben az első albuma után megkapta az első Grammy jelölését is, ami azt gondolom, hogy elég menő dolog. Ez meg a legújabb tőle, az igazi mai sláger, a Better Times a Rádió 1-en.

0: a szín.
1: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
2: Kiemelkedően fent van a pulzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekelni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.
1: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
3: Rádió 1.

0: igazi mai sláger megy. Remélem, hogy tetszett ennek az órának is a zené felhozatala. Na, a következő óra szerintem még erősebb lesz, egy csomó újdonsága benne. Itt lesz például Louis és Lost Frequencies is, behozom Mike Posner, Taylor Swiftet, a kezdésen pedig Alex Kenji-t. A Bumble indítés ezzel együtt mindjárt tartol az ország legváltozatosabb zenei órája. Itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
2: Életet menthet a kígyómérgekben talált anyag. Az Advanced Healthcare Materials című szakfolyóiratban publikált kutatás szerint bizonyos kígyók mérge segíthet felgyorsítani a természetes véralvadási folyamatot. Egy ausztrál kutatás állapította meg ezt. A Queenslandi Egyetem kutatói két Ausztráliában élő kígyómérgében találtak olyan fehérjéket, amelyek gyorsíthatják a szervezetben a természetes véralvadás folyamatát. Az úgynevezett keleti barna kígyó és egy vipera féle mérgének fehérjéről van szó. Az ezekből az anyagokból készült gél képes volt háromszorosára gyorsítani a véralvadást. Ezzel ötödére csökkentette a vérveszteséget. A tanulmány vezető szerzője szerint csapatával megállapították, hogy bizonyos méregfehérjék hatására a vér kevesebb, mint egy perc alatt alvad meg, illetve a méreg megakadályozhatja azt is, hogy a seb újra vérezni kezdjen. Most egy olyan gélen dolgoznak, amely hűvös helyen tárolva folyékony marad, ám testhőmérsékleten megszilárdul, ezzel pedig lezárja a sebet. A készítményt gyógyszertárak forgalmazhatnák, de hasznos lehet a mentők számára, vagy éppen háborús sebesülések ellátásához is. Mint a tanulmány szerzői kifejtik, a traumával összefüggő halálesetek majdnem fele a kontrollálatlan vérzés következménye. A gélt ráadásul véralvadási problémával küzdő páciensek, köztük hemofíliások is használhatnák, így nem kerülnének kórházba rögtön a vérzés miatt. A méreggélt szeretnék mihamarabb forgalomba hozni. A kígyómérgek alkalmazása a gyógyszerfejlesztésben egyébként nem új keletű, ismert, hogy a brazil lándzsa kígyómérgében található peptid vérnyomás csökkentő előállításához segítette például a kutatókat. Egyes vipera fajok mérgében lévő enzimekből pedig olyan gyógyszereket fejlesztettek, amelyek a vérrög képződést akadályozzák meg. A kobrának és csörgőkígyóknak a mérge blokkol bizonyos idegi ingerület átvivő receptorokat, így nem csak a fájdalom csillapításban, de a krónikus fájdalom, az epilepszia és neurodegeneratív betegségek kezelésében is használt lehet.
1: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!
1: Rádió
3: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Kellemes éjszakát mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás. Metzger Viki a folytatásban, aki tegnap este ugye nálunk zenélt, a mixét pedig hamarosan fel is rakjuk a radio1.hu-ra, meg az új applikációban is meg lehet találni. Az órát viszont most az igazi mai slágerével indítom, amit Nagy Bogival és Miss Wooddal készített. Ez az Édem. Itt a rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

Rádió egy csak igazi mai sláger megy, és lehet ma is kulcsokat szerezni a konténerünkhöz, amiben többek között egy 65 szolós okos tévé, valamint egy nagyon menő gőztisztító készülék is van, nem beszélve az autóról. Azt is meg lehet tőlünk nyerni. Ez a Rádió 1 és ez a konténerjáték, ez pedig a legújabb igazi mai sláger Loitól, David Puente, ezzel a Golden Summer, amit már is

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

past your street. You said forever, now I drive alone past your street. Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Nagyon nagy kedvenc volt ez is. És ez is az lesz Lost Frequencies-től a folytatásban, aki konkrétan a saját hálószobájában kezdte el a pályafutását, mert hogy ott kezdett el zenéket csinálni, először csak bootlegeket, feldolgozásokat készített azokból a számokból, amiket szeretett. Hát ez volt az első lépés, ez meg most az újdonság tőle. Én konkrétan imádom Lost Frequencies és a Live It All a Rádió 1-en.

0: mert a Rádió Egyet hallgatják.
1: Nagyon jók a zenészek, és ez tényleg egy hangulat, egy életérzés, fesztivál szezon maga a Rádió Egy.
2: Nagyon-nagyon hálás vagyok, hogy itt vagytok minden nap, minden éjjel. Nagyon-nagyon-nagyon sokat köszönhetek nektek, és nagyon szeretem hallgatni a Rádió Egyet. Reggeltől egészen estig.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
3: Rádió 1.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, mindjárt 4 óra, jönnek a legfrissebb infók, attól ma is jönnek Balázsék, náluk pedig naná, hogy ma is lehet kulcsokat szerezni a Rádió 1 konténerhez. Én pedig addig is hozom az igazi mai slágereket, a következő órát például Sam Feld és Rosalind párosa indítja a Hard Like Mine-nal a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Már működik a YouTube AI alapú életkor ellenőrzőinek tesztje. Az amerikai felhasználók egy részét már élesben figyelik. Az a cél, hogy azonosítsák a 18 év alatti felhasználókat a platformon. A rendszerről csak annyit tudni, hogy különféle jeleket vesz figyelembe és mérlegel, így például azt, hogy a felhasználó milyen típusú videókra keresett rá korábban. Ha az algoritmus kiskorúként azonosítja a netezőt, akkor automatikusan korlátozásokat léptet életbe a fiókjára vonatkozóan. Nem csak a korhatáros tartalmakat nem tudja megnézni, de nem kaphat személyre szabott reklámokat, illetve limitálják az egyes érzékenyebb témájú videók lejátszási lehetőségeit. A tervek szerint az éles rendszerben, hogyha a platform téved, akkor egy személyazonosító okmány feltöltésével vagy épp hitelkártya adatok megadásával az illető felfedheti magát és valós korát. Az AI alapú szűrőrendszer ellen már nem egy YouTube videós tiltakozik, hiszen az ellenőrzés szerintük megnehezítheti a tartalmak elérését. Adatvédelmi szakemberek szerint a legfontosabb most az, hogy a platform kommunikációja átlátható legyen, és tudni lehessen minden adatról, hogy hogyan használja azt a platform. A most elérhető legjobb kor meghatározó technológia egyébként 2 éves hibaablakkal dolgozik, így nincs kizárva teljesen a tévedés lehetősége. A Google egyébként az év elején beszélt már a gépi tanuláson alapuló életkor ellenőrző rendszerről, de Ausztrália például már megszavazott egy olyan törvénytervezetet, amely megtiltja a 16 éven aluliak számára a közösségi média platformok használatát. Európában 5 uniós

0: Ország kezdte el tesztelni a régió saját életkorellenőrző alkalmazásának prototípusait. Az alkalmazás egy nyílt forráskódú technológián alapul, a felhasználók egy applikációval tudnák igazolni, hogy elmúltak 18 évesek, ezen felül pedig semmilyen más személyes adatot nem kell majd megadniuk. Korábban egyébként már az Instagramon is tesztelni kezdtek egy olyan rendszert, amellyel a 18 évnél fiatalabb, de az életkorukról hazudó felhasználókat próbálják
1: kiszűrni. A tudáspercet hallották.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!
2: Rádió
3: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi, mai slágerben.

Rádió 1, csak igazi mai sláger, megy nagy kedvencek, nagy lendület, egymás után megállás nélkül, hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, az igazi mai slágerek között pedig egy igazi újdonság, egy olyan előadótól, akinek már van saját kiadója, úgy döntött, hogy nem akar ő másokkal együtt dolgozni, majd ő szépen megcsinálja a saját dolgát, meg ezt egy komolyabb jogi vita is egyébként megelőzte a korábbi kiadójával. Na, van már sajátja, Mertinger X-nek, és nyilván ez az, ami kiadta ezt az újdonságot is, amit Ed Sheerannel készített, az igazi mai slágerek között a Repeat It, amit már is indítok.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és ha vagányságra van szükség, Jason Momoa jó recept. Ugyanis nem várta meg, hogy felkínálják neki Blanka szerepét az új Street Fighterben, maga jelentkezett be, méghozzá úgy, hogy egy interjúban beszélt róla, hogy ő ezt eljátszaná. A producerek meglátták és felkérték, szóval bejött. Egy jó tipp tőle, az igazi mai slágerek között pedig egy szenzációs folytatás, Bibi Rexha Faithless dallal jön, ez a New Legion a Rádió 1-en.

0: Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Elindult a Top 500 szavazás. Idén is összeállítjuk az ország legmenőbb, legaktuálisabb, legpontosabb zenei listáját. Ezt viszont csak a Rádió 1 hallgatókkal együtt tehetjük meg, szóval várjuk, hogy kinek melyik aktuálisan a legnagyobb kedvence, aminek szerintem mindenképpen ott kell lenni a listán, és nyilván minél több szavazatot kap, annál előbb lesz. Szóval, ahol jöhetnek a szavazatok, SMS, telefon, Viber 0620 311 111, van egy Top 500 @radio1.hu e-mail címünk, ezt is bátran lehet használni, de figyeljük az Instát, a Facebookot, egy TikTokot, tényleg lényegében bárhol le lehet adni a voksot. És szerintem remekül szerepelnek majd a Rádió 1 DJ-k is, mert hogy óriási kedvenceket készítenek egymás után. Most például, amit mutatok, az Regál Lilitől jön, az aktuális igazi mai sláger a Hear Me a Rádió 1-en.
1: Sziasztok! Regál Lili vagyok, ez a legújabb saját dalom a Hear Me. Fogadjátok szeretettel itt a Rádió 1-en.
2: Ez a

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Komló legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Autóval ütközött egy vonat vasárnap este Baranyában. Folytatódik a nyugodt, napos őszi idő. Jó reggelt kívánok, jönnek a részletek. Autóval ütközött a komlói vonat vasárnap este. A MÁV tájékoztatása szerint a Komlóról Dombóvárra tartó este 7 órakor induló járat Mecsek János itt térségében ütközött össze egy autóval. A balesetnek nincs sérültje. A helyszínelés ideje alatt a szakaszon szünetelt a vasúti közlekedés, a vonat utasait pedig pótlóbusszal szállították tovább Dombóvárra. Hétfő hajnal óta a járatok ezen a szakaszon ismét fennakadás nélkül közlekednek. Szerdáig regisztrálhatnak a NAV-nál azok az egyesületek és alapítványok, melyek jövőre szeretnének részesülni a személyi jövedelemadó 1%-os felajánlásaiból. A dokumentumokat az adóhivatal online felületén lehet benyújtani. A regisztrációt azoknak a szervezeteknek is el kell végezniük, melyek korábban már részesültek az adózók felajánlásaiból. A tervezett időben lezárultak a közlekedésre veszélyes fák eltávolításának munkálatai Pécs és Remeterét között, írja a honlapján a Mecsekerdő. Az elmúlt napokban nem csak az út, hanem a kerékpárút mentén is dolgoztak a szakemberek. Most arra hívják fel a közlekedők figyelmét. A következő 3 hétben még zajlanak a rendrakási munkák, melyek főként a bicikli út patkája mentén folynak majd, így ott mindenki fokozott figyelemmel közlekedjen. Jól indította a szezont a PVSK Panthers. A férfi kosárlabda NB1B-ben szereplő csapat az Újbuda MAFC vendégeként idegenben 95-82-es győzelmet aratott. A következő fordulóban hazai pályán játszik majd a pécsi együttes. Október 3-án délután 6 órakor a Zalaegerszeg lesz a vendég a Lauber Dezső sportcsarnokban. Gajazási munkákat végeznek a hidas Mecsek-Nádasd összekötő úton. A munkák miatt a következő 10 napban ideiglenes útlezárások nehezítik majd a forgalmat. A bakócai bekötő úton közműépítés miatt félpályás útzár érvényes. Tart még a fakivágás az 57-es úton a Babarci elágazó közelében. A helyszínen útszűkület lassítja a forgalmat. Az M6-oson Pécsvárad-Vémént csomópontnál aszfaltoznak, a helyszínen egy sávot lezártak. Ma is a napsütésé lesz a főszerep. Egy-két felhő megjelenhet az égen, csapadék viszont továbbra sem várható. Helyenként megélénkül napközben a keleti szél. A hőmérséklet csúcsértéke 26 fok közelében alakul majd.
3: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
4: Életet menthet a kígyómérgekben talált anyag. Az Advanced Healthcare Materials című szakfolyóiratban publikált kutatás szerint bizonyos kígyók mérge segíthet felgyorsítani a természetes véralvadási folyamatot. Egy ausztrál kutatás állapította meg ezt. A Queenslandi Egyetem kutatói 2 Ausztráliában élő kígyómérgében találtak olyan fehérjéket, amelyek gyorsíthatják a szervezetben a természetes véralvadás folyamatát. Az úgynevezett keleti barna kígyó és egy viperaféle mérgének fehérjéről van szó. Az ezekből az anyagokból készült gél képes volt 3-szorosára gyorsítani a véralvadást. Ezzel 1/5-ére csökkentette a vérveszteséget. A tanulmány vezető szerzője szerint csapatával megállapították, hogy bizonyos méregfehérjék hatására a vér kevesebb, mint 1 perc alatt alvad meg, illetve a méreg megakadályozhatja azt is, hogy a seb újra vérezni kezdjen. Most egy olyan gélen dolgoznak, amely hűvös helyen tárolva folyékony marad, ám testhőmérsékleten megszilárdul, ezzel pedig lezárja a sebet. A készítményt gyógyszertárak forgalmazhatnák, de hasznos lehet a mentők számára, vagy éppen háborús sebesülések ellátásához is. Mint a tanulmány szerzői kifejtik, a traumával összefüggő halálesetek majdnem fele a kontrollálatlan vérzés következménye. A gélt ráadásul véralvadási problémával küzdő

0: Páciensek köztük hemofíliások is használhatnák, így nem kerülnének kórházba rögtön a vérzés miatt. A méreggélt szeretnék mi hamarabb forgalomba hozni. A kígyómérgek alkalmazása a gyógyszerfejlesztésben egyébként nem új keletű, ismert, hogy a brazil lándzsa kígyómérgében található peptid vérnyomás csökkentő előállításához segítette például a kutatókat. Egyes viperafajok mérgében lévő enzimekből pedig olyan gyógyszereket fejlesztettek, amelyek a vérrögképződést akadályozzák meg. A kobrának és csörgőkígyóknak a mérge blokkol bizonyos idegi ingerület átvivő receptorokat, így nem csak a fájdalomcsillapításban, de a krónikus fájdalom, az epilepszia és neurodegeneratív betegségek kezelésében is használt lehet.
1: Az egészségperceket hallották.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi, ma is lágerme.

Rádió 1, csak igazi mai sláger, mert szép reggelt mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, 5 óra után járó már 11 perccel, szeptember 29-e van a Mihályok a névnaposok, az igazi mai slágerek között pedig Kamrádra gondoltam a kezdésben, reggeli kávé, reggeli ébredés mellé tökéletes lesz. Az igazi mai sláger a Hug Yourself, amit már is indít.

fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió

Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Alulfagyasztó, sütőszekrény, mosó és szállítógép, mosógép, pára elszívó, okos tévé, gőztisztító, autó, utazás, 1 millió szerszámgépcsomag. Ez nem lehet más, mint a Rádió 1 konténer, amihez ma Balázséktól újra lehet kulcsokat nyerni, sőt, napközben Attistól és Gergőtől is. Csak itt a Rádió.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, aki most gondolkozik azon, hogy milyen ruha kell, hát kb. Olyan mára, ami 23 fokban kényelmes lehet, mert napközben ez lesz, most azért még azért kicsit nagyobb a citri, de szépen lassan kirúgja magát. Top 500 szavazatok, konténerjáték, ez mind-mind vár ránk, meg persze egész nap az igazi mai slágerek itt a Rádió 1-en, a hírek után Mertinger és Jax és a Told You So, amit indítok. Aztán nyíl a Balázsi Best on a tegnapi nap legjobb pillanataival, 6-tól pedig indul a műsor. Király Tamást hallottátok, további szép napot, jó rádiózást, jó kulcskeresést és jó munkát a Rádió 1-jel.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Már működik a YouTube AI alapú életkor ellenőrzőinek tesztje. Az amerikai felhasználók egy részét már élesben figyelik. Az a cél, hogy azonosítsák a 18 év alatti felhasználókat a platformon. A rendszerről csak annyit tudni, hogy különféle jeleket vesz figyelembe és mérlegel, így például azt, hogy a felhasználó milyen típusú videókra keresett rá korábban. Ha az algoritmus kiskorúként azonosítja a netezőt, akkor automatikusan korlátozásokat léptet életbe a fiókjára vonatkozóan. Nem csak a korhatáros tartalmakat nem tudja megnézni, de nem kaphat személyre szabott reklámokat, illetve limitálják az egyes érzékenyebb témájú videók lejátszási lehetőségeit. A tervek szerint az éles rendszerben, hogyha a platform téved, akkor egy személyazonosító okmány feltöltésével vagy épp hitelkártya adatok megadásával az illető felfedheti magát és valós korát. Az AI alapú szűrőrendszer ellen már nem egy YouTube videós tiltakozik, hiszen az ellenőrzés szerintük megnehezítheti a tartalmak elérését. Adatvédelmi szakemberek szerint a legfontosabb most az, hogy a platform kommunikációja átlátható legyen, és tudni lehessen minden adatról, hogy hogyan használja azt a platform. A most elérhető legjobb kor meghatározó technológia egyébként 2 éves hibaablakkal dolgozik, így nincs kizárva teljesen a tévedés lehetősége. A Google egyébként az év elején beszélt már a gépi tanuláson alapuló életkor ellenőrző rendszerről, de Ausztrália például már megszavazott egy olyan törvénytervezetet, amely megtiltja a 16 éven aluliak számára a közösségi média platformok használatát. Európában 5 uniós ország kezdte el tesztelni a régió saját életkor ellenőrző alkalmazásának prototípusait. Az alkalmazás egy nyílt forráskódú technológián alapul, a felhasználók egy applikációval tudnák igazolni, hogy elmúltak 18 évesek, ezen felül pedig semmilyen más személyes adatot nem kell majd megadniuk. Korábban egyébként már az Instagramon is tesztelni kezdtek egy olyan rendszert, amellyel a 18 évnél fiatalabb, de az életkorukról hazudó felhasználókat próbálják.
1: A tudáspercet hallották. A műsor számtermék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! Rádió 1! Folytatódik!

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: és uraim! Nincs hajnal Balázsék nélkül. Balázsék reggel 6-kor érkeznek, de addig is íme a tegnap reggel legjobb pillanatai. Ez a Balázsék Best On!
1: Mi történik? Tibivel 1000 éve nem beszéltünk, az a Tibiről van szó, és magyar bajnok lett egy bizonyos sportágban. Ezt mondjuk meg őszintén, hogy ez sokszor azért nem történik már meg velünk korunk béliekkel.
2: Mert nem jó sportágat választ.
1: Mert nem jó sportágat választunk, de 45-50 évesen már nem leszel nagyon magyar bajnok, az van. Hogy azért úgy, és nem az, hogy öreg vagy, meg megetted a kenyered javát, de hogy az van, hogy hát azért ott már, ha addig nem csináltad, akkor ott már nem nagyon csinálod.
3: És sportolt bármit.
1: És a Tibi elkezdett, igen, 13-14 hónappal ezelőtt, nekem is van ismerősöm egyébként a lőtér, és ő mondta, hogy többször látta a Tibit, ő sportlövészetet kezdett.
3: Édesem.
1: És az van, hogy ő annyira ügyes és tehetséges ebben a dologban, hogy gyerekek, magyar bajnok lett, és most posztolt egy képet, miszerint ő áll egy dobogón, leszorítva a korábbi Európa, tedd a posztra,
2: hoppá!
1: Európa, meg magyar bajnokokat leszorítva áll a dobogón, nagy kaliberű pisztoly, optika, divízió 2-es ponttal áll a Tibi, és baromira gratulálunk neki, mert hogy ez nagyon menő, leszorítva, kicsit nem, kevésbé természetesen mosolyogva, Európa bajnok és magyar bajnok sportlövőket, és Tibi áll a dobogó tetején. Figyelj, nagyon adom.
3: Lépuskával vagy légpisztolyjal?
1: Hát ez mindjárt elmondja.
2: Nagy kaliberű pisztoly.
1: Nagy kaliberű pisztoly. Én azt hiszem, ez az a kategória, de nem akarok ebben nagyon okoskodni, hogy bemész egy pályára, és ugye különböző akadály, egy pályán kell végigmenned, és folyamatosan vagy mozgó, vagy fix, nyilván 100 fajta kategória van, lősz végig egy pályát. Tehát ez nem a céltáblára.
3: Szerintem ez a klasszik céltáblára.
1: Én szerintem ne.
3: Állsz a 10 méter végén, de hogy...
1: Becsukod, le van ragasztva a félszemed, állsz, és...
3: Igen.
1: Én azt hiszem, hogy nem. Én szerintem ez...
2: Fölugrik egy ilyen nyomorult papírőr, őzik-e?
1: A nyomorú, hát kimész egy ilyen pályára,
2: azért meg...
1: Persze, két porz egy őzik-e.
2: Valaki bedob egy ilyen döglött fácán?
1: Iszonyatosan dinamikus, és nagyon jól levezet mindenféle stressz meg energiát, de hogy ebből ő magyar bajnok le, gyerekek. Hát azért...
2: Hát gratula.
3: Hát én is voltam ifjúsági bajnok.
1: Ifjúsági bajnok, igen. A 18-es, de sportlövészetben, vagy miben? Sportlövészetben?
3: Aha, igen.
1: De az a fix célpont, lőnöd kell, tízesbe kell lőni minél többször.
3: Igen.
1: Aha, félszemed letakarva, de nem fekszel, mint a sífutók.
3: Hát ha 50 méter előttünk, akkor igen.
1: De. Akkor már te csináltál ilyet?
3: Aha, igen. Igen, és tök jó voltam benne.
1: Azt a mindenségét neki. Na, mindjárt megkérdezzük, mert úgy itt van velünk Tibi!
4: Tibi!
1: 1000 éve! Cserék volt! Te jó is! Ezzel évek óta nem beszéltünk, basszus. Komolyan.
4: Azért talán évek óta, de talán igen, szerintem.
1: Igen, siva
3: kettő. Hívogatod a babalit, csak nem veszik olyan neki a telefon.
1: Igen. Na! Mi a helyzet? Figyelj, ez milyen kategória vagy? Mi az azt jelenti, hogy divízió, nagykaliberű pisztoly, optika? Hát ezekünk nem sokat mond. Mit csináltál?
4: Először is elképesztő élmény volt hallgatni azért, hogy szakavatott emberek beszélgetnek sportlövészetben.
1: Hát azért ehhez is egy kicsit.
4: Döbbenetes volt. Tehát a döglött nyúton, a nyomorult őzőn állt, a fekve, ülve.
1: Minden
4: gyerekek,
1: volt.
4: Iszonyatosan képbe vagytok. Tehát jól látni ezt a tájékozottságot. Ez, amiben én nyertem, ez egy nagyon komoly szakág. Ez a Steel Challenge szakág. Itt az van, hogy 6 pályán keresztül vívnak ugye a lövők. Itt ezek különböző fölállású fémcélok vannak, különböző távolságra, 15-20-30 méter vannak különböző fémcélok, különböző pályatervekkel, és fölállsz, és akkor csak te vagy, és 5-ször kell végrehajtani egy adott pályát, és akkor a legjobb 4 időt számít, és te mész a következő pályára, és a következőre. És ez egy ilyen gyorsaság, ez egy ilyen elképesztő sprint szakák, tehát annyi, hogy szólnak, hogy felkészültél, akkor fölkészülsz, kapsz egy sípjelet, és onnantól kezdve 2 másodpercen belül, vagy 3 másodpercen belül vége is van a pályának, és azon belül kell tökéletesen hibátlanul a tőle tehető leggyorsabb idő alatt azokat a célokat eltalálni és nem hibázni.
1: De ide te belépsz egy szobába valahova, vagy ezek mozgó célpontok, vagy te nem látsz semmit, fölhúznak egy paravánt, ott van mögötte a célpont, és te fix helyen vagy, és lősz egy helyből.
4: Lehet, hogy Hollywoodban így van, de itt egy kicsit egyszerűbb. Itt ilyen, ezt úgy kell elképzelni, hogy vannak lőállások, ezek nagyon széles, nagyon hosszú lőállások, olyanok, mint egy ilyen picike kis ilyen kanyon, és abban van letéve 5 darab fémcél, különböző pozíciókban, ezek klasszikus pályák, tehát a világon bárhol ezek a pályák ugyanígy néznek ki. Most ez nagyon nehéz elmagyarázni, valahol ilyen tárcsák vannak, egymástól adott távolságra elhelyezve, és te megállsz, bámolod őket, fejvel szántasz, és elkezded a lehető leggyorsabb tempóban lelőni őket, és mindegyiknek találatnak kell lennie, és az utolsó lövésnél megáll az óra magától.
1: És akkor mész a következő pályára?
4: És mész a következő pályára, és elképesztő fókusz, egy ilyen divízió, ugye, amit én lőttem, ez a nagy kaliberű pisztoly, optikai irányzék, hát ez a rendes ezt úgy mondom, hogy a hallgatók is nyilván értsék, ez a pisztoly. Tehát ez nem légpisztoly, meg kiskaliberű pisztoly, ez ugyanaz, amivel nem tudom, hogyha nem tudom, New Manhattan utcáin melbelőnek. Tehát,
1: akkor hogy ez a pisztoly. Ez előre. És 13 hónapja kezdted, és ez most oda jutottál, hogy magyar és Európa bajnokokat hagytál magad mögött?
4: Hát ezen mindenki meg volt lepődve, de az történt, hogy elképesztően nagy találkozás volt nekem ez a lövészet. Szóval nagyon nagy szükségem is volt rá, hogy te is mondtad, mentálisan ez egy fantasztikus sport. Ennek semmi köze nincs az agresszivitáshoz, meg hogy az ember azért lő, mert egy állat, és akkor lövöldözik. Tehát a lőtérre vezető út veszélyesebb valójában, mint egy rendes szakavatott sportlövész, amikor kint van a pályán, mert olyan protokoll van, meg olyan szintű fegyelmezettség. Akkor elkezdtem lőni, és én nagyon nagy szenvedéllyel először tényleg én is pontot lőttem, tehát a pontos lövészet 15 méterről, meg nem tudom miről, abban is egyébként nyertem nagyon szép eredményeket, és aztán folyamatosan mentem, és szenvedéllyel mentem így előre, és mindenki mondta, hogy nagyon nagy a fejlődési ív, amit járok, tehát hogy elég példanélkülinek látják azt, hogy ilyen gyorsan fejlődik a dologban valaki, és hogy gyakorlatilag egy kicsit múltam egy éves, és akik ott mellettem állnak a dobogón, ezek fantasztikus. Tehát a Tanács Gábor az egy fogalom, tehát fél évvel ezelőtt még autogramot kértem tőle.
1: Ne csináld! Hát
3: most
1: ez nagyon...
3: neki.
1: Igen, most én nára úgy fizet, engedj fel a dobogóra, bocsánat, följebb kell lépni. Most meg ott állnak alattad? Kicsit olyan szomorkásan, hát hogy is mondjam. Te vagy a legboldogabb a képed.
4: Igen, sajnálom azt a képet, nem tudom, miért nem mosolyogtak jobban, én is látom, tehát legalább amíg tisztelt.
1: Szomorúnak tűnnek, te nagyon örülsz, én ennek örülök, hogy te örülsz, de ők azért tényleg szomorúak.
4: Mert, és azt hiszem, hogy azért, mert ez tényleg váratlan volt. És egyébként marha érdekes, hogy a versenyeket nem egyéni csúcsokkal nyerik, hanem stabil teljesítménnyel. Aznap reggel elhatároztam, hogy minden pályán mit akarok lőni, tehát volt egy tervem, hogy milyen időket akarok lehozni a pályákról. És amikor azt éreztem, hogy nagyon megy, akkor sem engedtem meg magamnak, hogy elvigyen a szívem, hanem lőttem a tervet végig. Tehát, hogy tudtam, hogy nem fér bele a hiba, ez egy országos bajnokság, és lőttem a tervemet végig. Tehát, amit elhatároztam, amikor úgy éreztem, hogy elvinne a szívem, akkor lefékeztem magam, és mondtam, hogy nyugi, John Wick, nem kell.
1: Nyugodj meg, tudod ki vagy, tudod honnan jöttél.
2: Tudod csinálni.
3: Ez már ilyen
4: de az egy érdekes teher egyébként a lövészetben.
3: Kapuzárás?
4: Már rég.
1: De azon már túl vagyunk, Tibi. Azon már te is, én is túl vagyunk.
4: De az egy nagy iskola egyébként, hogy például nekem ebben a sportlövészetben az ismertségem az egy elképesztő hátrány volt egyébként. Tehát, hogy én bárhova mentem oda, én rajtam ott a celebbélyeg, megjött, tudod, a díszcelebb, tudod. Tehát, hogy nekem azért is egy óriási eredmény ez, mert ez valóban egy olyan verseny volt, amit nem lehet megkérdőlezni. Mindenki ott volt, aki számít. Ez valóban egy országos bajnokság volt. Úgyhogy iszonyatosan, nagyon-nagyon boldog vagyok. Tehát, hogy...
1: Igen, tehát itt nincs az valószínű, hogy két aláírt Kassa Tibi CD-vel azért kicsit meg olyan pályát raknak de. Neked össze, hogy gyere Tibikém, gyere, adjál már kettő darab jegyet valahol, és akkor elintézzük. Tehát itt ez nem fér bele. Akkor ez kőkemény meló.
4: Az emberek is örülnek. Kiraktam egy posztot erről, és írt egy komment elő, hogy tök jó, hogy ebben eredményes vagyok, ha a műsorokban már leginkább csak feladvány lehetek. Tehát, hogy...
1: Igen.
2: Mi a jövő? Hova lehet ebben még tovább menni? Lesz ebből egy ilyen senior olimpia?
4: Figyelj, másfél év múlva leszek senior, de ahogy bemondtad, összeugrott a gyomrom.
5: Bocs.
4: Tehát, hogy még senior korom előtt azért sikerült egy országos bajnoki címet nyerni ebben. Nem, figyelj, nekem ez továbbra is szenvedély lesz, meg addig csinálom, amíg élvezem, de jön a maximalizmus egyébként, Balázs, szerintem te imádnád. Feri, neked nem menne.
2: Az biztos, ezzel a szemmel ne hülyeskedj, téged lőnélek le először.
4: Szerintem, Balázs, te imádnád egyébként, gyere ki valamikor.
1: Jó móka. Én valahogy a fegyverek hangját képzeld, én nagyon én engem vittek többször lőtére, és fél órát álltam, és mondom, oké, lőttem kettőt, de hogy se a hangja, se az egész, ami benne van, nem azért, mert hú, agresszív, és akkor meghal valaki, csak valahogy tőlem ez tök távol áll. De lehet, hogy aztán
4: nem
1: most meg már eljött az akkor, hogy...
4: A kezében.
1: Tessék?
4: Hát ez a dörei iszony, nem, ez mindig azt mondom, az ember nem arra van kitalálva, hogy boldog legyen attól, hogy valami felrobban a kezében.
1: Igen, nekem ez volt az érzetem valahogy, hogy így nem jön. De hogy ez figyelj, ez óriási eredmény, megláttam a posztot, tehát nagyon röhögtem, hogy ez menő, ez komoly, és mondom, láttam az arcukat, tehát ők nagyon szomorúak. Igen, szegénykéim.
4: Nyilván azért nem is posztoltam róla, mert rengeteg eredmény volt eddig, az elmúlt egy évben rengeteg aranyérmet, meg különböző verseny nyertem, de azok olyanok, hogy jó, most lementél valahova, azt nyertél valamit, jó, ülj le, nyugodj meg. De ugye ezt most azért posztoltam ki, mert ezt olyannak éreztem, hogy oké, hát ez már gondolom olyan, amit ki lehet itt tenni.
1: Hát ez olyan, főleg, hogy Európa bajnok és magyar bajnokok vannak, igen. Ez körülbelül hány óra kiszámoltad, hogy így a 13 hónap alatt? Mennyit töltöttél lent a lőtéren? Ez írdatlan meló lehet ebben.
4: Hát az könnyebb kiszámolni, hogy mennyit voltam itthon.
1: Na.
3: A gyerek megismerik.
1: Igen. De ez milyen menő, hogy így az ember megtalálja valamit, amit ennyire beszippantja, nem? Hogy ez mennyi mindenen áthúz vagy átlendít, hogy találsz egy olyat, amiért most úgy élsz, hasz. A mikorunkban ez már ritkábban jön el, mert ugye valahogy úgy megvannak a kialakult szokásaink, sportjaink, hobbiaink, de hogy valami ennyire beszippantson, ez ritka.
4: És valamire fontos az, hogy egyébként az ember szerintem, tehát most néztem egy filmet, és tényleg az volt, hogy mi kell az embernek, és hogy szerelem, meg sok pénz, nem tudom, és ott hangzik el ez a mondat, hogy nem, az embernek cél kell. És szerintem tök jó, hogyha mindig tud valami olyat találni az ember, ami egy új cél, egy új valami készség, ami éberen tart, meg élesen tart, és a lövészet az tényleg ilyen, hogy itt figyelj, itt lehet akármilyen menő, oda mehet jó kocsival, lehet irtózatosan nagy a szád, bármi lehet, de amikor beállsz a lőkeretbe, és elhangzik a sípszó, onnan te vagy, meg annyi teljesítmény, amit oda vittél.
1: Jó, de azért néha oda képzeltél egy-két challenge komment előtt, nem?
4: Lehet? De rohadék vagy.
1: Na most itt arra zica, most egy kicsit beleresztek. Na jó van, Tibi, egyrészt tökre örülünk, hogy hallottunk, kettő, hogy ez tényleg nagyon menő. Nagyon gratulálunk.
2: Gratulálunk.
1: Tehát ez elképesztően menő, hogy ott állnak alattad a szakik, te meg a dobogó tetején, 13 hónap alatt.
4: De nem,
1: Európa bajnok, magyar bajnokokat, és te ott virítasz a dobogó tetején, erre azt mondom, hogy ez lehet posztolni, meg ezzel lehet.
4: Fantasztikus, azok az emberek, akik a másik és harmadik helyen állnak, azok fantasztikus lövők, és a továbbra is példaképek. Úristen, nehogy ez a szakizás vonuljon be a történetre.
1: Ott állnak ezek, akik született vesztesek. Hagyjad már, Tibi, tudottál naposod.
4: Jézusom, ne, nekem találkoznom kell velük.
1: Napos oldalra születtél, Tibi, tudod te, hogyan lesz, Tibi. Nem, nekik is gratulálunk meg. Tök menő, de ott vagy, és ez nagyon király. Úgyhogy jó. Ma is mész? Ez ilyen mindennapos egyébként? Vagy heti mennyi ez körülbelül?
4: Hát azért heti 3-4 alkalommal vagyok 1-2 órát itthon.
1: Igen, csak valami kis tiszta ruháért meg kajáért. Tibi, nagyon gratulálunk, vigyázz magadra, meg tökre örülünk, hogy hallottunk. Néha bukkanj föl, jó?
4: Én is, és figyelj, gyere már ki akkor hozzám. Tényleg, tartok én neked egy olyant, ami tetszeni fog.
3: A kertben.
2: Szomszédokban
3: gyűlülnek.
1: Egyszer meg megnézem, mondom, 3 éve voltam, akkor nem, de lehet, hogy most valami átkattad. Megnézem. Jó, vigyázz magadra.
4: A jobb hallásod egyre könnyebb lesz.
1: Igen, hogy tűnik el. Örülünk. Ciao Tibi, köszi. Vigyázz magadra, köszönjük. Ciao, szia.
0: Ez volt a Balázsék Best On. Balázs, Feri mindjárt jönnek élőben.
6: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 99.4 és 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Komló legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Rangos elismeréssel tért haza Eszékről a Pécsi Bóbita Bábszínház társulata. 25 fok fölé emelkedhet ma a hőmérséklet. Jó reggelt kívánok, jönnek a részletek. Szeptember 20-a és 25-e között rendezték Szabadkán a 35. Nemzetközi Gyermekszínházi Fesztivált, melyen Magyarországot a Pécsi Bóbita Bábszínház képviselte. A társulata Répa Mese című előadást mutatta be Szabó Attila rendezésében, Szalai Barbara és Rácz Attila előadásában. A szakmai zsűri Szalai Barbara játékát a legjobb színésznek járó díjjal ismerte el. Közzétette őszén nyílt napjai időpontját a Pécsi Református Kollégium gimnáziuma. A középiskolai továbbtanulás előtt álló fiatalokat és szüleiket szeptember 29-én kedden és október 1-én csütörtökön várják, mindkét napon reggel 9 és délután 13 között. A vendégek a nyílt napokon megismerhetik az iskola képzéseit, közösségi életét és mindennapjait, illetve bepillanthatnak az intézményben folyó oktatásba is. Az iskoláról, a felvételiről és a további tudnivalókról az intézmény honlapján lehet tájékozódni, ahol regisztrálni is lehet a nyílt napokra. Újra megyei igazgatóságok lesznek a NAV-nál. A parlament döntése alapján október 1-től megszűnik a vármegye elnevezés, újra megyék lesznek. Ennek megfelelően módosul a NAV területi szerveinek elnevezése is. Csütörtöktől a vármegyei adóigazgatóságok neve megyeire változik. A hivatali ügyintézésben a NAV december 1-től tér majd át egységesen a megye megnevezés használatára. A hivatal névtábláit pedig folyamatosan cserélik majd a következő hetekben.
2: A közlekedési híreket és a biztonságos közlekedést az AutoCity Pécsi Cupra márka kereskedése támogatja.
1: Gajazási munkákat végeznek a hidas Mecsek-Nádasd összekötő úton. A munkák miatt a következő 10 napban ideiglenes útlezárások nehezítik majd a forgalmat. A Bakócai bekötő úton közműépítés miatt félpályás útzár érvényes. Tart még a fakivágás az 57-es úton a Babarci elágazó közelében. A helyszínen útszűkület lassítja a forgalmat. Az M6-oson Pécsvárad-Vémént csomópontnál aszfaltoznak, a helyszínen egy sávot lezártak. A meteorológusok előrejelzései szerint ma is a napsütésé lesz a főszerep. Egy-két felhő megjelenhet az égen, csapadék viszont továbbra sem várható. Helyenként megélénkül napközben a keleti szél. A hőmérséklet csúcsértéke 26 fok közelében alakul majd.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás királyai, Balázsék! A műsor, ami bearanyozza a reggeleket. A kandúr szelidítő Ráskú Eszter! A

0: Balázsra! Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
1: Úristen, de hangos, 6 óra után 15 perccel időben itt vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek, hello Eszter, jó reggelt, várjál, hangod is van, most már
2: nem
1: van.
2: Nem úgy van az, nem úgy köszöngetünk be.
1: Igen, hát csak úgy nem úgy van, hello Feri, jó reggelt,
3: hello, jó reggelt.
1: Mindenki megérkezett, itt nagy zsongás a stúdióban, annyi minden történik, közéletben, politikában, régen is találkoztunk, úgyhogy itt van. Van mit megbeszélni, gyerekek. Jól aludt mindenki, látom, mindenki mosolyog, ez jó jel.
3: Hát minek nem mosolyognak, vagy miért nem mosolyognak?
1: Egy rosszul alvás, egy éjszakai fentlét, egy késői fellépés, egy étterembe zárás, egy napos kihallgatás.
2: Hogy el tudsz számolni majd.
1: Igen.
3: Számlák.
1: Gyerekek, zajlik a közélet.
3: Mennek a dolgok, igen, hát mennek. Ezért nem kell ilyenkor sofőrös autót választani, az is egy nagyon... kellemetlen az... dolog tud lenni. Hát majd meglátjuk. Értek,
2: srácok, szerintem ezt az életbe is zárhatjuk, mert ennél viccesebb dolog nem fog történni.
1: Ez elképesztő. Tehát, hogy ott hagy a kocsi, amivel mész az ügyészségre, vagy a NAV-hoz éppen éjszaka, és bepakolod a cuccod, és ott hagyod. Nyilván a sofőr is rémült, te is rémült vagy.
2: Nem, hogy ott hagyod,
1: ja,
2: hanem a lehető legdrámaibb kilépővel ment el.
1: Nagy gázzal elment az autó. Igen. De hogy itt nagy letartóztatások meg minden, úgyhogy nagyon-nagyon-nagyon érdekes napokat élünk. Gyerekek, nagyon sok minden történik, és ja, igen, és közben azt látom, hogy nyomoz az ügyészség a Filipnek a filmje miatt is. Hova, azt olvastam tegnap, hogy 7 milliárdból készült a Petőfi film, és azt hiszem hűtlenkezelés, meg nem is tudom milyen nyomozati szakaszban van, és mit keresnek, és mi a vád, de érdekes a dolog az is.
2: A szakértők azt szokták mondani, hogy uh-oh.
3: Júj, még ezt is szokták. Én emlékszem, egy másik szakértőjére, ő azt mondta, hogy júj.
2: Igen, ezek a lehető legmagasabb szintű szakértők.
1: Igen.
3: Csodálatos. De figyeljetek, de én mindig azt mondtam ezzel kapcsolatban, hogy még ne törünk pálcát senki felett, meg várjuk meg a végét.
1: Semmit, mi csak azt mondtuk, hogy nyomoz.
3: A sztorinak, igen, de hát minden esetre azért az ember erre fölkapja a fejét, hogy készült egy film olyan, amilyen, és akkor azzal kapcsolatosan most, hogy hova tűnt itt a 7 milliárd forint, az a kapcsolatosan nyomoznak, tehát minden esetre azért van, mint elgondolkodni, de még egyszer mondom, várjuk meg a végét.
2: 7 milliárd forint, az mennyi dollár?
3: Az nagyon sok.
1: Az sok.
2: De mennyi dollár?
3: Mit tudom én?
2: Hát csak össze tudjuk hasonlítani a külföldi produkcióval.
1: Hát elosztod a 7 milliárdot 323-mal mondjuk, és akkor kijön, hogy hány milliószor van
2: jó,
1: meg.
2: Jó, akkor ezzel fogom most foglalatoskodni, meg azzal, hogy kiderül, hogy milyen költségvetésen készült mondjuk a Gladiátor.
1: Ja, nem tudod összehasonlítani, nem? Elmondom neked. Hát a Gladiátor az egy jó 20 éves film, de szerintem annak volt azért egy 100-150 millió dolláros költségvetése. Az biztos, alsó hangom.
3: Uh-huh. Ennyi most a dollár?
1: A dollár az ilyen most visszaerősödött egy kicsit, vagy gyengült a forint, és ilyen 3-23-ra tenném most a dollárt körülbelül. Az úgy néz ki. Na. Majd, hát viszont amíg számolgatok, addig azért igen. Itt nézzük a nagy dolgot. Oszd el a 7 milliárdot.
2: Idézem.
1: 323-mal. És annyi, sok nulla. Azaz nagyon sok nulla. Csodás válogatottunk, csodás játéka, ki hát, szenvedte, ki hányta, ki vetette végezt a gyökrelmet, amit megint csináltak.
3: 54. percig bírtam a lángoló arénában a magyar hősök. Ja.
1: A magyar hősök megint a magyar szurkolók. Hallottad őket? Hát figyelj, én elolvadok tőlük, komolyan. Én ezt a 10 000 embert a szívembe zártam, komolyan mondom. Ezek mennek, ennek és ott vannak, és szurkolnak, látod, és harcoljatok, és énekelnek, és kiabálnak. Nincs még egy ilyen csapat, akinek ekkora szívű szurkoló tábora van. Már csak a focistáinknak is lenne a zselézet haján kívül. Aj, döbbötből. Én föladtam, megnéztem első fél időt, és úriemberekre váltottam, úgyhogy nem. Egyszerűen nem. Nem tudtam ezt nézni.
3: Nem sokat vesztettél, Bodolin, a második fél időnek a feléig. Nem. Eltakarodtam aludni, hogy küzdöttünk, még voltak még jó passzok is, érted? Semmi. Ez a mi szerencsétlenségünk, ez egy kiváló csapat.
1: Ja, hát és a Marco Rossinak a nyilatkozott a gyerekek. Hát komolyan mondom, nem akarom, hogy lefáradjatok. Marco Rossi egy szövetség, mert hogy a focista bezselézett haja, 30 milliós fizetése, ezt nem. Rossi adott egy sajtótájékoztatót, eddig szimpatikus volt, most is kedvelem, de lehet, hogy ide lenne menni. Nincs szerencsénk az utóbbi 2 évben. Hát haver!
3: Ezt mondta.
1: Hát haver!
3: És tényleg
1: ezt nem szerencsére játszák, ezt arra játszák, hogy tudsz focizni, nem tudsz focizni. Belövöd a kapuba, vagy nem lövöd be a kapuba. Nincs szerencsém, mert az is sérült, a pocakja fáj, ott a bíró ellenünk fújt, ott egy kicsit minket ott kiállítottak. 2 éve nincsen szerencsénk. Nincsen szerencsénk. Érted? Ezt mondja egy szövetségi. Nem azt mondja, hogy csatnyák vagyunk gyerekek, szarul játszunk. Igen, ez a válogatott nem tud összeállni. Horror pénzt keresünk, túl vagyunk fizetve, nem vagyunk motiváltak, nincs szívünk, zselézett hajunk. Tökéletes. Ez nincs szerencsénk.
3: Valamit mondani kell, ezt nem mondhatja, hát, érted, hogy nincs szívünk.
1: A bírók is olyan gonoszak velük. És azok, és az ukránok ellen is egy görény volt a bíró. Tegyük hozzá, tényleg az ukránoknak fújt, egyértelmű. Rohadjon meg, ottól van. De attól még nem tudunk focizni.
3: Igen, a gólt azt ugye nem lehetett volna ilyen könnyen, ha rugunk gólokat mindenhol, ennyi. Azt ugye kicsit nehezebb bírói döntéssel, igen, hogy is mondjam, simogatni. Anna írt be egy SMS, gondolom én, hogy Péter, a háttérország azért rontotta az információt tegnap, hogy mi vagyunk a listán a 36-ak.
1: Ők a 70 vagy 80.
3: Ők a 70-edékek. Én még egy információt megnéztem, hogy képzeld el, Észak-Írország legnagyobb foci stadionja, azt hiszem 16 ezer képes befogadni. Tehát, hogy ennyi, vagy 18 ezeret.
1: Nem
3: tehát,
1: is értem.
3: Még ebben se állnak túl jól.
1: Nem lehet abba hagyni? Nem, mert ez kész, nincs. Odaadjuk az atlétikának, az úszásnak, a jéghokinak.
2: De mindent oda kell adni a vízilabdának.
1: Odaadjuk a vízilabdának, odaadjuk az öttusát. Nincs, kész, beszántottuk. Nincs magyar futball. Klub szinten ott elszórakozgatunk, 800-an egy MTK Fradin. Vagy 200-an egy, nem tudom, egy ja, faszom. Egy tököm tudja, milyen csapat. És nincs. Azt mondjuk, hogy köszönjük szépen, mi ebből visszalépünk. Nem szenvedtetjük a magyar népet ezzel.
3: Nem akarunk a nemzetközi szintére harcolni.
1: Istenem, komolyan
2: mondom. Mik azok a magyar sportok, amikor most megkapnák a rengeteg pénzt, akkor óriásit mennének.
3: Hát egy csomó miért. Triatlonba például most megint
2: például
3: olyan
2: sportlövészet kosztati bűvel?
1: Az,
3: a sport, de akkor érted, az is. Vagy most ugye van a spártatlon eredményünk, a Bód is, aki a legjobb idővel ever a világon
2: futott le. És a nagy búvár asszonyunk, aki meg egy levegővel ott lemegy a világdolgajára.
3: Igen, tessék. Ott a Zsófi folyamatosan dönti a világcsúcsokat. És még tudjuk sorolni, de
2: és hát mindez 300 minek? Forintból csinálja, csak mondom.
3: Hát nem, ő egy fillérből se.
2: Hát szegény, azért mondom, hogy kb. Annyiba került a levegője. De hogy elképesztően determinált emberek csinálnak nagyon-nagyon nagy sikereket.
1: Hát persze, meg a sportban, meg az eszközökben, meg az öltözőkben lehetne, meg a felszerelésekben, meg a belegvízben.
3: Mert nyomás alatt teljesít az ember. Tehát ha túl jók a körülmények, akkor nem teljesítesz. Akiket most felsoroltunk az előbb, ugye ők nekik nincs semmiféle támogatásuk, tehát mi van? Nyomás van rajta. Mit csinál? Megnyeri a verseny.
2: Vagy jó dolgában veszik meg a...
3: Jó, igen, dugában a... megveszik, azt nem focizik.
1: Igen, vagy a medencében fokozatosan el kell kezdeni leengedni a vizet, és a vízilabdázóim majd fociznak. Ez se jó, meg a rossz megoldás.
2: Úr, és ez egy csodálatos megoldás, és gondoljatok bele, egy teljesen észrevétlen átmenet lenne az egész.
1: Igen.
2: És akkor egyszer csak így, passzolj már! Imádnám.
1: Ja, és komolyan nem tudom, miért gyötörnek ezzel minket, és én aláírom, hogy klubszinten jók, hogy a Szobot tehetséges, hogy a világ egyik legjobbja, hogy világsztár, hogy jól keres, és keressen is, és vigye a csapatát, és óriás, hogy a Premier League-be játszik. Nem is erről van szó, gyerekek, mert ezt el kell ismerni. Ezek együtt nem tudnak focizni. Ezeknek együtt nincs szíve. Ezek külön-külön lehet, hogy a saját klubukért meghalnak. Hát nyilván onnan jön a nagy della, én értem.
3: Na jó, de miért ezért nincs pénz a nemzeti foci csapatban
1: ez
3: való?
1: Figyelj, hát biztos van, mert ezért az egy pontén ne legyen pénz. Vegyék el a hajzselét, meg a sluszkulcsot.
3: És visszakapott, ha lősz gólt.
1: Visszakapott, ha lősz gólt.
3: Az megy haza kocsival, aki gólt lőtt.
1: Annak lesz jó holnap a haja, aki gólt lőtt. Aki nem lőtt gólt, annak nem lesz jó haja.
2: Nem az van, hogy a belső nyomás kéne, hogy rájuk nehezedjen, tehát nem is a külső, mert nem azt akarom,
1: nincs.
2: Hogy...
1: Nincs, ezeknek van. Nincs nyomás. Te, ezeknek nem tudom, mi lett a tökükkel, meg a szívükkel, de egyelőre nem látod ezt.
2: Mert hogy az most nem kéne számítson, milyen autóba ülnek, meg milyen a hajuk, hanem inkább annak kéne számítani, hogy esténként hogyan forgulódnak az ágyukban, nem? Hogy...
1: Igen. Mondom, én kimondtam az ukrán meccsen, figyeljetek, az van, hogy a B-középnek kéne játszani. Te ezek figyelj, ezek felszántanák a pályát. Én tegnap is hallottam őket. Hát, szívszorító. Kivonulnak, énekelnek, együtt zengik ezeket a különböző indulókat. Figyelj, felfoghatatlan, hogy mit tol ez a szurkolói gárda.
3: Mennyien voltunk? 10 000-en?
1: Nem tudom, hogy mennyit engednek be, mennyien voltunk, mert akkor ott volt a stadion, lehet, hogy ezt mondta a kommentátor, de hogy ennyi ember ilyen meghatóan kövesse a csapatát, ez figyelj, hát ez le a kalappan. Tényleg, előttük le a kalappan. Egészen durva. Igazi gyökerek vagytok, a kucuval az élet. Lehet, hogy fáj az igazság, ezt aláírjuk, de miért nem nél? Az ilyen SMS-ek nem hajlandók szembenézni a tényekkel. Ezek tények, gyerekek, sajnos, ezek ilyen makas dolgok. Hát ezeket ki kell mondani.
3: Mindegy, ja, nincsenek nagy eredményeink, azzal nehéz vitatkozni. Igen. Tehát ott lehet kucuzni, meg lehet mindent csinálni.
2: Ja, hívjuk a kucu, tényleg már elfelejtettem. Olyan is hallottam, hogy...
1: Kucu, a kucu.
2: Nagyon rég, ez amúgy Szabolcsi szerintem, nem? Ti hívjátok a mászott kucunak?
3: Igen, mi is kucuztunk.
2: Akkor ki, honnan, mi az eredete?
3: Hát valószínűleg ugye Alföld és környéke.
2: Ennyi, igen.
3: Úgyhogy szétterjedt rajtunk.
2: Nagyon szeretem ezt. Rajtunk. Igen.
1: Néhány napja az olasz válogatott kikapott Belgiumtól, vajon ott is így beszéltek róluk másnap reggel? Nem, ne legyetek olyanok, akik nem értik ezt kontextusában, mert tényleg mi nem a tegnapi meccsről beszélünk, hanem egy jelenségről beszélünk, egy 40 éves jelenségről beszélünk, egy hajtás nélküliségről, egy szív nélküliségről, egyszer valamiért nem megy, nézzétek meg az eredményünket. Az olaszok se jutottak ki a VB-re, de lehet, hogy meghalnak, lehet, hogy jól játszanak, lehet, hogy van egy stratégiájuk, lehet, hogy építkeznek, lehet, hogy 4 év múlva vagy 2 év múlva már ott vannak. Mi nem a tegnapi meccset mondjuk, hanem általánosságban beszélünk egy jelenségről, amiért hosszú évek óta zajlik, és erre jön a szövetségi kapitány, aki azt mondja, hogy nincs szerencsénk. Hát legalább tőle vársz valamiféle önreflexiót, vagy önkritikát. Na szerencse, hát ért fontos, fontos, de nem ez dönti el.
2: Igen, ez a legjobb, hogy meg se szólaltam.
3: A jelenléted generálta ezt a legjobb.
2: Itt szívom a kövér levegőt, itt azt csinálom.
1: Szerencse, hogy ti minden szakszere hozzá tudtok szólni, üdv jó. De miért fáj ezen? Miért okoz ez lelki fájdalmat, hogy a kedvenc sportjukat bántod? Vagy kimondod azt, amit sokan gondolnak? Ez bűn kimondani? Tehát nekem, én drukkolok egy Tour de France-os csának, és te elmondod, hogy szerinted a bringa szar, és nem sértődöm meg, ez a véleményed, oké, ráadásul van a berigasság. Miért fáj ez
2: ennyire mindenkinek? Ez azért van, mert a te életedben nem csak a Tour de France-os fickó van, tudom.
1: Ja, értem, hogy nekik csak a foci.
2: A fókusz nagyon sokat számít, hogy mennyire vagy erre kihegyezve, szerintem.
1: Az olaszok és a belgák is a világ élvonalában vannak egyébként. Na igen, szóval, hogy ez nem volt egy jó hasonlata. Igen. Na jól van, oké, ennyit erről, ez volt tegnap. Plakátkiállítás, ki látta?
2: Plakátkiállítás, ti jártok, kulturálódtok, jól érzitek magatokat. Itt mások dolgoznak, gyereket nevelnek, kucuskodnak.
1: Csak
2: mások.
1: A tévé?
3: Csak a szórakozás?
1: Csak a szórakozás?
3: Ez a fajta! Semmi kultúra?
1: Semmi kis
3: én
1: kultúra?
3: Én voltam az Uficibe a hétvégén, nekem ki van fújva az óra, érted?
1: Uficibe, jó, flancolunk hát az Uficibe,
3: érted? Most nem azért, csak mondtam, hogy az legalább kultúra.
1: Jó, az egyébként kultúra, na, igen.
2: Miért történt ez?
3: Azért, mert van bent egy büfé, és olcsó az Aperol Spritz.
2: Berángattak.
1: Megnéztem. Figyeljetek, az van, hogy jó, de nekem a tavaly jobban tetszett. Most minden a rendszerváltás, kormányváltás április 12-ről szól, és úgy időtő lett volna a 8. után úgy fellélegezni, ja, hogy megmutat valami más. De értem, hogy most mindenkit ez foglalkoztatott. A 40 plakátból 39,5. Az most ugye a kormányváltás, rendszerváltás.
2: És az egyetlen egy, ami nem az mi?
1: Az is az.
3: Csak nem annyira.
1: Voltak szellemesek, de a tavalyi az még egy kicsit olyan, hogy is mondjam, csak olyan több ízű volt. Nem rossz, de egyébként vannak kifejezetten szellemesek. Kíváncsi vagyok arra, hogy azért menjek ki mindig, hogy ezek a 20-30 éves srácok, ezek hogy gondolkodnak, mit látnak. Milyen a szemük, mire rátnak rá, mire nem. Vannak, amik kifejezetten tetszettek. Van például olyan, hogy emojikból van kirakva egy sztori. Az elmúlt 16 évből. És neked emojik alapján meg kell fejtened, hogy az a sztori miről szól. Másfél órát el vagy a plakát előtt. És van, ami 6-ból áll, és úgy van meg, mint ha amőbáznál. Van, ami 8-ból áll, van, ami 4-ből áll, valami keresztbe van, de körbe van kerítve, tehát tudod, hogy az egy sor. Mint amikor az amőbába 5 darabod van X-el, és akkor azt áthúzod. És az 5 emojiból neked meg kell fejtened, hogy ez melyik történetét emeli ki az elmúlt 16 évnek. Van a Narnia, ami Nernia, és akkor ott ilyen mindenféle mítikus lényekkel van a 16 év ábrázolva. Vannak kifejezetten jók. Vannak jók.
3: Ezt miért üldözték ki ezt Óbudára? Bent volt.
1: De ez a Bikás Parkban volt, aztán vagy nem kaptak engedélyt, vagy elüldözték őket, vagy nagyobb helyre mentek. Most nagyon sok plakát van.
3: Aha.
1: Most kim vannak a Petőfi-nek a Budai híd főjénél, nagyjából kis túlzás, egy kicsit arrém.
2: Tudtad hát értelmezni ugye az emojikat, vagy ott volt az segítséged, aki mondta, hogy ez mit csinál?
3: Az összetett kezet ismeri.
2: Igen.
1: Annyi új emoji volt, én csak az összetett kezet ismerem, meg a síró fejet, mert boomer
2: vagy
1: vagyok.
2: Vagy egy pacsi, vagy pedig egy imádkozás, jó? Az a szaloncukor, akkor az izi...
1: Igen, nem, az nem szaloncukor, az egy DNS. Az egy svájci kicska, nem, az egy szúnyog. Így el voltam egy ideig. De nem rossz.
2: Nagyon művészi a mai plakát felhozott. Mit van ez, amit valószínűleg nem is tudom, miről szól. Tolkientől valami.
1: Igen. De jó, érdemes megnézni. Szerintem vannak jók. Na jó van, gyerekek. Oké, elmegyünk hírezni. Fél hét.
2: Fél hét?
1: Fél hét.
2: Fél hét.
1: És tegnap este kapcsolgattuk a tévét a fiammal, belenéztünk az Ír-Magyarba. Aztán elkezdtük nézni a Torrente 3-at, hát itt maradtunk. Hege, küldte nekünk.
2: Ez nagyon nehéz választás lehetett azért, mert a Torrente 3 önmagában nagyon kemény.
1: Igen.
2: Hány éves a fiat? Kérdezem meg.
1: Igen, ez jó kérdés. Csak a felét láttad, 100 van kint. Szerintem meg jobb, mint a tavalyi csokinik. Jó van, gyereknek, most ne vitatkozzatok mindennel.
3: Csak én
2: Balázsnak beszéljek el.
1: Úgy gondoljátok, mi van? Ma mindenki sünnel ébred. Szerintem meg jobb, mint a tavalyi csokniki. Mi van ma, gyerekek?
2: Átállunk az őszre.
1: Igen, ez van.
2: Grampi az egész magyar.
1: Úgy érzem, hogy kicsit az mindenki gyerekek, zabos.
3: Hogy a tavaszi lendület most tört meg. Tehát, hogy ideig tartott, én azt
1: ideig érzem, tartott?
3: A népben. Tehát, hogy
1: elfogytunk, igen. De még nincs sötét. Még süt a nap, még 25 fok van.
3: De most már sötétedik. Hát hétkor már sötét van, és este
1: 25
3: van.
1: 25 fok lesz ma. Hát.
2: Amíg még papucsban járok, addig nem kell félni. Jó?
3: Én de milyen papucsba? Behoztad?
2: Hát abban jöttem, várjál.
3: Figyelj, kapaszkodj meg, most néz oda.
1: Azt a mindenségét neki.
3: Gyilkos.
1: Azt a mindenségét
2: neki. Vannak rajta csármok is. Van rajta egy cápa, meg egy bögre.
1: De hogy van rajta valami szarv, vagy orr, vagy nem
2: az,
1: tudom
2: az
1: mi
2: az. Az egy bögre.
1: Bögre van a papucsodon.
2: Igen, tessék, itt van, így látod?
1: Megőrülsz.
2: Bögre, meg egy cápa.
1: És lógnak rajta olyan, mint a karkötők olyanok.
2: Igen, ez... és ez már az őszi, és van benne bunda.
1: Azt a minden itt neki.
2: Tessék, nem
3: és a bunda tök színű, mert hogy ősz.
1: Igen. Ez kemény. Visszafogott, igen.
2: Azt mondta a férjem, hogy ő érti, hogy én már nem próbálkozok, de hogy... Igen. De nincs neki felső határa.
1: Igen, azért mindennek van vége.
2: Azt mondta, hogy ő már ebben nem mennek az utcára, és mondtam, hogy majd meglátjuk.
1: Na jó van, gyerekek. Oké, viszont fél hét után 2 percig el tudtunk menni, úgyhogy megyünk reklámozni, hírezni, meg minden van, aztán majd mondjuk, mi a menü. Jó, itt vagyunk mindjárt a hírek után.
0: Senki ne pánikoljon! Pár perc szület, és Balázsik ismét visszatérnek!
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: 99.4 és 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Komló legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Fontos határidőjárda az 1%-okkal kapcsolatban. Napközben folytatódik a derűs őszi idő. Jó reggelt kívánok, jönnek a részletek. Szerdáig regisztrálhatnak a NAV-nál azok az egyesületek és alapítványok, melyek jövőre szeretnének részesülni a személyi jövedelemadó 1%-os felajánlásaiból. A dokumentumokat az adóhivatal online felületén lehet benyújtani. A regisztrációt azoknak a szervezeteknek is el kell végezniük, melyek korábban már részesültek az adózók felajánlásaiból. Augusztus óta több mint 6500 pedagógus végezte el az anafilaxiás allergiával élő gyerekek biztonságát szolgáló ingyenes online képzést. Mindezt az oktatási és gyermekügyi miniszter közölte. Lannert Judit bejegyzése szerint naponta csaknem 200 pedagógus végzi el az oktató programot, így nagyobb biztonságban lehet 25 ezer életveszélyes allergiában szenvedő gyermek, és az értük az intézményekben felelős pedagógusok is. Tűz volt vasárnap este Pécsett a Bocskor dűlőben. Egy családi háznál felhalmozott lomok kaptak lángra. A pécsi tűzoltókat riasztották a helyszínre, mire kiértek, a szomszédok már oltani kezdték a tüzet. A szakemberek három vízsugárral folytották el a lángokat és a még izzó részeket. Az ingatlan a tűz keletkezésekor üres volt, a lángok a házra nem terjedtek át, személyi sérülés nem történt. Vereséggel kezdte az idei NB1-es férfi kosárlabda bajnokságot az NK Universitas Pécs együttese. A csapat a nyitófordulóban a Paks vendégeként 102-77 arányban kapott ki. A következő körben hazai közönség előtt játszik majd az együttes. A csapat október 3-án szombaton a Szolnokot fogadja az NKA arénában.
2: A közlekedési híreket és a biztonságos közlekedést az AutoCity Pécsi Cupra márka kereskedése támogatja.
1: A Magyar Közút tájékoztatása szerint feltárással járó munkákat végeznek Siklóson a Váralja utcában. A héten néhány napig a munka miatt a terület mindkét irányból Zsák utcává válik. Átmenetileg két irányúvá vált a Mohácsi Táncsics utca. Az utcába a Kazinci utca felől lehet behajtani, a fő utca irányába viszont nem lehet kikanyarodni. A hatos úton Hírnél jelzőlámpa építési munkák miatt a Zengő utca egy irányúvá vált. Ma is a napsütésé lesz a főszerep. Egy-két felhő megjelenhet az égen, csapadék viszont továbbra sem várható. Helyenként megélénkül napközben a keleti szél. A hőmérséklet csúcsértéke 26 fok közelében alakul majd.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
2: Rádió 1!
0: Folytatódik a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora Balázsék. Sebestyén Balázsral, Ráskó Eszterrel és Rákóczi Ferivel. Csak igazi, ma is sláger megy.
2: Rádió
3: 3:47 lesz pontosan, 6 perc múlva jó reggelt kívánunk mindenkinek.
4: Hello, bello.
3: Hello, drága hallgatók, itt vagyunk, és világosodik már egy kicsit. Világosodik egy kicsit, úgyhogy csak jó, alakul ez. Nincs még azért annyira nagyon ilyen 6:30-ig, meg 7-ig sötét. Ezt a magyar válogatott küldte rám.
5: Csináltak egy olyan hangutánzó versenyt, hogy kinek az apja hogy indul el reggel a munkába.
3: Igen, az jó.
5: A milyen hanghatásokkal jár együtt a reggeli készülődés? Hűrőszoba?
3: Igen, mit csinál a fater, igen. Na, azt mondja, hogy sok játékra jelentkezés. Igen, és hát itt még ettem mindenkit. Ventillágat itt a tegnapi meccs után Kis Norbi 8-szoros Európa bajnok lett, azt a mindenségét neki.
4: Kamion nyal.
3: Az kamion.
4: Az kemény.
3: Az kemény, gyerekek. És hát tegnap beszéltünk Tibivel, azért az is kemény. Ugye Kasza Tibivel, aki meg sportlövő magyar bajnok lett. Maga mögé utasítva Európa bajnokokat,
5: miért van
3: meg
5: az,
3: magyar bajnokokat.
5: Miért van az? Kicsit azt gondolom, hogy ez én is lehetnék.
3: Tehát, hogy... Mert sok mindenről gondolod.
5: Tehát, hogyha lenne néhány milliárd forintom a fogyasztószeremből, és otthon ülnék, egész nap unatkoznék, és akkor mit csinálják, és akkor venném magamnak egy fegyvert, hogy szerintem ki tudnám én is gyakorolni.
3: Mm-mm.
5: Nem? Hát... Ez nem így működik? Ez, mi kell hozzá? Nagyon jó szem.
3: Hát ehhez szerintem önmagában tehetség. Tehát, hogyha 13 hónap alatt teljesen civilből eljuss el oda, hogy legyőzöl egy olyat, aki 10 év elő,
5: Diadulpi,
3: és két naponta ki van, nyilván anyagi feltételek is kellenek, hiszen lőszer azért nem biztos, hogy mindenki ugyanannyit tud költeni, tehát itt lehet azért egy különbség, hogy el tudok lőni heti 50-et, én meg napi 200-at, tehát azért ez is egy fontos különbség, mert nem mindenki tudja úgy finanszírozni a saját lövéseit, az is drága, de a tehetségeben benne kell, hogy legyen.
5: De mert kigyakorolni paintball puskával, vagy hasonló?
4: Nem. Hát nem ugyanaz.
3: Nem tudod.
4: Ez az, ez iszonyatos koncentráció, de végig. Tehát, hogy egy másodpercen nem engedsz el, az Tibi is mondta tegnap. Odaállsz és gyerünk, paf.
3: És iszonyat meló. Tehát amíg mondjuk lehet, hogy magyar bajnok lemegy 10 éve, mit tudom én, heti 3-at, és el tud lőni X-et, addig te minden napot vagy heti 5-ször, és az 5-szörösét lövöd el. Tehát ez lövészeti mennyiség is, de amellett nyilván tehetség is érzék. Nem tudod máshogy.
5: Szóval csak ki kéne ezt próbálni.
3: Az, hogy kipróbálod, az oké. Okay. Az, hogy ebbe egy év alatt ennyit teszel, az egy nagy kérdés, hogy bele tudod-e tenni. Meg hogy van-e szemed, meg tehetséged, mert itt azért ez is számít.
5: Szemem az van, még egyelőre. Tehetség, az nem hiszem, de ettől függően szemem az van.
3: Kettős de ez menő szerintem, nem? Nagyon egy menő. Év alatt egyszer csak oda. Oda állsz, és azt mondod, hogy hello gyerekek, itt vagyok, megjöttem. És magyar bajnok vagyok. Szóval azért az...
5: Azok a legjobb dolgok, amik ilyen csendben történnek, tudod, amik egyszer csak így, igen. Így felbukkanak a semmiből.
3: Mert én tudom, tudtam, hogy jár lőni, mert nekem ismerőseim lőnek, meg kollégák.
4: Egymásra,
3: igen, bosszúan. És ők mondták, hogy lent van, nagyon ügyes, és nagyon sokat lő. Tehát, hogy nagyon sokat van lent, megszállottan csinálja. De kicsit mindannyian ilyenek vagyunk szerintem. Tehát a Tibi sok szempontból hasonló, valamire rácsúszol, akkor csak az van.
5: Azt írják a hallgatók, hogy a felbérelt egy mesterlövészt, és a válla fölött átlőtt.
3: Igen, az lehet, hogy ez történt, igen. Tibi, de nézze, fejfogak kellenek. De az is kell. De nagyon ezt el kell ismerni, gyerekek. Tehát egy év alatt eljutni ide, az nagyon komoly eredmény. Mert hogy ugye olyan sportlövészetben...
5: De ilyenkor állnak, ugye? És nem, tehát nem az, hogy hasalnak, meg gurulnak.
3: Nem, állnak és több szobát kell teljesíteni, és mindenhol van 4 vagy 5 célpont, és a leggyorsabban kell lelőni. És akkor van egy időd, aztán azt viszed tovább.
5: Szerintem a kommentelők olyan motivációt adtak amúgy Tibinek, hogy...
4: Úgyse fog ez neked menni.
3: Mit akarsz te ott, igen?
4: Késő van már ehhez, Tibi. Igen?
3: Ha motivációt akarsz, csak tegyél ki a Facebookra egy posztot, hogy most mihez van kedved, és milyen sportot kezdtél el. És utána olvasd el a kommenteket, és érezd át, hogy a feléd irányuló...
4: Óriási szeretetet és támogatást.
3: Támogatást, szeretetet, és úgy gyere rá, hogy ebből nagyon jól tudsz merítkezni. Vagy a Tibinél is ez volt. Posztolt egyet, és minek csinálod, már jó dolgot, de nem tudsz. Igen, arról hagyjatok ti meg, és kész. Tehát, hogy én már Facebookra egyébként semmit, csak ott itt szinte. Meg
4: azt még föl tudják dolgozni.
3: Annyi. Én semmit nem teszek ki Facebookra. Oti, meg RTL-es promó. Semmi. Nem vagyok hajlandó Facebookon egy fél mondatot sem megosztani magamról. Instán se sok privát dolgot, de Facebookon aztán meg végképpen.
5: Azt hittem észre, hogy azok az emberek kommentelnek Facebookon, akik régen így elmentek mellett az utcán, és így motyogtak az orruk alatt. Ez az ilyen... Tehát ilyen
3: jaj, nagyon fáradt lett a Facebook. Rossz indulatú, fáradt, gonosz. Nem egy jó közeg.
5: Meg kicsit ilyen, hogy is mondjam, ilyen... Tehát egy olyan perspektívát tudom mindig megragadni, amit, hogyha folyamatosan csak ezzel a szemem előtt, nem tudnék létezni.
3: De tehát tényleg, nem lehet látod, létezni. Hogy nincsenek jól.
5: Nincsenek jól.
3: Az Insta még azért egy jóval vidámabb, kedvesebb, barátságosabb közeg. Én csak azt használom, van, amikor társba megosztok a Facebookon egy-két dolgot.
4: Ott kapod a jót.
3: Beszélgetős esteket, jegyeladást, RTL-es műsorpromó, ilyeneket nem teszek
5: meg
3: más. Szóval nem
5: a legtöbb
3: teszek
5: ember,
3: más
5: aki ott van amúgy a Facebookon, és ők csendben vannak. Tehát, szerintem a többség nem ír semmilyen kommentet, ők nem nyilatkoznak.
4: De a jót miért nem írja?
5: Azért nem, mert nem ül le megírni ezekkel hadakozni, hát miért tenne ilyet? Különben te se csinálsz ilyet, te se ősz.
4: Mi nem vagyunk alapvetően egy oda kommentelők, azért szerintem egyik.
5: Nem, de ez a lényeg, nem. Hogy nem, hogy aki meg optimista, meg látja a dolgot árnyaltan, meg nem tudom, esetleg így...
4: Na de ők hol vannak? Azok közül, akik kommentelők...
5: Hát, a rádióval, vagy...
4: Csinálják a műsort, aztán...
5: Ez abszolút. Élik az életüket.
4: De csak vagyunk még egy páran, tehát hogy kiteszel valamit, és akkor csak a szar ömlik alá, ott azért nem kéne egy másik oldalnak is megjelenni? Tehát,
3: igen.
4: Azok már nem akarnak. És
5: harcba hívod a sajátjaidat?
4: Igen, a normalitást hívom harcba, hogy oda lehet írni, hogy figyelj, nem állj, ne a szart nézzétek.
3: Nincsen, ott nincs normalitás. Nagy jó hasonlat valaki azt, hogy az a Facebookon lenni olyan, mint bemenni fiatalon az STK-ba. Széke, tényleg ilyen. Abszolút jó megfejtés, igen. Bódis Tamás ultrafutó bekerül-e a témák közé? Bekerül, gyerekek, 9 után hívjuk. 9 után
4: tegnap
3: elvileg.
4: Tegnap is hívtuk már egy csomószor, csak szerintünk aludt, mert ugye futott egy 19 órát egy húzamban,
3: ugye
4: szerintünk pihen, de mára le van egyeztetve.
3: Ezekkel a teljesítményekkel azért mi is foglalkozunk. 246 kilométer görög ultramaraton, pályacsúcsa 19 óra 40 perc. Ez nincs, gyerekek, ez nincs.
4: Nem készülünk, Eszterkém, egy ilyenre?
5: Mire? Ultramaratonra?
4: Egyes pártatlóra, 19 óra 40 az idő most.
5: Futás! Fiú!
3: Gyerünk! Nagyon szeretném, hogy futnátok felváltva 19 órát. Az menjek mellettek motorral.
5: Az első másfél óra az véget érne az ultramaraton szerintem. De abban is lenne már könnyek.
4: Nekünk egy rövid ultramaraton.
5: És valami másik plusz.
3: Hát igen, nem lehet, gyerekek, nem lehet 249 kilométert lesz.
4: De lehet.
3: Nem lehet, lehet.
5: Most
3: ez
5: vasárnap.
3: Már lefutották, megnyerte.
5: De miért nem szóltatok, odaadtam volna az okos órámat, meg kellettek volna a lépések a gyereknek az iskolai projektjéhez.
3: 246-ot futott, hogyan? 19 óráig futni? Hát a kocsiban nem ülök annyit. Hát semmit nem tudok 19 óráig csinálni. Aludni sem tudok
5: adni. Sem tudsz adni.
3: Nem, semmit nem tud. Nem. Nincs az a tevékenység, amit tudsz 19 órán keresztül csinálni. Se kocsiban ülni, se motoron, se repülőn, semmi. Ő futott.
4: Futott. Hát nem is ült, nem aludt, amiket te soroltál, ő futott.
3: Az alvásban nem vagyok biztos, szerintem mikroalvások vannak. Ilyen beleszúnyágatások vannak. Azt többször elmondták ők, hogy tudnak futás közben egy picit ilyen, először így átszellemülsz, majd halucinálsz, majd bele-belealszol a futásba. Az lehet, hogy volt neki. Nyilván nem 100 kilométerig, mint a tibeti transzban futók, de hogy lehet, hogy egy kicsit.
4: Úgy futnak 100 kilométert, hogy alszanak.
3: Igen, lungmapáknak hívják őket.
4: Lungmapa?
3: Igen, az a nevük, és régen arra használták őket, hogy több száz kilométert úgy futották le, hogy amikor elindultak egy kolostorból, akkor transz állapotba tették őket, és transzban futották.
4: Hagyjad már, nem futott neki semminek transzban.
3: És amikor te találkoztál egy ilyen Tibetben, akkor láttad, hogy csukott szemmel transzban fut, és mindenki félreállt. Tehát az volt, hogy nem állítottad meg, nem beszéltél vele, csomagokat vitt, futár volt, leveleket itt kolostor és kolostor
4: nem,
3: között.
4: Nem futhatsz csukott szemmel.
3: Transzban
4: nem lehet, hát neki fut a háznak.
5: Nem követed össze híreket a transzfutót a kolostori futóval?
3: Tibet.
5: Transzfutó volt, de nem úgy volt transz.
3: Tibet, Nepál és az egész Himalája sokszor találkozik a misztikummal.
5: Nagyon sok időt tesz még leesetnek. Kármit az irigyom mindenki.
3: Én nem is hallottam. Mit mondtál? Mit gonoszkodtál meg? De látom, aljas volt.
5: Hát, hogy összekevered a fogalmakat, hogy ez csak egy sima transzfutó volt.
3: Igen, Tibetben nagyon sok a transz. Nem, transzfutók, ők voltak a lungmapák, ez volt a nevük. Nincsenek már nagyon, ahogy nagy, hát hogy is mondjam, csak buddhista szerzetesek is, inkább Nepálban meg Indiában vannak már. Tibetben már nincs semmi, csak kínaiak. Na de mindegy is, itt van a hallgatónk. Halló, jó reggelt!
6: Halló, jó reggelt, sziasztok!
3: Hello, hogy hívnak, ciao. Berti, szia Berti!
6: Berti vagyok, üdvözöllek titeket.
3: Mi is üdvözlünk téged.
6: Kisvárdáról.
3: Na.
4: Kisvárda?
6: Várdáról.
4: Foci csapat, hogy van?
6: Tessék?
4: Semmi.
3: Hogy van a foci csapatod?
6: Nem nézek focit, megmondom őszintén.
3: De most miért csinálsz ilyet?
5: Jaj, magadra hozod a bajt, magadra hozod. Szereted a focit és nézed is.
6: Normális sportokat nézünk.
4: Azaz?
5: Na.
6: Kézilabdát például.
4: Kézilabdás vagy.
6: Lányom is kézilabdázik.
5: Nagyon helyes. Nagyon helyes. Azok amazonok. Kézilabdás lányok.
3: Bizonyám. Jól van. És kivel játszanál?
6: Eszterrel játszanék.
3: Eszterrel játszanál.
6: Jól
5: van. Kisvárdán nagyon jó kocsmák vannak, úgyhogy tudok menni ezzel a feltevéssel.
6: Melyikre gondoltál pontosabban?
5: Van az a lovagos. Annak mi volt a neve? Várkert? Vagy mi volt a neve? Nem. Van a kansas, ugye?
4: Jó, de jó. De
5: ami ugye Kansas. A Kansas, de úgy van, hogy lejön, hogy kan kötője sas. A kansas söröző, ami szerintem önmagában megírja a turizmus, tehát erre már épülhetne. Meg volt még egy ilyen lovagias témája, de most arra nem emlékszem pontosan, mi volt a neve.
6: Pár étterem. Nem arra gondoltam.
5: Hát nem, ez egy kocsma volt. Kocsma. De várj, Kisvárda. Igen, Kisvárdán. Ott hittem életem először abszintot.
6: Yellow.
3: Úgy leeste velük a beszélgetés, azt se tudom.
4: Kisvárdai kocsmák.
5: Kansasba például elmehetnél te is.
3: Kansas, amik a neve jó. A kansas. Gyerekek, játszunk? Kivel játszál? Gondolom Eszter, nem?
5: Mit történt? Megköszöntük, hogy velem fog játszani.
3: Ja, veled, és mondtad már, hogy kivel játszanál?
5: Igen, az van, Balázs, most elveszed a transzfutóknak a Facebook oldalát.
3: Én megnéztem a transzfutókat. Megtaláltad őket, Feri?
4: Nem.
3: Nem találtad?
4: Transzneműt futókat találtam. Nem,
5: mindjárt, mondom, azt mondom, somót. Hogy szerintem nagyon-nagyon lehet.
3: Mindjárt megtaláld őket. Na jó, indítom az órát, 3-2-5-es.
5: Na, szóval milyen témával készültél?
6: Figyelj, munkával kapcsolatban is készültem, több dologgal. Készültél valamivel?
5: Semmivel nem készültem, és meg is nyerted ezt a játékot, ugye viszontlátásra.
3: Nagyon jó, ez figyelj, ez egy
5: munkával is készültem. Milyen munkával készültél? Milyen munkád, ezt nem is mondtad pontosan.
6: Figyelj, erdészeti gép, kiközelítő gépen dolgozok egy forwarderrel.
4: Forwarder.
3: Hát egy jó forwarder.
5: Annyira szeretem amúgy azt, hogy tudom, hogy mikor beszélek Szabó Alcsival, hogy megvan ez a vidámság a hangukban.
3: Egyébként tényleg ez jó.
5: És nem adunk neki valamit? Nem lehet,
3: nem tudok mit adni. Zsül. De várja, tudok. Figyelj, nézd meg, ez itt van.
2: Gratulálunk. Nyereményed egy Rájszáp termékekből álló ajándékcsomag.
3: Hoppácska. Na.
5: Majd szóljál a mókusoknak is, ha mész az erdőbe, mert szeretni fogják.
3: Van egy ilyened, jó?
6: Rendben, nagyon szépen köszönöm.
3: Na, hello, köszi a játékot. Örülünk, hogy ilyen jó kedved van, tök jó hallani. Tényleg ez tök jó, hogy valaki vidám, energikus. Komolyan,
5: így van.
3: Tök jó.
5: Bárcsak mi is azok lenni.
3: Igen. Köszi a játékot, csáv. Hello, Berti, csáv. Na, megtaláltad őket?
4: Nincsenek. Beütött, hogy transzfutó, és azt adja ki, hogy nem bináris és transz nem sportoló.
3: Nem, lungmapa vagy lungompa. Ezt is be. Lungompa.
4: Lungó?
3: Lungomba.
5: Nem. Ludgomba.
3: Lungkapa vagy lungompa.
5: Nem,
3: ez a nevük.
5: Te az umpalumpákkal kevered.
3: Lungompa, ezt is be lungompa.
5: Transz umpalumpa, ezt írd.
4: Gázos hőgomba.
3: Beszarok rajta. Hát ennyi nektek, ennyit a misztikus hagyományokról, meg démonokról, meg varázslókról nektek.
5: Na,
3: nem lehet itt nem
5: mesélni.
4: Transzfutó, itt van. Lungompa. Lungomba.
3: Na, van ilyen, vagy
4: igen,
3: nincs?
4: Igen, egy kongói származású énekes Avilo Lungomba nevének elírása.
5: Transz umpa, lumpa, dumpa, didu.
4: Hogy írjuk? Lun?
3: Lungompa.
4: Lungompa.
3: Lungompa, ezek, igen.
5: Lumbago.
3: Igen, ők buddhista futók voltak. Hidd el, hogy van Feri, mert ezeket azért eléggé jól tudom.
4: Nem, jó, nem mondtam
5: igen, csak ebben, hogy
3: na, Lungompa!
4: Igen, te nagyon sok mindenről nyilatkoztál már teljes magabiztossággal, amiből kiderült, hogy semmi nem igaz, de a tibeti transzban futók a lungompák.
3: Na, megtaláltad őket.
4: De várj, ne kedjük rám a szart, hogy te nem tudod
5: meg,
4: a nevüket.
5: De
4: várjál már meg egy fél órája engem csesztet, azt se tudja, hogy hívják.
3: Legyen bekészítve egy bocsánatkérés. Mindig azt mondom, hogy legyen bekészítve egy bocsánatkérés.
5: Jó, itt van a maraton szerzetesek, vagyis kahigó, kahigó.
3: Nem.
4: Napokon át pihenés nélkül rendkívüli sebességgel hatalmas távolságokat tettek meg. Azt nem írja, hogy csukott szemmel, mert nekem nem
3: transzban
4: az
3: transzban futottak mély meditációban. Nagyon durva. Egyébként nagyon megnézzék
4: rejtett
3: egy ilyet.
4: Rejtett tartalékokat szabadít fel a testből, tehát valószínűleg után öt célba ért, ugyanúgy járt érted, hogy így győztünk és meghalunk.
3: Igen. Rendkívüli sebességgel futottak, és ugye iszonyat távolságokat mentek. Több száz kilométereket pihenés nélkül. Ez egy ilyen inkább szellemi tevékenység volt, nem sportteljesítmény. Transzba tették őket, meditációba, mantrákat ismételtek, lélegeztek, és több száz kilométert futottak. És mondom, ha láttad őket Tibetben, akkor tudtad, hogy jön veled szemben, nem álltál elé, félreálltál, és egy csukott szemmel mantrázva transzban, mély meditációban futott. Több száz kilométert, egészen durva, miket tudtak, nem?
4: Hova tűntek ezek az emberek? Azt szeretném kérdezni, mert ugye úgy kezdődik, hogy legendák szerint 48 órán át folyamatosan futni tudtak, még az 1900-as évek elején
3: hát
4: is.
3: A kínai kulturális forradalom nagyon rosszat tett nekik, ott nagyon sok mindenkivel leszámoltak, megölték, meg ugye ez nem tudtad megtanulni könyvből, hanem ez vonalbeli átadás volt, vagyis neked volt egy mestered, aki tudta ezt a titkos hagyományt, és ha ő beavathatott téged, akkor beavatott. De mivel ők nem tudtak már avatni, meg megölték őket, meg meghaltak, ez a tudás ez egész egyszerűen elmúlt, és eltűnt, és köddé vált, igen. De elolvasod a Démonok és Varázslók Tibetben című könyvet, ott van minden.
5: Ez mikor olvastad pontosan?
3: Én nagyon többször sokat olvastam róluk. Igen, ő egy francia nő volt, azt hiszem, aki elment Tibetben, amikor még ezek léteztek, és felfedte, hogy tudnak-e levitálni, tudnak-e futni transzban. Nagyon sok mindenkivel találkozott, archiválta is ezeket, igen.
5: És tudtak levitálni?
3: Abszolút, annál durvábbakat is tudtak, de nem mondom el, mert nem
4: mert
3: vagy rá
4: érzed,
3: kész.
4: Mert úgy érzed, hogy szkeptikusok vagyunk.
3: Mert úgy érzem, hogy van némi ellenállás itt a témát illetően, ha érted, mire gondolod. Végignéztem
5: a szomszédok összes részét, úgyhogy mindent fel
3: tudok levitálni. Nem csak Károly, nagyobb levitáló nem volt.
5: Jó, és voltak a démonnak
3: is. Lufac futott csukott szemmel, hogy ment át a zebrák?
4: Na, ez az, érted, csukott szemmel.
3: Igen.
4: Úgy kezdődik, ha meg akarod tanulni ezt a fajta futást, hogy
3: nem,
4: tudjunk írni, hogy három kötője 9 évig egy sötét barlangban egyedül vagy. Így kezdődik.
5: Én amúgy transzrádiózni szoktam, Balázsra.
3: Igen.
5: Ugyanez, hogy itt ülünk, de aztán nem vagyunk még évben.
3: Tibetben az, hogy elvonulsz 3 évre, 3 év, 3 hónap, 3 nap az alap volt. Tehát minden ilyen beavatás az úgy indult, hogy rendben van, akkor 3 éves elvonulás. És akkor utána kezdheted el megtanulni. Tehát például a tumót, ami ugye a belső hő gyakorlata, ahol vizes lepedőben meditálnak a Himaláján, és megszárítják maguk a mínusz 20 fokban lepedőt. Ez egy létező tantrikus gyakorlat. Ez egy 6 éves elvonulás után kezded az alapokat megtanulni.
4: Egy ilyen csávót nem tudsz nekem szerezni, mert beszart a szárítógép.
3: Hát látjátok, farrahorsó ez.
5: Egy csoport kivonul hozzá, hogy felveszik a vizet, bugyikat.
4: A fürdőszobában a béka csak így ráteríti.
3: Adtok neki $100 kaja, pia, úgy megszállítja a törölközőt.
4: Ennyi, teljesen
5: látom. Ezt Péter is meg tudná csinálni, neki is ilyen magmája van. De hogy lehet, szerintem amúgy vannak ilyen emberek, akik nagyon-nagyon-nagyon-nagyon fűtenek belülről. Ezt csak ennyi történik.
3: Ennyi, igen, fölfűti, hogy elromlott a szállítógép. Gyere már Haber Tibetből, szállíts már meg nekünk ezt a törölközőt.
4: A rezsin spórolunk, még azt is megkapja.
3: Igen. Én szóval megkérdeztem Nepálba, hogy ez létezik-e, és azt mondták, hogy egyrészt honnan tudunk róla, tehát nekik tök meglepő volt, hogy mi európaiak tudjuk ezt, hogy van tumó, pedig ezért ez erről sok helyről
5: olvasol. Mondták, hogy
3: tumó,
5: Lacikám.
3: Azt mondták, hogy nektek nem tumó van, hanem tumor van, úgyhogy takarodjál, ne hülye európai. Tumó, mi tumor? Ott a gyomrodban, a húzzáj.
5: Szabó választatsz bármilyet.
3: Nektek ott Európa, nekünk tumó, nektek tumor, úgyhogy talán mi jobban csináljuk. Nem, és akkor talán erre mondta, hogy igen, van, igen, ez egy tantrikus gyakorlat nekik, nem van az kolostorban, aki ezt tanulja, tehát volt olyan csáv, aki tanul, és azt mondta, 6 év után kezded el az alapokat. Mondom, hogy tetszik mondani, 6 éves elvonulás.
4: Addig mit csinálsz, csak ülsz?
3: Addig napi 4-szer meditálsz, 5-kor kelsz, csináld a leborulásokat, és 6 év után tisztulsz meg annyira, hogy vagy arra kész, hogy mondjuk egy ilyen titkos tan, mint a tumó, elkezdjél megtanulni.
5: Miben különbözik ez az orvosi egyetemtől?
3: Ez tulajdonképpen semmiben.
5: Ők is ugyanúgy 6 évig térdelnek, imádkoznak, igen, küzdenek, hát ugyanezt történik.
3: És ebből lett a tumorról lend, aztán később, így van. Írja, hogy hallgatok, köszönjük szépen.
5: De azt írják, hallgatok, hogy tudnálátok pizzát sütni felé, hogy...
3: Rúg ki a pizzasütődet, és vegyél fel, hozok neked $100.
5: 12 óra is elkészülünk, következő.
3: Hígy ilyen, gyere, szárítsd meg a tézét, süss meg magadon ezt a pizzát. Sávó, ráüti a tojást, a lisztet a hasán összekeveri. Megvan a pizza, érted? Ez a baj velünk nyugatiakkal. Hát
5: amúgy
3: mindegy.
5: Például nem lehet azt csinálni, hogy a börtönbe kerülteknek, akkor ilyen programot csinálni, hogy akkor lehet választani, hogy a mosodába dolgoznak, vagy pedig tumó.
3: Disznóknak gyöngyöt hagyjad, Balázs, ennyi. Igen. Na jól van. Miért nem kaphat ajándékcsomagot, ha nyert? Valaki itt leragadt. Mi nem kapott?
4: Kapott, hát át kapott? Is adtuk.
3: Ja, nem, azt mondtuk, hogy nem, csak rájszapot kap. De kap ajándékcsomagot is kap, persze.
5: Mindent kap.
3: Nyugodjál meg, minden oké van, kap ajándékcsomagot is, igen. Na jól van, jövünk mindjárt 2 percre, pontosan 7 óra, és időjárásunk, ez időjárás jelentés volt, a száradó ruhák, az időjárás jelentés volt.
2: Az időjárás jelentés támogatója a gumi.

95. Ez a Rádió egy konténer. Tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra Raval elektromos személyi autót, talán Gorenje háztartási gépeket, vagy egy 65 szolos Hisense TV-t, vagy akár egy 1 millió forint értékű Bosch Professional 18 voltos elektromos szerszámgép csomagot. Vajon mit rejt még a rádió egy konténer? Október 9-én minden kiderül a Duna Plázánál a Rádió 1 és Balázsi nagy konténernyitó partiján.

0: mondja a szlogent.
1: Rádió 1 a igazi mai slágerben!
0: És megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját. És a Rádió 1 konténert. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió 1 konténer. Egy kulcs, ami mindent nyit.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Pörgesd fel egyéni vagy társas vállalkozásod és intézd egyszerűen céges pénzügyeidet a Raiffeisennel. Nyisd bárhonnan új ügyfélként vállalkozói számlát az abban akár 140 ezer forint jóváírással. További részletek és feltételek a raiffeisen.hu weboldalon, az üzletszabályzatban és a kondíciós listában. Vértesd fel magad a kibercsalásokkal szemben, látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Emeld új szintre üzleted! Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra!
4: 10 000 tesztvezetés 4 nap alatt? Igen! Szeptember 24 és 27 között próbáld ki a Nissan és Cherry modelleket, és segíts országos rekordot dönteni. Közben még álomutazást is nyerhetsz, vagy akár vissza is kaphatod a megrendelt autód árát. Magyarország! Gyere és vezess! Részletek a rekordtesztvezetés.hu oldalon.
5: Kedves Jimmy, akkor a három kívánságom. Legyen díjmentes a látásvizsgálat az Optic World-ben. Kapjon mindenki akár 50% kedvezményt szemüveg keretre vagy lencsére, és ez mind a 61 Optic World üzletben legyen elérhető.
6: Ezer évet kellett várnom az első értelmes kívánságra. Már is teljesítve. Részletek ajándéklátásvizsgálat.hu.
7: Csomagold ki a szabadság élményét, és töltsd le az új FoxPost alkalmazást. Tedd zsebre és tartsd kézben Magyarország legnagyobb csomagautomata hálózatát bárhol, bármikor. Vedd át, add fel, kövesd nyomon úgy, ahogy neked kényelmes. Foxpost. Csomagküldés a tozéig.
8: Asztal, ez mi volt?
9: Várj csak, ezt tudom. Kicsi, fürge, elektromos, és imádom. Ez a Leap Motor T03.
8: Leap Motor T03. Magyarország legolcsóbb tisztán elektromos új autója. 6 800 000 forinttól. Készletről azonnal. Leapmotor.net/hu.
10: Az állatok világnapja nem csak a kicsi, a nagy, a tollas, a bundás és a pikkelyes állatoké. A Fresznapban ez a te napod is. Vásárolj legalább 15 000 forintért, és 15% kedvezményt adunk mindenre. Várunk üzleteinkben október 4-én az állatok világnapján. Részletek a fresznap.hu-n. Fresznap. Mindent a kedvencekért.
11: Belégzés. Kilégzés. Belégzés.
12: Ugye milyen egyszerű, de Náthásan a legegyszerűbb dolgok sem működnek. A Nátha ortüneteire válassza a Reventil Orsprayt.
13: A Reventil Orspray enyhíti az ordugulást, orfolyást és segíti az ornyákahártya regenerációját. Tartósítószermentes és nem okoz hozzászokást. Patikában vég nélkül kapható gyógyászati segédeszköz.
14: A Reventil Orspray törődik az orrával.
12: A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
2: Reklámot hallottak.
0: 99.4 és 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
15: Ki mondta, hogy az indián nyárban nem fér bele egy kis fűszeres sütőtök?
16: Az I Love Page Caféba már megérkeztek az őszi újdonságok, a Pumpkin Spice Latte, a sós vaníliás matcha és a rummal is kérhető melengető almapuncs. Az ősz még csak most kezdődik, de az ízei már itt vannak. Gyere, kóstold meg őszi különlegességeinket a napsütéses teraszunkon. I Love Page Café. Pécs, Széchenyi tér 1.
17: Frissülj fel az Edusó Family klasszikus kávéjával. Az 1 kg-os prémium minőségű szemes és őrölt kávé október 12-ig csak 4490 forint Komlón a Komló Marketben. További akciós termékek hihetetlen áron a Komló Marketben, Komlón 4 helyen.
18: Munkavédelmi eszközök és munkaruházat saját logóval vagy egyedi grafikával már egy darabtól, készletről, rövid határidővel. Keresd minket Pécsen!

0: a Budai Vámnál, vagy online a bartabt.hu oldalon. Barta. Munkaruha, textil, póló.
1: Új hely, új haj, új stílus. Pécsen, egyetemváros szívében a Rókus sétányon, itt a Maison Nude, az új fodrásszalon. Gyere, próbálj ki minket, és első hajvágásodból 15% kedvezményt kapsz. Maison Nude. Rókus sétány 5/1.
2: Vásárolj most, fizes később! Kerítéstől a tetőig, a festéktől a kádig az Újháznál mindent megtalálsz. Otthonot felújításához válogass több ezer termékünkből, akár az időtálló Swissporton tetőcserepekből is 0% THM-re. Részletek és résztvevőkereskedések 0thm.újház.hu.
3: Dolgozz velünk az élelmiszergyártásban, a PPP Kft. Élelmiszerfejlesztéssel és többek között a Wonderful Vitality termékek gyártásával foglalkozik, és folyamatosan bővíti termelési csapatát. Stabil munkahely, kiszámítható munkarend és hosszú távú munka lehetőség vár. Jelentkezz gépkezelőnek vagy termelési munkatársnak a www.munkapecs.hu oldalon, vagy küldd el önéletrajzod az álláskukac.munkapecs.hu címre.
4: Ha Pécs, akkor Volántaxi. Már appon is.
5: Beleunt a reklámokkal teletűzdelt tévéadásokba? Streaming csatornákat néz? Próbálja ki a gigabites optikai internet minden előnyét. A részletekről és akciókról érdeklődjön az ügyfélszolgálati telefonszámainkon, vagy látogasson el a www.nikon.hu weboldalra. Nikon Wireless Kft. Optikai internet elérhető áron.
6: Autófelvásárlás. Divital Kft. Bizományos értékesítés. Divital Kft. Megbízható használt autó. Divital Kft. Divital Kft. Bécs, Árnyas út.
7: Miért hallgatják egyre többen a Rádió 1-et?
8: Mert itt

0: megszólalnak. A új zene, a új zene, akkor is Rádió 1. Mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottál.
2: Komló legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
3: Az otthonában fosztotta ki egy idős férfit Pécsett. 25 fok fölé emelkedhet ma a hőmérséklet. Jó reggelt kívánok! Jönnek a részletek. Az otthonában fosztotta ki egy idős férfit Pécsett. Szombaton érkezett bejelentés a rendőrségre, ahol a feljelentő, egy 96 éves férfi elmondta, délelőtt becsengetett hozzá egy fiatal, aki ételt kért tőle. Az idős ember megsajnálta az idegent, beengedte a lakásba és étellel kínálta. Miután a fiatalember távozott, a házigazda észrevette, hogy a konyhapultról eltűnt a tárcája, benne pénzzel és iratokkal. A rendőrök pár óra alatt elfogták azt a 20 éves férfit, aki a bűncselekmény elkövetésével gyanúsítható. Kihallgatásán beismertetettét. Az ügyben a pécsi rendőrkapitányság nyomoz. Fontos dologra figyelmeztet a MÁV csoport. A közlekedési vállalat azt közölte, a kedvezményes diákbérletekhez már nem használható az oktatási azonosító, vagyis az OM azonosítószám. Az erre vonatkozó türelmi idő nyáron lejárt, így most már az állandó diákigazolvány 10 jegyű kártyaszámát kell megadni a kedvezményes bérletváltásakor, és ezt is kell ráírni a bérletre. Akinek nincs állandó diákigazolványa, annak a személyazonosító igazolvány számát kell megadnia. Vereséggel kezdte az idei NB1-es férfi kosárlabda bajnokságot az NK Universitas Pécs együttese. A csapat a nyitófordulóban a Paks vendégeként 102-77 arányban kapott ki. A következő körben hazai közönség előtt játszik majd az együttes. A csapat október 3-án szombaton a Szolnokot fogadja az NKA arénában. A Magyar Közút tájékoztatása szerint feltárással járó munkákat végeznek Siklóson a Váralja utcában. A héten néhány napig a munka miatt a terület mindkét irányból zsákutcává válik. Átmenetileg két irányúvá vált a Mohácsi Táncsics utca. Az utcába a Kazinci utca felől lehet behajtani, a fő utca irányába viszont nem lehet kikanyarodni. A hatos úton hírnél jelzőlámpa építési munkák miatt a Zengő utca egy irányúvá vált.
1: Az időjárás jelentés támogatja a pécsi Agroker Áruház, a kertészkedők profi partnere.
3: A meteorológusok előrejelzései szerint ma is a napsütésé lesz a főszerep. Egy-két felhő megjelenhet az égen, csapadék viszont továbbra sem várható. Helyenként megélénkül napközben a keleti szél. A hőmérséklet csúcsértéke 26 fok közelében alakul majd.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék! Itt vannak a négybetűs családtagok, Viki, Laci, Anna, Juli, Zsül, Feri! Ezt így! Na, melyik lesz a kakukk tojás? Hát persze, hogy a 106 betűből álló Sebestyén BBB! Balázs! Fújtatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
5: Itt vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek! Tele a kis pocakotok?
6: Nincs tele, mert bocsánat, lenyelem, mert a felénél abba kell hagyjuk.
5: Ennyi gyerekek, kicsit ha itt munka van, akkor itt nincsen muzsika. Pont ez a muzsika kellene ahhoz, hogy az ember nyugodtan megreggelizzen. De nincsen muzsika, itt
7: nem
5: most munka van.
7: Ilyesmire.
5: Itt munka van, gyerekek, munka van. De nyugodjatok meg, én itt vagyok.
6: Helyes. Akkor tudod, mint majd bejövünk,
5: egyetek,
6: menjünk
5: vissza. Egyetek, én addig itt vagyok.
7: Nagyon jót írtak a hallgató. Egyszer voltam két nővel egyszerre. Balázs, persze! Tibeti guru, megszállítom a vizes ruhát, meg tudom mondani a jövőt, Balázs. Ezek igazat mondanak.
6: Igen, ha ráül, tudjátok.
5: Ennyi gyerekek, hát ennyi. Hát most ne haragudjatok, hogy ezt is tudom, hogy ilyen felvilágosítanák benneteket, de hát ez semmi, hát disznók elég gyöngyöt szórok, érted? Hát ez nem látni.
6: Bár a matek meg a fizika órán lettél volna ilyen az, aktív, azzal az, is bejjebb lennénk.
5: Igen, az nem érdekelt
6: de
5: annyira.
6: De az távolva. Egyébként megvilágosodás történt a hatásodra ezekkel a ultrafutókkal, vagy milyen transznemű futókkal, vagy transzfutókkal.
5: Lungompa, többféleképpen mondhatod.
6: Csak itt érted, reggelizgetünk, és akkor én összetettem, mert most egy ilyen applikációt használok, hogy kalóriaszámláló applikációt, befotózod, és akkor már meg is mondja, hogy mennyi van benne. Zsül el akarta venni ugye a zöldséges tárt, és mondom, hogy Zsül, hát nem látod, hogy mit csinálok? Zsül a következőt mondta, hány éve ismerjük egymást, Zsül? Hát 20, 30. Úgy, hogy sose volt egy hangos szava se Zsülnek. Szerintem senki ezt.
7: Szex azért ezt tett hozzá.
6: Igen. Se. Mától az van, amit én mondok.
5: Azt a mindenit!
6: Mondom, Gyula!
5: De mire mondta ezt?
7: Kikupáltam a Gyulát, nem tudom, észrevettétek el.
5: Igen, hogy elvetted a salátát tőle.
6: Nem, ő vette ki a képből a salátát, és mondtam, hogy Zsül, várj már egy picit, hogy rögzítsem az étkezésemet, kiszámolja a kalóriát.
5: Azt a mindenit!
6: És Gyula, érted, ma egyszer csak így puff, kinyílt, úgyhogy ezt valószínűleg neki köszönheti.
7: Szokjatok hozzá, Gyulából férfi lett.
5: Ennyi. Gyula odavágott.
7: Ez így szokott lenni. Nem tudom, láttad a harcosok klubját? Kell egy kis idő, amíg az ember transformálódik, de aztán utána nincs visszaút.
5: Igen.
7: Ezt majd fog verekedni magával a parkolóba.
5: Na, Gyula egy terminátor, egy önálló életre kell.
6: Ennyi. De mindenkinek úgy... van ilyen embere egyébként, aki évtizedekig érted, hallgatott, vagy mit tél, és ott szereted meg mindent.
5: És egyszer igen. Csak vértizik, és öntudatára ébred.
7: És még jobban szereted.
5: Igen. Ja, a Skynet is öntudatára ébredett egyszer, úgyhogy lehet, hogy Gyula maga a Skynet. Gyula fölébred, és onnantól kezdve agyon bombáz, és agyon lő mindenki.
7: Rengeteg teória látott már napvilágot azzal kapcsolatban, hogy Gyula pontosan kinek hát ugye jelent, vagy kinek dolgozik, ki az ő vezetője. És mi van akkor, hogyha nincsen neki vezetője, hanem Gyula maga a vezető?
5: Igen.
7: Értedek? Csak itt ül.
6: Titokban.
7: Aha. Itt ül, nagyon nagy csendben, és közben pedig innen mozgatja a szálakat.
5: Igen. Mi lesz a következő? UFC, Gyula? Nováki Rambó? Zsülből Gyula lett? Tegnap este történt valami. Mi történt? Hogy azt mondtad, hogy mától az van, amit én akarok. Nem egy tipikus Gyula mondat. Na, hát szóval, nem. Hogy nem egy tipikus zsülös mondat.
7: Elget volt udvarias. Vége van ennek.
5: Igen. Ez a helyzet, gyerekek. Na, nézzük a közlekedéseket. Szeged Makai út baleset, teljes út zár, egy órája arra szólunk, Szili küldte nekünk. Az M5-ös autópálya 21-es kilométerénél erős szarvas, marha, trágya szag van. Kaptuk ezt is SMS-ben, köszönjük arra, szépen. Balázs. Ott voltam. Igen, kiszerőzöttem a kocsimat, igazából ez jön.
7: Igen. Ott egy tupperware, amit csak ott mert kinyitni.
5: Igen, ott tettem meg a kedvenc sólet konzervemet, amikor jöttem befelé. Tudsz olyat írni, ami elhangozhat Halloweenkor és szeretkezés közben? Kérdezi valaki.
6: Jó, de jó.
5: Ez csak, hogy beküldte. Tudsz-e olyat írni, ami elhangozhat Halloweenkor és szeretkezés közben? Na jó, várjál, oké. Oké, tehát Halloween, várjál, nézzük a Halloween ünnepkör. Szellemek, gyertyák, édesség, cukor, ijeszgetés, halottak, ugye ez? Most a szeretkezés közbeni mondatokat nem veszük végig. Jó, tehát Halloweenkor és szeretkezéskor kell elhangoznia, és Halloweenkor is megállja a helyét.
7: Hányok már a magyaróstól?
5: Hányok már?
6: Igen. Szexnél milyen szituációban, azt még nem látom.
5: Ezt szeretjük-e, hogy...
7: ezért csak a bemelegítés.
5: De a fogd meg a tököm, az tökéletes.
6: Jó, ide nagy.
7: Igen. Meg a nyald meg a tököm.
5: Mekkora tök, ugye? Hát ez... Igen.
7: És a világít a tököm?
5: Csokit vagy pénzt. Faragd a tököm, te állat. Jó, nagyon jó. Jó, de most vonatkoztassuk el a töktől. Tehát, hogy...
7: Üvölts bele a kanyomba.
6: De az hogy jön ez a Halloween?
5: Az hogy jön, igen.
7: Az mindenhez megy.
5: Jó?
7: De, az egy általános, jó, bármilyen ügyep, ez jó.
5: Másik mondat mondom, de büdös van, adjuk. Adjuk.
7: Nem tudom, hárjá, mi van, most nagyon jót akarok.
5: Oké, mondok egy másikat, kopogj be a szomszédba is. Szeretjük?
6: Ez jó.
5: Igen, oké. Azt mondja, hogy jó. Mi lehet még, ami Halloweenkor működik? Tessék.
7: Istenem, ezt nem olvasom fel, de bejelentem
5: neked. Nem, csúnyákat nem, most csak finoman, gyerekek vannak csak... nagyon nagyot küldött Tomi. Tomi csak annyit küldött. Hú, mennyi pókháló. Jó, de jó. Úristen, de jó. Az a baj, hogy a hallgatóknál nem tudunk kreatívabbat. Kreatívabbak lenni, igen. Aki bújt, aki nem, jövök. Ez is egy jó mondat. Aki bújt, aki nem, igen. Ijesztően szexi vagy. Aha.
7: Lesz, fel a frissítse már.
5: Igen. Aztán azt nézzük. Mi ez a hullaszak? Mi ez a hullaszak? Ezt szeretem egyébként. Halloweenkor és szeretkezés közben is elhangozható mondatok, mi ez a hullaszak? Igen. A maszkot inkább ne vedd le. Ez is ez jó.
7: Nekem nagyon tetszik a tunkold a tököm, te bőle így.
5: Tunkold a... Igen, tűrsz félre a pókálót. Akció után eltűnök, mint a szellem, igen. Ja, Istenem, nagyon jók jönnek. Ez hallgató küldte, gyerekek, tehát ez csak így megérkezett. Megérkezett, és ez hallgató beküldte nekünk. De nagyon-nagyon szellemesek vannak. Azt nézem, hogy van-e még, mint hú, de ijesztő kis barlang, ez csak a nagyit ne!
7: Harap a bundás?
5: Harap a bundás, igen, csak a nagyit ne. De a nagyit nem mondott Halloweenkor, nem? Tehát az nincsen.
7: Hát az attól függ, hogy most milyen átadom.
5: Attól függ, hogy hogy van a nagy jelen pillanatban, igen, igen, igen. Ne állj meg, már majdnem megijedtem.
6: Hát, de azt nem mond a szex közben. De azt
5: ilyet nem mondasz, ilyet nem mondasz szex közben, igen.
7: Én ebbe a barlangba nem megyek be.
5: Igen, mi az, ami elhangozhat, és közös az a sikoly. Ez is így van. Mikor van Halloween, gyerekek? Az mikor
7: 31-e.
5: Jön? Igen, nagyon jó mondat, nagyon jó mondat. Mit főzzünk holnap? Hát, Halloweenre is készülni kell, és néha bizony párok az ágyban beszélik meg a legfontosabb dolgokat. Ki hozza el a gyereket az iskolába, jó, mit főzzünk holnap?
6: Nagyon, csak nem olvasható meg.
5: Nem tudod olvasni? Igen. Csak simán annyit, hogy ja. Ahó!
7: Jézusom,
5: Durákön, de Viber vagy üzenet?
7: Mindenhol. Akárhol nézek, na jó, hát nem tudom.
5: Valami nem olvasható be, igen. Valami nem olvasható be. Bár gyerekek, aztán ki a fene tudja? Hát nyilván oké, gyerekek, hallgassanak.
7: Nem velünk vannak elfoglalva.
5: Tessék, gyerekek most ilyenkor iskolában mennek meg, nem tudom mi van, de hogy... 4-1-8-kor? Aztán mi van, ha ez az új NMH, ez azt mondja, én bírom ezeket a csávókat.
6: Hadd szóljon!
7: És van szeretem tanulni őket. A gyerekeknek.
5: Tessék?
7: Amúgy semmi durrább dolog nem hangzik el, mint amit a TikTokon megnéznek.
5: Ja, ez... Hagyjad hát már! Hát hol volt ez ahhoz, amit egy 14-15 éves gyerek reelsen megnéz, vagy ami szembe jön vele? Tehát ez semmi. Semmi. Semmilyen nincsen.
6: Tényleg nem kéne bemenjünk egyébként az NMHH új vezetőségéhez. Így bemutatkozni, hogy kezdjük tiszta lappal, uram.
5: Induljunk tiszta lappal. Egy öleléssel induljunk el.
6: Na!
5: Öleljen meg most minket.
7: Hagyom azt a felé,
5: hogy egy SMS. Hallottam, mi volt a témánk tegnap? Elhoztuk ezt kigyűjtve.
6: Igen, Gábor, Polyák, Gábornak hívják, ugye? Igen. Hogy Gábor, azért jöttünk, hogy szerintünk ezt az egész múltat, ami mögöttünk van, azt dobjuk el.
5: Ezt elkem azt a tárca rizskohort. Hozzad már ide gyorsan elhét.
6: Az erdő úrra.
5: Ezt ide úrnak azt a rizskohort.
7: Sok szeretettel készítettük. Kedves családommal önöknek.
5: Tettünk rá valószínűleg már, de csak a felére, meg
7: kilegve. Óvatosan tessék megenni, mert nem találom a szemüvegemet egy ideje.
5: És nagyon fontos, hogy a tepsit a végén visszakaphatjuk el. Az a nagymamám kedvenc tepsije volt, tessék már visszaadni a végén, meg tetszett enni a rizskóhoz.
7: Ebben szoktuk leolvasztani a hűtőt. Szükség lesz rá.
5: Ferikém, az a fél disznót, hozzá már ide gyorsan.
6: Hogy van házi pálinka is. De
7: úgy, Feri, mi benne, hogy levonatál a szakára, csak egy ilyen kackás bajszot hagyna magának.
6: Az már nem kell.
5: Képviseljük a magyarságot. Itt kultúra is van, hoztunk a disznót, mi támogatjuk a vidéket, a falut. Ezért támogatjuk a disznóvágást.
7: Érzelmi és anyagi támogatást. Érzelmi támogatásra számíthatnak tőlük.
5: Gyűjtsikém, gyere a porrakkal gyorsan, töltsi már mindenkinek egy pálinkát.
7: Úgy szerintem azt tudod, hogy néz neki?
5: És bemennék ide ilyen full retardba, tudod, és így állnának, Jézus Isten, ezek csőjék.
7: Nem az lenne a durva, mennénk be, és akkor egyszer csak így Zsüli így, tudod, így kihúzná magát, és köszönöm neki, hogy tábornok úr.
5: Ez csak beszélet mondani, az ugye nem megalakulásának.
7: Jó újra itthon.
5: Jó újra itthon. Tenger még tiszteletem az NMH urainak, hölgyeinek, kiskezi csókolom. És így állnának, hogy úristen, ezek teljesen megőrültek. Hagy mondjam el itt a fagyis viccemet, kedves, nem már Piscsik elmegy fagyizni.
6: Hogy érti, elnök úr, hogy ez belefér, vagy nem
5: érti? Na,
6: döntsem el, nem.
7: Az elmúlt évek évtizedek munkáját szeretnénk összefoglalni önnek egy fagyis viccben. Önök szerint ez oké, vagy nem oké?
5: Tehát.
7: És a PPT-t vetítesz közben.
5: Na, ez akkor most belefér, vagy nem fér bele?
7: Szerintem amúgy a lényeg, hogy kialakuljon a jó kapcsolat. Tehát nem az a lényeg, hogy jól legyen a prezentáció, hanem hogy mi jól oda tegyük magunkat.
5: Egyébként így van. Így van.
7: De vannak ott már új emberek amúgy az NMHH-nál?
6: Persze, mert új
5: most aztán,
6: van.
5: Most aztán minden újak vannak.
7: És az új elnökről tudunk valamit?
6: Igen, Pécsi és Polyák Gábornak
7: hívják. A pécsiek mind jó fejek.
6: Tehát
5: Én is Pécsi vagyok, aki Pécsi jött, az jó arc.
7: Mióta vagy Pécsi?
5: Én 2 évet éltem Uránvárosban.
7: Te Pöcsi vagy, nem Pécsi.
5: Te majom.
7: Pécsi és Pöcsi nagyon könnyű összekeverni. De azt nagyon
5: öreg Pöcsi vagyok. Nagyon sokat voltam Pöcsi. 2 évet leúsz, szerintem miért lettem ilyen kemény?
6: Na, de ez nullától, ez nullától kettőig volt.
5: Szerinted miért lettem ilyen kemény? A Pécsi levegőt, az uránvárosi levegőt szívtam magamban az első 2 évben. Szerinted nekem
7: beszélsz... Akkor te uránbátor vagy?
5: Igen, nekem beszélsz keménységről. Hát hagyjad már.
7: Hát,
5: nem voltál igazán kemény, ha nem éltél az uránvárosban.
7: Uránbátor.
5: Nem tudom, miért ez volt a neve, hogy uránváros egyébként.
7: Azért, mert azt bányáztak.
6: Mert bányáztak.
5: Ja?
6: Nem?
5: Lehet tököm se tudja, mint én csak világítottam a sötétben, de nem tudom érte. Leoltottuk a lámpát, zöld volt a karom.
7: És ez a tábor előtt, vagy után volt ez a 2 év?
5: Tehát milyen tábor?
7: Hát voltam, amikor elküldtek a táborba, ugye a csomag nélkül.
5: Hát de várjál, 0-tól 2-ig voltam Uránvárosban.
7: Ja, ez volt az alap, innen indultunk.
5: Igen, aztán még anyám rátett egy 3-ic alakomát. Szerinted? Hát minden megérte.
7: Ott tartottak is a lében, azt mondja, itt az a szép gyerek. Hát nem jó helye lesz ennek az Uránvárosban.
5: Olyan szép ez a gyerek, vigyük el az Uránvárosban. Na jól van, egy kis pozitív történet belefér?
7: Nekem egy kis kedvesség,
6: egy kis aranyosság.
5: Gonosz tréfa fonyódom.
7: Fonyód.
6: De azt mondtad kedvesség.
5: Hát kedvesség, gonosz tréfának indult.
7: Én voltam a táborban, és ott tényleg sok gonosz tréfa van.
5: Nagyon sok.
7: Van valami. Igen?
5: Igen. 80 ezeres kamu ételrendelést adtak le egy étteremben. Téged ez érzékenyen fog érinteni.
7: Jó, mert de ez fonyódon, az 2 darab lángos.
5: Hát igen, fonyódon az egy ivóli, egy lángos. Mondták,
7: ha lassan, hogy... Nagy...
5: Igen, fokhagyma nélkül szigorúan, mert tejfő sajpán nem jutott rá.
7: Igen, igen.
5: Nem, feljöttek egy éttermet, hogy kamu rendelés van, 80 ezer forintért megrendelték a kaját. Lefőzték az összeset, és kiderült, hogy nem vezet sehova se a cím, se a telefonszám. Ez jó genyó dolog, gyerekek. Ez jó
7: gyerek. Mi fért bele 80-ba? Mi volt benne?
5: 80-ba? Fonyódon? Hát elmondtad, 2 lángos, egy frissen sült, meg egy somlói.
7: És azt végül megették ott
5: 2 ivóli. Nem, hát ez 80 ezerért, Feri, most mi fér bele 80 ezerbe? Hát azért abból...
7: Miskolcon azért... nagyon sok minden belefér 80 ezerbe.
6: De Fonyódon, abból azért sok mindent meg lehet csinálni.
5: Pesten egy előétel.
6: Hát fél.
7: Mi ez nálatok egy madártej, meg mi miért?
6: Nem, az nálunk csak madár.
5: Egy madár, egy kapucsinó,
6: meg egy jár. Nem jár hozzá. Nem, hát abból azért nagyon sokat a kaját ki tudsz vinni. Azt nem értem, hogy mi az értelme. Tehát, hogy szivatod, haragosod az éttermes.
7: Én mondom neked.
5: Nem tudom képzelni, hogy alkalmazott, kirúgott valaki, nem?
7: Szerintem ez van, a tulajnak a házastársa volt. Hogy le akarta foglalni néhány órára. Na, szóval lesz egy nagyobb rendelés, addig pedig elment, ugye, aztán csinált valami hútszutságot.
5: A 80 ezer forint, igen. És az van, hogy ők ezt kidobhatták volna, de képzeld el, inkább úgy döntöttek, és ez tök kedves ez a történet, hogy végül egy nehéz körülmények között élő helyi család kapta meg a váratlan ajándékot, és közösségi oldalon osztotta meg az étterem, tök menő, elvitték gyerekeknek, és egy fonyódi családnak az egészet. Mi kerestük egyébként az étterem tulajdonosát, még nem értük el, de hogy ez milyen szép, még ha kicsit azt mondom, hogy oké, de miért ne férne bele akár a reklám is, de hogy rászorulóknak adták oda. Ez egy tök jó ötlet, ja, és egy nagyon kedves ötlet.
6: Meg nyugodtan férjen bele.
5: Ezt férjen
6: ilyen
5: bele.
6: Jó fej, az meg is érdemli ezt a dolgot, érted, hogy reklámot kap. Azt mondta, hogy jó, meg akartatok szivatni, hát haver, akkor ez most nem sikerült, mert ebből a 80 ezerből ugyan nyilván nem fizetted ki.
5: Nem fizette, ugye, nem, mert nem volt bukta. Fizetése, nem volt fizetése, igen.
6: De én meg jót cselekedtem belőle, köszi szépen. És egyébként meg ez nem érhető utól. Itt nincs egy, nem kell megadni egy telefonszámot? Vagy hogyha...
5: De ez egy jó kérdés, valószínűleg vagy kamu számot adsz meg, 0-33-16-64-53.
7: De valaki személyesen bement, leadta a számot, és a címet...
5: Nem, telefonon megrendelték a kaját, és nem volt cím. Tehát kivitték, nem volt cím, és nem volt jó a telefonszám, vagy nem vették fel a telefonszámot. És itt a gyerekek kapták a kaját.
7: Ez nem ugyanaz a srác, aki a repülőt eltérítette?
5: Lehet, hogy egyébként ő visszafordított egy vizeljáratot, utána igen, meg igen, most hívogat éttermeket.
7: Fonyód!
5: Azért ez nagy gyerekek, azért ez jó genyó dolog. Ráadásul 80 ezerért lefőzetni valamit, az már azért egy komoly árukészlet, nem? Tehát ott azért az sok minden van. Az egy jelentősebb csomag.
6: Meg a helyet, hogy ott akkor mit én valami más csinálná, tehát mindenféleképpen szintás.
5: A kommentelő között több helyi vendéglátós is jelezte, hogy ehhez hasonló visszaélések sajnos nem egyediek. Tehát, hogy ezt csinálják, hogy 30, 40, 50, 80 ezer forintért megrendelnek kaját, és hogy nem nagyon tudják ezeket kiszűrni. Van, amikor visszahívják a telefonszámot, ha kicsit nagyobb a rendelés összege, hogy legalább, hát hogy is mondjam, csak kiszűrjék. De azt mondják, hogy nem tudsz visszahívni. Igen, nem tudsz visszahívni.
6: Az összes 3000 forintosat, meg 10000 forintosat nem lehet visszahívni. Megkapod a rendelést, csinálod, mert egyébként akkor ugye a rendes rendelők meg elégedetlenek, ha nem vagy gyors.
5: Igen.
6: Mert nincs idő arra, hogy mindent visszahívják.
5: Nem lehet ezt mondjuk az online vagy a telefonos rendelést egy ilyen bankkártya regisztrációhoz kötni? Ez hülyeség?
6: Nem.
7: A vidéken nem szoktak ilyet kérni. Meg
5: nem kérnek ilyet.
6: Hát, azt se tudod megcsinálni, hogyha valaki foglal az étterembe, azt mond, hogy legyen kedves, akkor utaljon el előre, mit tudom én, a foglalt főknek megfelelően fejenként 3000 forintot. Ugyanis egy csomón vannak, akik nem jönnek el az éttermekbe.
5: Te meg tartod az asztalt.
6: Tartod az asztalt, és ott áll valaki, hogy de ott a szabad asztal.
5: Külföldön csinálják.
6: És tök normális.
5: Bankkártya adatok megadása, és egy 10%-ot, vagy egy valamekkora fejenkénti összeget utaljál. Utána már nem mondod le.
7: De nagyon sokszor.
5: Nagyon sok helyen csinálják.
7: Konkrétan az van, hogy magánorvosnál már az van, hogy nem oda mész az kifizetet, hanem előre elutalod. Én egy már 6 héttel előre ki kell fizetni egy orvost, hogy oda menjek majd az időpontra.
5: De ezt kicsit értem. Szerintem hanyagul bánunk az időpontokkal, lemondjuk, nem mondjuk, nem jelenünk meg. Tehát szerintem ebben van valami. Figyelj, foglaltál egy időpontot, legyen fontos. Sokan csinálják, hogyha 24 órával korábban mondod le, vagy tehát mondjuk 24 órán belül, akkor már.
6: Pénzt,
5: visszakapod, nem? Vagy nem, ha ott kifizeted. Tehát, hogyha nem jelensz meg, de 12 órával a megrendelési időpont előtt nem jelensz meg, akkor már teljes magárendelési összeget ki kell fizetni. Ezzel szerintem nincs baj. Tehát valószínűleg nagyon nagyvonalúan bánunk ezekkel az időpontokkal. Jól elmondom, hogy nem megyek el.
7: Most már, hogy nagyon sok kozmetikusnál előre kell fizetni, tehát, hogy van egy ilyen foglalódíj, és akkor utána pedig azt levonják a végső árból.
5: De szerintem ez korrekt. Ez korrekt. Az étterem Magyarországon címke, ez sose fog átmenni sajnos. Nem értik meg, hogy miért fizessek, ha még ott nem ettem semmit. De értem, külföldön nagyon sok helyen van.
6: Ha lemondod, komolyabb helyeken. Fizetik.
5: Így van.
7: Igen, de hotelnél is van ilyen, hogy nem terhelik meg a kártyát, de csak ugye leadod az adatait. Tehát, hogy van, hogy meg
5: a... Jó, előre a foglalásnál, igen.
7: Akkor utólag majd elveszik.
5: Na mindegy, azért kedves a történet, mert hogy nagyon-nagyon azt írja a Fonyódi étteremnek a posztja, hogy gyerekekhez vitték, és hogy gyerekek azt csodát láttak. Szóval, hogy azt így látod magad előtte, hogy 80 ezernyi lefőzött, frissen sült el kajával, megérkezel egy olyan családhoz, akik nyilván ezt nem engedhetik meg maguknak, ebben a formában gyerekek vannak, és hogy iszonyú nagy volt a boldogság a gyerekeknél, és lakomát rendeztek. Ez olyan kedves történet, nem? Hogy rosszat akar, de valahogy azért ezt így kikanyarították, hogy nem egy ilyen dühös poszt lett belőle, hogy ki kellett dobni az egészet, és mit képzeltek magatokról, ez is lehetett volna, jogos, hanem csavartak rajta egyet, és azt mondták, hogy rendben van, de akkor ezt mi oda elviszünk gyerekeknek. Jót. Szóval ez egy tök kedves
7: emberek.
5: Igen.
6: Egy ilyen valahogy.
5: Hát figyelj, szerintem... A kérdés, hogy milyen telefonról indított a hívás? Nem nagyon.
6: Vagy ha neten keresztül rendelt.
5: Vagy ha magánszámról rendelt.
6: Akkor már
5: bemondott egy telefonszámot, gyerek volt, diákcsíny, fölhívta magánszámról az éttermet, berendelte. Ja. Mondott egy telefonszámot. A rendelés felvevő nem hívta vissza azt a számot, szóval, hogy szerintem soha nem találod meg.
6: De Fonyódon valaki elégedetlen? Mert hogy már ugye több étteremben is csinálta. Azt mondtad a hírbe, hogy több Fonyódi vendég.
5: Nem Fonyódiak mondták, csak más éttermek is jelezték, hogy náluk is sűrű megtörténik ez, hogy egyre többször unatkozó gyerekek megrendelnek kaját.
7: Aha. Mi, hogy és... a gyerekek a saját mamukra akarják hajtani a vizet? Édesanyám, mit főztél? Paprikásunk. Érdekes.
5: Ja.
7: Hello!
5: Fonyódi
7: szeretnék lenni egy nagyobb rendelést. Lagzi lesz nálunk délután, mondom.
5: Ilyesek vagyunk, én és a kis Bence nagyon éhes itt mellettem. Igen, anyukám megint szart főzött. Nem akarjuk megenni a brokkolit.
7: Megvan az a telefonhívás, akkor felhívja a rendőrséget, hogy nem akarja megenni az, a gyerek a kaját.
5: Hogy micsoda felhívja?
7: Mama felhívja a rendőrséget. Halló?
5: Ja, persze, 112?
7: Igen,
5: főztem neki, és nem akarja megenni. De hölgyem, ez itt a 112. De most mit csinálja? De az átszom az unokája talán.
7: Igen, de most szerintem ez be kéne vezetni, legyen meg ez a szám. Tehát akkor legyen egy ilyen, ami az étkeztetésre foglalkozó ilyen rendkívüli egység.
5: Mondjuk az a nagymama, aki betelefonál 112-re, hogy nem akarja az unoka megenni a spenótot, én senni meg a spenótját. Tehát valószínűleg a nagymama nem ép. Nem? Tehát a nagymama milyen kaját csinálhatott, ha közben fejlő a 112-t sírva, hogy az unoka nem eszi meg az ebédet.
7: Én erre csak annyit tudok mondani, hogy nem voltál még igazán éhes.
5: Hát azért ott a nagyi azért egy kicsit szemfós.
7: Figyelj, vannak rossz ételek, lehet, hogy belekerült egy kis macskaalom, de ettől függetlenül, hogyha igazán éhes vagy, akkor mindennek örülsz.
5: Annyi, hogy cukor került sóját a bablevesbe, de miért nem eszi meg az a gyerek, érted? Nagyi kicsit szedél is, és kicsit oda van, meg hibogatja a 112-t. Miért baj?
7: Mi bajod van a cukros babba?
5: De egyébként sem.
6: Hetetlen.
5: Na jó van, gyerekek, kedves kis történet. Jövünk mindjárt 7:30 pontosan, jövünk rögtön a hírek után.
8: Micsoda témák, micsoda hangulat! Alig bírtuk abba hagyni, de hamarosan folytatjuk!
9: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
10: 99.4 és 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
9: Reklám.
11: Kata kenyere az I Love Peach Caféban. Kovászos kenyerek, sós és édes pék sütemények. Kata kenyere termékek széles választéka a Széchenyi téren is. Semmi rejtett, semmi felesleges. Kata kenyere az I Love Peach Caféban.
12: Frissülj fel az Edusó Family klasszikus kávéjával. Az 1 kg-os prémium minőségű szemes és őrölt kávé október 12-ig csak 4490 forint Komlón a Komló Marketben. További akciós termékek hihetetlen áron a Komló Marketben, Komlón 4 helyen.
13: Foglalj online a Maison Nude fodrászszalomba, írd be a Rádió 1 kuponkódot és nyerj teljes szalonélményt, egy head spa kezelést, Fiber Clinics kezelést és hajvágást. Sorsolás október 25-én. Maison Nude fodrászszalon, Pécs, Rókus sétány 5/1.
14: Munkavédelmi eszközök és munkaruházat saját logóval vagy egyedi grafikával, már egy darabtól, készletről, rövid határidővel. Keres minket Pécsen, a Budai Vámnál, vagy online a bartabt.hu oldalon. Barta. Munkaruha, textil, póló.
15: Vásárolj most, fizes később! Kerítéstől a tetőig, a festéktől a kádig az Újháznál mindent megtalálsz. Otthonot felújításához válogass több ezer termékünkből, akár az időtálló Swissporton tetőcserepekből is 0% THM-re. Részletek és résztvevőkereskedések 0thm.ujház.hu.
16: Nem tudod, hogy hol kaphatnék kiváló minőségű szövetet a kanapén felújításához?
17: De, a Markompnál.
18: Az én férjemnek pedig fáj a derek a reggelente, és új bútort vagy matracot szeretne. Szerinted miért válasszunk?
17: Kárdót! Prémium minőségű matracaik mellett mindennapos alvásra használható kanapéik is vannak.
18: És ezeket hol tudom kipróbálni?
17: A Markompnál, mert a szövetek mellett már Kárdó termékeik is vannak. Itt van Pécsen, a Mohácsi út 65-67 szám alatt.
19: Őszi munkák a ház körül. Irány az Agroker. Lombfúvók, ágaprítók, komposztálógépek, fahasítók, láncfűrészek, borászati gépek, eszközök széles választékával várja Pécs legnagyobb kertészeti szakáruháza a Megyeri út 64 szám alatt.
20: Értesz a folyamatok optimalizálásához? Szereted a szakmai kihívásokat? A Holcim Magyarország Kft. Folyamatmérnököt keres a Királyegyházi Cementgyárba. Feladatod a gyártási folyamatok elemzése, fejlesztése és a technológiai eltérések kezelése lesz. Dolgozz együtt a csapattal azon, hogy a termelés stabilabb, energiahatékonyabb és költségkímélőbb legyen. Műszaki vagy vegyészmérnöki végzettség, folyamatirányítási tapasztalat és aktív angol tudás szükséges. Cserébe stabil munkahely, kafetéria, éves bónusz, szakmai képzések és kiemelt bejárási támogatás vár. Jelentkezz még ma! Részletek a holcim.hu/karrier oldalon.
21: Reklámot hallottál.
22: Magyarországon csak a Rádió 1 tudja, mi kell a hallgatóknak.
23: A legjobbak vagytok, Rádió 1.
22: Mert önök megmondták.
23: Megérinek, olyan jó ez a rádió.
22: Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
2: Komló legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
3: Rangos elismeréssel tért haza Eszékről a Pécsi Bóbita Bábszínház társulata. 25 fok fölé emelkedhet ma a hőmérséklet. Jó reggelt kívánok, jönnek a részletek. Szeptember 20-a és 25-ek között rendezték Szabadkán a 35. Nemzetközi Gyermekszínházi Fesztivált, melyen Magyarországot a Pécsi Bóbita Bábszínház képviselte. A társulat a Répa mese című előadást mutatta be Szabó Attila rendezésében, Szalai Barbara és Rácz Attila előadásában. A szakmai zsűri Szalai Barbara játékát a legjobb színésznek járó díjjal ismerte el. Munkáltatói fórumokat szervezett a napokban a Baranyai Kormányhivatal Sejjén és Szentlőrincen a Pillér projekt keretében. A hivatal tájékoztatása szerint a hátrányos helyzetű álláskeresőket segítő 2029. augusztusáig tartó munkaerőpiaci programban a Szentlőrinci járásban eddig 124, míg a Sejjeiben 172 fő részesült valamilyen támogatásban. A program folytatódik, a megyében elérhető teljes támogatási keret meghaladja a 8 milliárd forintot. Kutya jutalomfalatokat hívtak vissza a forgalomból. A Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatal azt közölte, az Epkex márkájú termék 2027. június 1-i minőségmegőrzési idejű, májas, illetve a március 15-i lejáratú rizslisztes, húsmentes jutalomfalatokban élelmiszermoly fertőzést észleltek. A termékek gyártója a Mancs Konyha Kft., ami a visszahívást önkéntesen kezdeményezte. Egyben azt kéri, akinek van otthon ilyen jutalomfalatja, ne adja azt kedvencének.
0: A közlekedési híreket és a biztonságos közlekedést az AutoCity Pécsi Cupra márka kereskedése támogatja.
3: Gajazási munkákat végeznek a hidas Mecsek-Nádasd összekötő úton. A munkák miatt a következő 10 napban ideiglenes útlezárások nehezítik majd a forgalmat. A Bakócai bekötő úton közműépítés miatt félpályás útzár érvényes. Tart még a fakivágás az 57-es úton a Babarci elágazó közelében. A helyszínen útszűkület lassítja a forgalmat. Az M6-oson Pécsvárad-Vémént csomópontnál aszfaltoznak, a helyszínen egy sávot lezártak. A meteorológusok előrejelzései szerint ma is a napsütésé lesz a főszerep. Egy-két felhő megjelenhet az égen, csapadék viszont továbbra sem várható. Helyenként megélénkül napközben a keleti szél. A hőmérséklet csúcsértéke 26 fok közelében alakul majd.
21: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
22: És most! Folytatódik a Rádió egy reggeli ébresztő műsora Balázsék. Sebestyén Balázsral, Ráskó Eszterrel és Rákóczi Ferivel. Csak igazi, ma is sláger megy.
5: Azt kell, hogy mondjam, hogy azért is sűrűbb a reggel, gyerekek.
6: Hogy nincs muzsika?
5: Összekaptuk magunkat. Hol a dicséret?
1: Micsoda munkamorál?
6: Október 1 a vége.
5: Addig tartunk szerinted, ott elvérzünk? Micsoda munkamorában vagyunk? Hát egy falatot nem tudok lenyelni. Hát kimentem a konyhába, annyit mondtam a Szilárdnak, hogy he, azt már jönni kellett vissza, mert a Zsűl már jött utánunk, hogy megszólás van, érted? Hát régen itt beszélgettünk, meg reggeliztünk, meg megvitattuk, hogy most kit vittek el bőribe, meg kit nem, meg volt idő. Hát itt csak a munka van, mióta új a morál.
6: Kiteljesedhetsz.
5: Hát ezt komolyan mondom.
6: A transzfutókkal.
5: Jöhetnek a transzok, a transzfutók, jöhet mindenki, igen. Ajajajaj, eltévedt muzsika. Nem, egy eltévedt időjárás, mondjál valami jót.
6: El van az egész tévelyekve, reggel hideg, délután meleg.
5: Köszönjük szépen.
21: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.
5: Milyen jó ez a vénasszonyok nyara, vagy indián nyár, ez a 22-23, szép az ő, szép az erdő. Mennyire jó? Mennyire jó, nem?
1: Hol van a nyár?
5: Hol van anyád? Hol van anyád?
1: Mindig szóvá.
5: Hol van anyád?
6: Erre a szögre nem emlékszem ebből a dalból, de jó.
1: Ez most készült.
6: Azért, de utóbuka. Szép is.
1: Utóbukában.
5: Na gyerekek, itt a telefonos átverésekről beszéltünk, és arról, hogy éttermekre csapnak most már egyre többször. Nem tudjuk, hogy kik, mik, de elszaporodtak. Itt ugye egy fonyódi étterem képviselője osztott meg egy posztot, hogy 80 ezer forint értékben rendeltek tőlük kaját, aztán odaadták igazából gyerekeknek, meg rászorulóknak, ami egy tök szép dolog. És nagyon sok hallgatónk írt, hogy ők is telefonos csalás áldozatai, mert hogy elszaporodtak azok is, hogy úgy állunk bosszút embereken, hogy oda rendelünk nekik bizonyos dolgokat az ő címükre, vagy a bankszámla adatjuk alapján, vagy a lakcímük alapján, vagy a telefonszám
1: ez
5: alapján.
1: Ez lesz az Péter halad, az a sok GLS után nem ezért jött nekem.
6: De akkor azt nem kell átvenni, tudod?
1: Jaj, de most ha mit csinálják, hát elhozták. Nem lehetek gondolni. És szétosztom magunk között.
5: Igen, hát ilyenek, de csak a rossz akaróid lehetnek egyébként. Hát
1: ez például mégis mindjárt fel is jó az uramot, elmondom neki.
5: És Attila telefonált, aki egy egészen durva történetben van. Hello Attila, jó reggel, ciao.
4: Jó reggel, sziasztok.
5: Hello.
4: Jó reggel.
5: Na, mivel kezdjük? Várjál, mióta tart? Aztán mindjárt beszéljük, hogy mi az, ami mióta tart.
4: Péntek óta tart.
5: Hát akkor még nem annyira régi a sztori.
4: Nem annyira régi, de sűrű programunk vannak, igen, a családnak. Négyen kapunk mindenfélét. De a legelső az volt, hogy péntek hajnalban a halott szállító hívogatott. De is nem tudtam, ki hívogat. Nem vettem fel, és akkor nagyon egykor felvettem, és mondták, hogy itt vannak a ház előtt, jöttek a halott szél.
6: Ez most
1: hát, szarul nézek itt, azért még vagyok.
6: Igen, ez azért nem három pizza.
5: Igen. Ilyenkor az ember megböki a feleségét, hogy
4: mondtam neki, hogy hosszú életünk ezt, aztán elgondolkoztam, hogy csak neki, mert ugye őt akarták elvinni, nem engem.
1: Ne.
5: Hát, ma... valaki rátok hívta a halott szállítót éjszaka.
4: Igen, és ezt tudod, ez nem olyan egyszerű, hogy fogják és telefonon, hogy orvost akarták ki magukat, a holland telefonszámról jött a telefon, mert másnap beszéltünk az úriemberrel, csak mondta, hogy ők nagy területet járnak körbe,
23: Amsterdam tomátészalkáig? Nem ismerne.
5: Azt a mindenit.
1: Amsterdam tomátészalkáig? Vagy mekkora terület?
23: Valószínű, ne, hát azt mondta, hogy Pest és környéke, és akkor így nem ismernek minden orvost, és hát kijöttek. Negyed egykor, ott állt a halott szállító.
6: És tudták a feleséged nevét, hogy jöttek?
23: Akkor... Tudják, hogy igen, vagyunk itt négyen a családban is, a nevünket tudják, telefonszámunkat, e-mail címünket, de rendeltek már hangtechnikától kezdve, szexsoft, természetesen gondosan kiválogatva, hogy mi kellenek.
5: Várj, tehát, hogy a halott szállító után elkezdtek érkezni csomagok.
1: De figyelj, ez...
23: Hát, amit tudunk, lemondunk, de jött például valami paukást, bontást rendeltek, házbontást, patkányírtást,
1: ez eddig még mindig csak egy sima, teljesen átlagos Halloween-i buli előkészület.
23: Igen, én is így gondoltam. Igen, bementük a rendőrségre, feljelentést tettünk természetesen, de már tegnap megkisött a határozat, mivel anyagi kár nem ért minket, ezért
5: nem törődik vele.
6: Még tudsz most.
5: De van ellenség, van barát, akivel összevesztetek. Ilyenkor az ember nincsen megvizsgálod, hogy kivel békés család.
1: Ezzel bosszantotta fel őket.
23: Nem tudom, mivel bosszantottuk fel őket, de ezt kapjuk folyamatosan. Ma már hűtőt mondott a lányom.
5: Micsoda? Mit?
23: Hűtőgép.
5: Hűtőszekrény érkezett ma?
23: Érkezett volna, de azt ugye mindig ugye a futár telefonál, csak nem veszünk fel semmi telefont, tehát ezt megbeszéltük, hogy senkinek utána nézzünk a telefonszámnak, és ha jó, akkor visszahívjuk. Ha van rá időnk, akkor ezt megcsináljuk.
5: Ez kemény. Ez nagyjából mennyi? A halott szállító... Mondjad?
23: Nem, csak azt gondolom, hogy tehát érdekel, hogy azt mondom, hogy jönnek a futárcégektől a hívások. Igen, pizzától, minden.
5: De vegyétek át, hát lehet, hogy ki van fizetve. Az nem lehet?
23: Nincs kivéve.
5: Utánvétel kéne fizetni. És simán lehet, hogy lenne egy új hűtőszekrényetek.
1: Biztos van valami, amire gondolsz, hogy valaki valamiért csinál. Tehát ilyen nincsen, hogy előzmények.
23: Hidd el, mi egy olyan átlagos, itt senki, tehát hogy mondjam, egy nagyon átlagos kis család vagyunk.
1: De krekokaint főztök azért?
5: Igen.
23: Néha az előfordul, de akkor nem számít.
5: De itt kérdezik, hogy nem lehet, hogy beköltöztetek egy GLS raktárba? Tehát nem lehet, hogy ti vagytok rossz helyen?
23: Nem, sajnos nem. Igen, az élet is. Most ezt éljük sajnos.
5: Na de ha nincs anyagi kár azért zaklatás miatt nem lehet mondjuk feljelentést tenni?
23: Nem,
5: azért...
23: de én úgy vettem észre, hogy például a kiértésről jött a rendelés, és akkor én mondtam, hogy tegyenek minket fekete listára, ne küldjenek is semmit, és következő nap megint jött, hogy info, hogy rendelés. És én felhívtam őket, és mondták, hogy ők már nem adtak fel semmit rendelést, és valószínű, hogy ugye itt egy linket küldenek, hogy kedvezmény, tehát a TSZ-nek egy kedvezményes oldala, tehát hogy kapok kupont, meg kedvezményt, ha rávikkelek a linkre. Gondolom ez a lényeg, hogy bejussanak a telefonba, hogy véletlen elszúrjuk majd valamikor, és valamire rávikkelünk, amit letöltünk.
5: Ez egészen megdöbbentő. Azért egy idő után ez nyomasztó. Persze. Szóval egy ideig vicces, meg röhögsz, amikor a tizedik rendelés jön a KFC-től, akkor már mondod, hogy nem, ez így durva.
6: Melinda most írt, hogyha még nem nagyon mondtad vissza a hűtőt, mert ő viszont két hete várja a sajátját, hogy át tudnád irányítani.
5: Az egész. Egészen, igen. Nem kellett volna levarni a GLS futár feleségét. Igen, azért ezek sűrű napok péntek óta.
23: Nagyon sűrűek, igen.
1: De volt ez, amin elgondolkodtál, hogy átvennéd?
23: Nem. Mert tudod, az a baj, hogy most már szüntetünk meg e-mail szemeket, tehát most már azt sem tudjuk, hogy mit rendelnek majd.
5: És ilyenkor azért mióta van feleséged?
23: Hát már 25 éve.
5: Nincs azért egy ilyen odaforduló kérdés, hogy kicsim, tudnom kell valamit? Nem akarunk őszintén beszélni? Nincs valami háttérben? Nincs egy ős pasi? Nincs egy ilyen őszintén, legalább egy egymásra nézél.
1: Azt fel tudom dolgozni, mert megcsaltál, de ez?
23: Én nem gondolkoztam.
5: Hát lehet, hogy érdemes lenne asszonykát leültetni egy kicsit, hogy figyeljél, így cukor, na üljél le egy kicsit, na. Most vagy elmondod, vagy akkor jöntsünk tiszta vizet a pohárba. Hát de valami van, hát magától.
1: Hány évesek a gyerekek?
23: Igen. 23 és 25 évesek.
1: Nagy bajkeverőnek hangzanak, mind a ketten.
23: Mind a ketten. Nem, ez kívülről jövő támadás.
5: Ez kívülről jövő támadás.
23: Igen, kívülről jövő. Csak tudod, azonra kaptam fel a figyelmet, hogy megrendelnek valamit 80 ezer forint, és nem hívják vissza. Tehát miért nem? Miért nem egyeztetünk egy időpontot, vagy egy nem idő, hogy tényleg én rendeltem ennek. Tehát annyi mindenkivel szórakozhatnak, hogy csak...
1: Hát, mert szerintem van biztosításuk egyrészt, másrészt meg az van, hogy olyan mértékű rendelések zajlanak, hogy
5: Nem tudják ellenőrizni. De írnak, hogy ma viszik a tűzifát, úgyhogy készülj Attila. Jó, jó, írta.
23: Igen,
5: köszi. Jó, egy 6 köbmétert. Egy 6 köbmétert tűzifát, lepakolnálak elétek majd. Csak már hallották.
23: Jó.
5: Egyébként nálunk van egy konténer oda, azért, ami nem kell, azt áthozhatod, mert mi jövő héten pénteken nyitjuk a konténer.
23: Az is jó lenne nekünk, azért az a berakják a többi közé majd.
5: Dobd át. Na jól van, figyelj, ez nagyon durva. Csörögjél már egy pár nap múlva, hogy hogy álltok. Ha megoldodod, akkor is ez érdekel minket ez a sztori, csak dob ránk egy SMS-t, azt látni fogjuk. Vagy annára, hogy, hogy mi a helyzet ezzel, hogy oldodott ez meg, vagy meddig tartott, mert lehet, egy hét múlva ez mindig megy.
23: Reméljük, nem tart olyan sokáig.
1: Illetve a rádió egyet érdekel egy együttműködés, mert van egy konténerjátékunk, ami félre hogy... is más szó, hogy esetleg van.
23: Jó.
5: Elmondtam egy percet, de ne törődjön.
1: Nem baj.
6: Ráerősített, érted?
5: Igen, olyan vagy, hogy én a kicsit, és utána visszatérsz, ugyanezt csináltam reggel. Semmi, pont egy fél percet mondtam, ne törődjön. Néha leleesünk egymás lováról, ne izgulj.
1: Ma van valami.
5: Attila, azt hallottad, hogy van egy konténerjátékunk egyébként, hogy oda át tudod pakolni. Nem baj, gyerekek. Na jó van, köszi. Ciao, ciao. Köszi. Ez egy kemény, gyerekek. Ez kemény. Szerintem a harmadiknál kapsz egy
1: érzést. De meggyőtök, hiszi el, hogy nem, nincs előzménye. Ki hiszi el, hogy nincs előzménye?
5: Én szerintem van előzmény. Biztos, de ez a különböző helyekre
1: ér a dolog. Akkor erőfeszítés ezt megcsinálni.
5: És egy halott szájtot nem tudsz te kihívni. Csak úgy. Az hatóság hívja. Tehát azt te nem tudod, hogy jó napot. Meghalt a Béla, az doki hívja, a mentős hívja. Tehát azt nem tudod te kihívni.
6: Egy holland telefonszámról hívták föl a
5: orvosnak átszázza magukat. Magát,
6: de a holland telefonszám nem gyanús egyébként? Hát nem. Na, persze.
5: Nagyon kemény.
1: Hát ez izgalmas azért, meg igazából az van, hogy, hogy vajon mire megy ki a játék, vagy arra megy ki a játék, hogy tényleg megszerezik az e-mail címét, belépjenek majd az e-mail fiókjába, mert ugye mondja, kapja a linkeket folyamatosan, és akkor ugye most mennek azok az adathalász dolgok, én is kaptam olyat, hogy nem tudom, milyen eljárás van ellen, nem aláírás, és akkor tudom én, drfruzsinko.gmail.com, és ők küldik tudod így a hatóságok nevében.
6: Nem hogy... lehet, hogy meg akarják szerezni az ingatlan.
5: No, de mi, hogy költözzenek, amíg nem költözik,
6: mert hiszen a címet tudják, mindig odajön. És amikor kiteszi, hogy eladó, akkor bejön, hogy...
5: És mit tudsz csinálni? Mindenkinek egyenként szólsz, hogy gyerekek, a GLS-hoz nem kérem, ha a KFC-hoz nem kérem, ha Mekiből rendelitek. Te mindenhol leadod a számodat, hogy ezt a telefonszámot ne teljesítsétek, vagy igen, ezt a címet ne teljesítsétek.
6: És ha rendelsz egyet saját magadnak valamit, akkor mi vicc az hozzá, hogy ez most én vagyok, hozzátok már ki a pizzát.
1: Hát de IP cím alapján vissza kell tudni nézni, hogy ezt ki csinálja. Tehát, hogyha igazából a hatóság komolyan venni, akkor ők ezt a muszáj elég hamar ki tudnák deríteni.
5: Hogy ki van a másik oldalon. Igen. Balázs, ez nem igaz, összes halott szájton ott van éjjel-nappal hívható telefonszám. Hát lehet, de hát hogy gondolom, hogy az a hatóság, lehet, nem tudom. Én azt hittem, azt kijön a mentős, megállapítja, hogy mi történt, és ő hívja. Te simán ki tudod vinni, és elvinni a Margit nénit, el tudod vitetni. Senkinek nem szólsz. Margit, hát Margit néni leadja a forgalmat, szólsz, és elviszik úgy, hogy az nem kell egy hatóság sem, megállapítják, igen, csókon berakják a tepsibét, viszik. Margit néni nem érte. Hát a halott szájt az nem orvos, valakinek meg kell állapítani, hogy meghalt. Azért az nem tudott te csak úgy kihívni. Ez Margit néni kikopog, hogy jó, elnézést, csak nagyon mélyen aludtam. Hát azért ez így fura. De lehet aztán, nem tudom.
1: Szóval azért ez nem csak bunkó, ez nagyon morbid is, nem?
5: Tehát nagyon most, morbid, nagyon morbid.
1: Hogy én azt csodálkozom, hogy ezt nem vették komolyan a rendőrségnél. Mert azért ez egy olyan dolog, hogy egyrészt ugye nem azt mondom, hogy hatóság megtévesztése, de azért ez egy ilyen nagyobb szintű dolog, hogy beleszólsz egy... Mert van egy munkafolyamat, ugye, ahogy ők hívják, vagy te is mondtad, és hogy ebbe be tudod valaki avatkozni külsőleg, azért szerintem ez egy probléma.
5: Durva, igen. Na jól van, gyerekek, mindegy. Hát a dolog az megoldódik. Ne csináljatok ilyet. Jó, tehát ez...
1: Jó, tehát ne hívjatok taxisokat, de keringenek majd a körforgalomban.
5: Jó, oké, gyerek voltam.
1: Igen, hát ők is
6: hát voltak. Hát ők is voltak gyerekek, érted? Vagy lehet, hogy ő most egy gyerek, aki ezt csinálja.
5: Gyerek voltam. Na jó van. Voltatok moziba? Megnéztétek már az új Brad Pitt filmet?
1: De ti hogy, mikor jártok?
5: Nem voltam, csak kérdezem, hogy megnéztem valaki a szenvedés történetét a Bradnek meg a kutyának. Jó. Van egy kicsi buksi, meg a kutya.
6: Jó,
5: nem
6: szenved.
5: Tudom, nem láttam még, nem érdekelnek az ilyen szenvedős történetek. Csak hogy hát esetleg jön nyáladzó, nem tudom, párjaitokkal, csöpökül barátnőkkel, valaki megnézte Bradnek az új természetben járó ilyen túlélő filmjét.
1: Van neki?
6: Van.
1: Brad Grylls?
5: Brad Grylls, nem vágod ezeket az újdonságokat?
6: Csak ennyi van,
5: nem.
6: Hogy Brad és a kutya? Ez két a film. Órán keresztül.
5: Szerintem Brad megírja.
6: Mi az Isten csinálsz két órán keresztül Brad és a kutya?
5: Hát na, ez a jó kérdés.
6: Várjál, most Brad volt, vagy
1: ez? Ez a bevezető.
5: Ez egy jó kérdés. Egy egykori elit kommandósnak lezuhan a gépe Alaszkában. Uh-huh. Vagy valahol ott.
6: Aha.
5: Van egy kutya vele.
6: Jaj, már túlélős.
5: Jaj, igen. Most ezt gondolkozom. Érdekel engem ez a szenvedés történet, vagy nem érdekel? Ugye ezt megcsinált a Leonardo DiCaprio, igen, kapott érte Oscart, ő a medvével küzdött. Most jön Brad, lezuhant egy géppel, ő kutyával megy a vadonba. Aha. Nem túl eredeti történet, azt kell, hogy mondjam. Nem túl
1: a vadon az most mit jelent? Margit sziget?
5: Hát nem.
6: Nagyobb a nagy séta.
5: Népsziház utca, Hős utca, hát ott forgatták valahol. Nem, rendes, Alaszka. Hát rende, benn van a vadonba. Onnan 100 kilométer mire kijutsz. Ez a
1: Alaszkának a Brad Pittes verziója?
5: Igen. Jó, azt hittem, hogy esetleg már becsúrok. Tehát nem vagytok nagy moziba járók. Nem vagytok nagy moziba járók.
1: És becsúrgatók se vagyunk.
5: Igen. Ah, nem.
1: De akkor sem tudod, hogy megnézd, vagy ne nézd meg.
5: Csak úgy gondoltam, igen.
1: Hány órás? Mindig úgy kell, hogy hány órás?
5: Ez egy 2 órás szenvedés történet.
1: Jó, 120 perc a vadonban egy kutyával.
5: Egy kutya, de várj, Brad. Del. Tehát, igen, hogy ezért nem ízével.
1: Van, mert ugye felrántották neki ugye az izmokat az arcán. Akkor már önmagában, mint esettanulmány nem megéri, hogy jó lett-e az arca?
6: Jó, Brad megeszi-e a kutyát a végére?
5: Nem.
6: Nem?
1: A kutyának van mellénye, ez plusz egy pont, nagyon szeretem a felöltözni.
5: Nem eszi meg. Nem eszi meg. Ő csak visszaengedi a kutyát oda, ahova való.
6: A vadonba vissza.
5: Igen, és állítólag óriási taknyosra bőgés van a végén.
1: De akkor a kutyát elengedik?
5: Ezt akarom megnézni, hogy tudok-e még bőgni egy filmen.
1: Nekem nem kell ezért moziba menned.
5: Én csak nézzél tükörbe.
1: Egy hosszabb ölelés és mindennek vége.
5: Érted? Azt mondja a kutyának a végén, hogy akkor te most szaladjál vissza a vadonba, és akkor visszamegy a vadonba a kutya, vagy nem megy vissza, nem tudom.
6: De nem menti meg Brad Pittet a kutya?
5: De,
6: nem
5: csomószor vannak olyan
6: nem helyzet. Hozza ki az erdőből, és Brad ott áll, egy kiképzett ilyen kutyával, akin láthatóan van egy ilyen robbanás biztos mellé, és azt mondja, hogy Buksi, fuss a barátaidhoz.
5: Menjél vissza. Én csak trélereket láttam, tehát nem tudom, hogy őt most tényleg visszaengedi, vagy nem engedi vissza, vagy a kutya visszamegy, vagy nem megy vissza, vagy elpusztul, vagy nem pusztul. De egy kicsi vadonszavak, kicsi ilyen, hát ilyen kicsit ilyen Leonardo DiCaprio szenvedés történet, és mennek ott az erdőbe, aztán küzdenek, érted? És egy kutyával
1: van. Jó, az indulása a filmnek, és sátorban a kutyával beszélgetnek, ez kicsit ilyen túl a barátságos hangulat.
6: Jaj, hagyjad már is, hogy a háborús traumák miatt a kutya is fölkel éjszaka.
5: Na most bár, jaj, csak egy sima kérdés volt, hogy láttátok-e már az új szenvedés történetet.
1: Nem, mind a két kutyának PTSD-je van. Igen.
5: A kutya is rosszat álmodik, és Brad is rosszat álmodik, és egyszer álmodnak rosszat. Érted?
1: Igen, és most a kutya vezeti a helikoptert, aztán meg Brad.
5: Igen. Na jó, nem. Hát, nem, figyelj. Majd megnézem, hogy helyettetek nem érdekes.
1: Miért vannak színfogai?
5: Elmegyek, hogy helyettetek megnézem.
6: Állj, ezüst foga van a kutyának.
5: Aztán, Niki azt írja, az utolsó 5 perc síros. De miért sírsz a végén? Ez érdekel.
1: De figyelj, vannak a kutyának kajakra, műlába van fémből.
5: Nem. Igen. De ennek meg vasfoga.
1: De az volt.
6: Két ezüst foga van elől. Hát
5: a Bradnek. Volt.
6: Teked már vissza, Gyula.
1: Itt most átvette a repülőgépet.
5: Lehet, nem tudom, nem mondom, hogy nem láttam. Hát nem érted, nem láttam.
1: Ott volt, a kutyának robotporszívó lába volt. Ott volt.
5: Igen. Én bemutatókat láttam, megmondom, miért hoztam be. Azért hoztam be, mert bemutatót láttam, megmutatták, hogy fogadták Indiába, Amerikába, és mindenki taknyosra bőgi magát a végén.
1: Ott a fogsor, tessék. Ez is fog, és mutasd a lábat is.
5: Mit történik, amiért te elsírod magad a végén?
6: Meghal. Ki? Valaki.
5: Meghal a kutya.
6: Hát vagy a Brad Pitt.
5: Na jó van, gyerekek.
1: Ma... Ott a lába láttad?
5: Igen, egyáltalán nem küldi vissza a vadonba, írja Zoltán. Mi sírtunk. Habár nem tudom, most melyik éned beszél belőled. Mondja, most én sem, csak kérdezem.
1: Amúgy azért vagy szkeptikus, mert ez nem egy transzkutya.
5: A film maga nem szenvedés történet, írja István. Aha. Ja, Istenem. Na jó.
1: De akkor most... Na jó, mindegy. Akkor nézzük meg,
6: persze,
1: és döntsük el.
6: A kutya elvezeti a repülőt.
5: Nincs ilyen
6: ha
5: benne.
6: Ha itt ment, hát dehogy nem. A Brad ráborult a kormányra.
5: És a kutya leszáll. Most egy kutya nem szállhat le a repülővel, Feri. Most miért vagy ez?
6: Nézd meg! Itt van, tessék, Brad ráborul.
5: Igen.
6: Figyelj.
5: Igen.
6: Kettőt ugat, látja, hogy nincs reakció. És ott és van, és leszáll.
5: Csak átöleli.
6: Leszáll a kutya a repülővel.
1: Lett a gépet! És akkor most mi van? Mert a te kutyád nem tudja lerakni a gépet.
5: Nem láttam még repülő kutyát, ezért hidroplánt vezetni. Most miért vagy ilyen nem, szigorú?
1: Azért vagy, irigy vagy, mert a mókusod, vagy mit van. Nem, a sürödnek nincs elég hosszú lába ehhez. Azért van.
5: Örömébe sírtak, hogy vége a filmnek. Igen. Ja, Istenem. Na jó, nem spoilerezek akkor, mert már megírták, hogy mi a vége, de azt nem mondom el. Azt most nem mondom el, az csúnya lenne. Nem spoilerezünk.
1: Tudod, hogy mi a vége?
5: Hát, mert megírták.
1: Figyelj, de ez a kutya, ez fát is tud mászni.
5: Most el tudnám mondani, hogy mi a vége, de akkor most már értem, hogy miért sírnak, és egy kicsit ezen én is sírnék. Igen, mert drága volt a nachos a mozi egy. Igen, és egy óriási nagy Jackson 5-fajú ember ült előtt, és semmit nem látott a moziból. Nem, most értettem meg, érted? Én eddig ezt nem értettem, csak azt láttam, hogy bőgnek az indiaiak, bőgnek a kínaiak, bőgnek bárki az amerikai. Bőg. Mindenki taknyosra bőgte magát a film végig, és nem tudtam, hogy miért halunk meg, vagy ki halt meg, vagy ki nem halt meg, vagy mi van a kutyával. De most már tudom.
1: De most tudod,
6: és
1: de
6: te is sírni fogsz, úgy, hogy nem láttad.
5: Én most már mondjam, most elsírom magam.
1: Ezt kérdezem, hogy van-e ebben erotika?
5: Lehet, hogy a kutya szeretkezik egy Braddel. Ez a vége. De jó Isten. Csak
6: maradt egy kis
5: nyugtás. Judit azt írja, hogy én még nem láttam, de már most sírok.
1: A kutya van meg egy Mike Rim.
5: Brad lába között. És azt mondja, gyere ide, Cézár. Ezt neked raktam ide.
1: Ekkor,
5: hát ezért bőgik tértölt sem magukat az indiaiak, mert nem láttak még.
1: De figyelj, de ő te lerakta a gépet, már nem kutatom, mi történik.
5: Nem rakta le, szigorúak vagytok. De gyerekek, azért a csávó 63 évesen, na.
6: Nagyon menő. Azért, na.
5: Szóval azt kell, hogy mondjuk, hogy ha szenvedés történet, ha nem, de azért a plasztikai sebészére azért én is bejelentkeznék. Konzultációra.
1: Mondom neked, az a Brett annyira híres, hogy már nem tudnak neki nemet mondani. Nem mernek neki nemet mondani. És akkor leültették a megbeszélést, és mondta Brett Pitt, hogy van egy ötletem.
5: Na, mondjad, Brett.
1: Van ez a kutya.
5: Nagy kutya, jó, írd föl, Jack, kutya. Kutya. Igen? Mi még igen, az ötlet?
1: Igen. A Jerry Lee óta nem volt igazi kutya a vásznon. Jó, rendben van, jó,
5: igen. Jerry,
1: na, csak olyan komolyabb kutyára gondolok, ilyen bundásabbra. Egy German Shepherd. Jó, oké, német jó, ez jó, ez oké. És akkor mi legyen koncepció? Hogy van az, hogy elhagyod a kutyát és keresed. Nem az már volt, Leszi, off, ugye?
5: Igen, Leszi nincs.
1: Igen.
5: Jack London vadon szava nagyon volt, már nagyon, jó, igen. Ott van a DiCaprio-nak ez a medvés, csináljunk valami hasonlót.
1: Abszolút.
5: Tehát Brad Pitt megirigyelte DiCaprio Oscarját, és azt mondta, elmegyek szenvedni a vadonba egy kutyával.
1: Volt még a 101 kis kutya tematika, ugye az is off. Akkor, még ott a Beethoven, ugye
5: szintén a kutya. Kujo, a megvaduló Bernát. De a kínaiak azért sírnak, mert nem ették meg a végén a kutyát.
1: Ott fut a vacsora.
5: Elment a vacsora, igen. Egymásba szeretnek, álljátok, az a vége. Brad egyre jobban úgy néz ki, mint Feri.
6: Kedves vagy, nem érzem de még, de
5: vagy Feri egyre jobban úgy néz ki, mint Brad. Hát azért, na, azért haver, szóval nem nézel ki szarul.
6: És így állok.
5: Most vett fel a napszemegemet, nincs itt a napszemegem.
1: Brad úgy indult, hogy úgy nézett ki, mint Balázs, és a végén elfejlődött Feri, szerintem ez sokat nem.
5: Nem, Feri fejlődött Brad Pitthez.
6: Én mentem odáig.
5: Feri bebredesedett, igen.
1: És nem fejlőd, inkább leromlott Feri, vagy hogy... Fú, hát ez kemény. Viszont a kutya az úgy hílik, hogy nagyon sok szerződés kapott. Ez
5: a kutya nagyon nagyot megy, igen.
1: A kutya nagyon megy. A Beverly Hills 9210. Az ezt a következő.
5: Igen. Na jól van, jó. Feláldozom magam, végig szenvedem,
6: jó,
5: és elmondom, hogy mi a
6: végén. Jó, te leszel az első közülünk.
1: Ja, Istenem.
5: Brad Pitt és kutyája hatalmasat küzd a természettel ebben az új filmben, látod?
6: Aha.
5: Na.
1: De miért? Mókusokat ugatnak meg?
5: Hát meg jön a gonosz medve, meg beesnek ott a patakba, meg a csomó minden történik. Hát tudom, milyen nehéz a vadonban létezni? Hogy raknál
6: lehet,
5: tizet?
6: Hogy a kutya küldi vissza Bredet a vadonba.
5: Igen. És a kutya bemegy a városba, megunja, és metrózik egyet.
6: Igen, mert megunja a Brad Pittet, hogy ott sír. Ugye? Állandóan menjél vissza a vadonba, én meg élek a
5: igen.
6: Emberek.
5: Hogy között. Maradnál életben? Hogy csinálnál
1: a vadonba? Tizet? Én nagyon simán.
5: Tehát, hogy csinálnál tizet? Hogy
1: nekem a városban
5: halad?
1: Nehéz, tudod? Tehát, mert én annyira természetember vagyok, nekem itt nehéz életben
5: maradni. Te a vadon embere vagy.
1: Az van, figyelj, oda, tudom, mit kell összedörzsölni, már felgyulad minden, kész. A combom. Magnézik, már be van kell, mert mindkét combom belül. Hogy
5: úgy szikrázik a térdet.
1: Ha túl gyorsan szedem a lábam, akkor...
5: Szikrázol, basszus, szikrázol.
1: Akkor az avarnak annyi. Mindennek vége van. Van egy speciális nadrágom, csak erre az esetben.
5: Ha lezuhanunk, akkor csak megyek utánad, azt látom, már erre szikrázol.
1: Nem kell menni sehol, mert csak úgy fogsz hallani, hogy...
5: Feri már süti is a szalonnát.
1: Figyelj, nem tudom, mi történt van az erdőben, hogy nem tudok kivédeni?
5: Semmi. Az életben világon. 400 kilométer Alaszka, semmi egyébként. Figyelj, semmi. Na jó van.
1: Alaszka, hol van a Szabolcs megyéhez?
5: Mit tudnak ezek nyíregyházáról? Na jövünk mindjárt. 2 perc, 8 óra,

Family Resortban. Vajon mit rejt még a rádió egy konténer? Október 9-én minden kiderül a Dunaplázánál a Rádió 1 és Balázsék nagy konténernyitó partiján.

0: mondja a szlogent.
1: Rádió 1-nek igazi mai slágerben!
0: És megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját. És a Rádió 1 konténert. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió 1 konténer. Egy kulcs, ami mindent nyit.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Ha a tojás nem lenne, fel kellene találni. Miért? Mert ha a tojás háromszorosan is teli találat, jó a testednek és az elmédnek, jó a bolygónak, és elképesztően finom. Sőt, most értékes ajándékokat is nyerhetsz vele. A részletekért kattints a tojás3szorjó.eu oldalra. Az Európai Unió társfinanszírozásával megvalósuló kampány.
4: Elektromos fűtőpanel.
5: Igen, nordart.hu.
4: Gyors és ingyenes kiszállítás.
5: Igen, nordart.hu.
4: 5 év cseregarancia.
5: Igen, nordart.hu.
4: Norvég minőség a forgalmazótól.
5: Igen, nordart.hu.
4: Rendeljünk.
5: Igen, nordart.hu.
6: 10 000 tesztvezetés 4 nap alatt? Igen! Szeptember 24 és 27 között próbáld ki a Nissan és Cherry modelleket, és segíts országos rekordot dönteni. Közben még álomutazást is nyerhetsz, vagy akár vissza is kaphatod a megrendelt autód árát. Magyarország! Gyere és vezess! Részletek a rekordtesztvezetés.hu oldalon.
7: Stand up, mix up, catch up, link up, eat it up.
8: Edzésre, munkába, vidd magaddal bárhová, kollagénes fehérje szelet a mindennapokra.
9: Rise up, eat smart.
2: Másképp szól, de ugyanúgy szenvedünk tőle. A nátha orrtüneteire válaszza az Ectoin tartalmú Reventil orrsprét.
10: A Reventil orrspré enyhíti az ordugulást, orrfolyást, tüsszögést és segíti az orrnyálkahártya regenerációját. Tartósítószermentes, gyermekek számára is alkalmazható. Patikában vén nélkül kapható gyógyászati segédeszköz.
2: A Reventil orrsprével újra fellélegezhet.
10: A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
11: Befér minden? Kérdezze meg a szülőket. Kényelmes? Kérdezze meg a gyerekeket. Jó vezetni? Na ez döntse el ön. Próbálja ki a Korandót október 1 és 10 között a KGM ültéten, ahol kedvezményes téli kerék ajánlata várjuk. Most 7.499.000 forinttól. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a márka kereskedésekben vagy a kgmhungary.hu-n.
12: Újra itt a Verbaked az Orlentől. Próbáltad már a prémium dízel üzemanyagunkat? Most megint megteheted a normál gázolajárán. Tankolj az Orlennél keddenként prémium Verba dízelt a normál effekta dízel áráért szeptember 29-ig. Sőt, az új Orlennappal további 10 forint kedvezményt kapsz literenként 20 liter tankolása felett. Orlen, mindig veled az úton.
13: Visszatért a keddi kosár a KFC-be. 12 csirkerész helyben fogyasztással csak 2790 forint. Várunk kedden a KFC-be.
2: Reklámot hallottak.
0: 99.4 és 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
14: Sofőr, eladó, felszolgáló, szakember, irodai munkatárs. Bármilyen pozícióra keres új munkaerőt a Vármegyében, találja meg a Rádió 1-en. Vegye fel velünk a kapcsolatot a radio1page.hu oldalon található elérhetőségek egyikén, és segítünk megtalálni az új munkatársát, aki lehet, hogy épp most is minket hallgat.
15: Frissülj fel az Edusó Family klasszikus kávéjával. Az 1 kg-os prémium minőségű szemes és őrölt kávé október 12-ig csak 4490 forint Komlón a Komló Marketben. További akciós termékek hihetetlen áron a Komló Marketben, Komlón 4 helyen.
16: Új hely, új haj, új stílus. Pécsen, Egyetemváros szívében a Rókus sétányon, itt a Maison Nude, az új fodrásszalon. Gyere, próbálj ki minket, és első hajvágásodból 15% kedvezményt kapsz. Maison Nude. Rókus sétány 5/1.
17: Svájci precizitás minden egyes csészében.
18: Prémium minőségű Jura automata kávégépek kereskedése

0: Szakszerű javítása és teljes körű karbantartása egy helyen.
1: Nálunk megtalálja a legjobb tisztítószereket és vízszűrő patronokat is, hogy kávégépe mindig a legjobb formáját hozza önnek.
0: Jura, ahol a minőség találkozik a szakértelemmel.
1: Nikon Kft. Komló. Kossuth Lajos utca 3.
2: Értesz a folyamatok optimalizálásához? Szereted a szakmai kihívásokat? A Holcim Magyarország Kft. Folyamatmérnököt keres a Királyegyházi Cementgyárba. Feladatod a gyártási folyamatok elemzése, fejlesztése és a technológiai eltérések kezelése lesz. Dolgozz együtt a csapattal azon, hogy a termelés stabilabb, energiahatékonyabb és költségkímélőbb legyen. Műszaki vagy vegyészmérnöki végzettség, folyamatirányítási tapasztalat és aktív angol tudás szükséges. Cserébe stabil munkahely, kafetéria, éves bónusz, szakmai képzések és kiemelt bejárási támogatás vár. Jelentkezz még ma! Részletek a holcim.hu/karrier oldalon.
3: Dolgozz velünk az élelmiszergyártásban, a PPP Kft. Élelmiszerfejlesztéssel és többek között a Wonderful Vitality termékek gyártásával foglalkozik, és folyamatosan bővíti termelési csapatát. Stabil munkahely, kiszámítható munkarend és hosszú távú munka lehetőség vár. Jelentkezz gépkezelőnek vagy termelési munkatársnak a www.munkapecs.hu oldalon, vagy küldd el önéletrajzod az álláskukac.munkapecs.hu címre.
4: Vásárolj most, fizes később! Kerítéstől a tetőig, a festéktől a kádig az új háznál mindent megtalálsz. Otthonod felújításához válogass több ezer termékünkből, akár az időtálló Swissporton tetőcserepekből is 0% THM-re. Részletek és résztvevőkereskedések 0thm.ujház.hu.
0: Lakástextil, munkaruhavásznak, mintásvásznak és töltőanyagok kisebb mennyiségben is készletről. Keresd minket Pécsen, a Budai Vámnál, vagy online a bartabt.hu oldalon. Barta. Munkaruha. Textil. Póló.
5: Ha Pécs, akkor Volántaxi. Már appon is.
6: Reklámot hallottál.
7: Komló legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
8: Fontos határidő jár le az 1%-okkal kapcsolatban. Napközben folytatódik a derűs őszi idő. Jó reggelt kívánok, jönnek a részletek. Szerdáig regisztrálhatnak a NAV-nál azok az egyesületek és alapítványok, melyek jövőre szeretnének részesülni a személyi jövedelemadó 1%-os felajánlásaiból. A dokumentumokat az adóhivatal online felületén lehet benyújtani. A regisztrációt azoknak a szervezeteknek is el kell végezniük, melyek korábban már részesültek az adózók felajánlásaiból. Augusztus óta több mint 6500 pedagógus végezte el az anafilaxiás allergiával élő gyerekek biztonságát szolgáló ingyenes online képzést. Mindezt az Oktatási és Gyermekügyi Miniszter közölte. Lannert Judit bejegyzése szerint naponta csaknem 200 pedagógus végzi el az oktatóprogramot, így nagyobb biztonságban lehet 25 ezer életveszélyes allergiában szenvedő gyermek, és az értük az intézményekben felelős pedagógusok is. Tűz volt vasárnap este Pécsett a Bocskor dűlőben. Egy családi háznál felhalmozott lomok kaptak lángra. A pécsi tűzoltókat riasztották a helyszínre, mire kiértek, a szomszédok már oltani kezdték a tüzet. A szakemberek három vízsugárral folytották el a lángokat, és a még izzó részeket. Az ingatlan a tűz keletkezésekor üres volt, a lángok a házra nem terjedtek át, személyi sérülés nem történt. Vereséggel kezdte az idei NB1-es férfi kosárlabda bajnokságot az NK Universitas Pécs együttese. A csapat a nyitófordulóban a Paks vendégeként 102-77 arányban kapott ki. A következő körben hazai közönség előtt játszik majd az együttes. A csapat október 3-án szombaton a Szolnokot fogadja az NKA arénában.
9: A közlekedési híreket és a biztonságos közlekedést az AutoCity Pécsi Cupra márka kereskedése támogatja.
8: A Magyar Közút tájékoztatása szerint feltárással járó munkákat végeznek Siklóson a Váralja utcában. A héten néhány napig a munka miatt a terület mindkét irányból zsák utcává válik. Átmenetileg kétirányúvá vált a Mohácsi-Táncsics utca. Az utcába a Kazinci utca felől lehet behajtani, a fő utca irányába viszont nem lehet kikanyarodni. A hatos úton hírnél jelzőlámpa építési munkák miatt a Zengő utca egyirányúvá vált. Ma is a napsütésé lesz a főszerep. Egy-két felhő megjelenhet az égen, csapadék viszont továbbra sem várható. Helyenként megélénkül napközben a keleties szél. A hőmérséklet csúcsértéke 26 fok közelében alakul majd.
10: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
11: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás legismertebb családja, a stand-up királynője, Rászkó Eszter, Feri bácsi és Balázs! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
12: Nyolc óra után vagyunk, pontosan 10 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk. Hello, drága hello. Hallgató.
13: Hello. Hello.
12: Brad Pittet is megzavarta a Harp Alaszkában. De egyébként így van, az megzavarta, lezuhant a repülővel. Ugye itt az új filmjéről beszélgettünk egy kicsit.
13: De amúgy ez hiányzik tulajdonképpen még a te karrieredből is, mert mindent csináltad, a filmedben nincsen.
12: Igen.
13: Ha nem látod azt, hogy eltűnsz a budai hegyekben a macskáddal?
14: Macsu,
12: gyere! Szenvedés történet a hármas határhegyen.
14: Sose találnak ki a vadonból.
13: Két lélek, egyetlen alutasakos.
12: Két lélek, egy alutasak.
13: Igen. A lekínzó 24 óra, amit egy ember magáinak tudhat.
12: A hármas határhegyen, 600 méterre a parkolótól. Balázs a vadonban. Nem találta meg azt az utat, ami egyenesen a parkolóba vezetett volna az autójához. Nagyon durva kalandokat élt át. Nem volt két órát az erdőben. Kívülve találták meg.
13: A világ legnagyobb alomtálcája.
12: Igen.
13: Ja, Istenem.
12: Jó lesz ez, megnézzük, majd aztán eldöntjük, hogy
14: de
12: milyen.
14: De viszont az előző fél óra sztoriához a fiatalember, aki telefonált, hogy állandóan kapnak mindent az elmúlt két napban. A futár vagyok, aki a hűtőt vitte volna, ma valószínű az úrpárjának, akivel beszéltetek. Zárójelben szeretném megjegyezni, hogy iPhone is, okosóra is van.
12: Ne csináld.
14: Összesen 960 ezer forintért.
12: Ez a mai adag, amit kapnak.
14: Amit kapnának, de hát már nem fogják kivinni.
12: Azt a
13: mindenség
12: neki. De nem onnan,
13: hogy ezt nem lehet visszanyomozni.
12: Ez nagyon
14: nem
12: durva.
14: Tudom, hát én még nem kaptam, remélem nem is fogok.
12: Igen, ugye beszéltünk itt egy sráccal az egy órával ezelőtt, aki elmondta, hogy nem tudja, hogy ki, de hogy ismeretlenek rendelnek a címére mindent, és halott szállító érkezett, hűtőszekrény érkezik, telefonok, kaják, kentakis rendelések, minden jön, és most ugye, amit Feri felolvasott, a futár írt, hogy ma is vinnek ki a címre neki 1 millió forint értékben telefon meg hozzátartozott eszközöket. Azért az nagyon kemény. Az nagyon kemény, gyerekek. Mi lehet itt a háttérben? Azért ez nagyon érdekelne engem, hogy itt valami van. Itt valami van. Na,
13: semmi.
12: Attila volt ugye a srác, akihez mennek a rendelések. Mit találtál?
13: Nem mondom.
12: Sátán, mit találtál?
13: Filmes témánkhoz még jött egy nagyon fontos háttérről meghúzódó szál, ez a rejtélyes Fornet is.
12: Igen, a gazdasági világválság idén úgy gondolta, Londonban nyit majd pékséget. Ja, na gyerekek, párkapcsolati téma régen volt párkapcsolati téma.
13: Na, fel vagyok készül, jöhet, shoot me.
14: Ma megoldunk mindent.
12: Ma megoldunk mindent, igen. Szóval, kiderült, képzeljétek el, hogy megvizsgálták, hogy min veszekednek azok a párok a legtöbbször, akik már ilyen 5-10-15 éves intervallumban vannak együtt.
13: Hát ez könnyű.
12: És kiderült, hogy...
14: Na, találgassunk, ne árul, de...
12: Még nem árulom el, csak kiderült egy érdekes kutatás, hogy a párok 69, vagyis majdnem 70%-a sok évvel később is ugyanazokon a topikokon tud veszekedni, mint amikor megismerkedtetek. Tehát ha kialakul a gócpont, amire mind a ketten érzékeny vagytok, vagy ugrotok, akkor nagyjából 70%, aki évekkel később is annak a témának a felmerülése kapcsán kezd veszekedni a másikkal. A vita topikok nem nagyon változnak, akár mennyire fejlődik a párkapcsolat, vagy megy előre, vagy idősödtök. Na, innentől kezdve nem is az volt a lényeg, hogy azt nézzék meg, hogy mik ezek a topikok, majd kitalálhatjuk, hanem hogy mennyire azonos problémákat viszünk, mennyire ugyanazon veszekszünk a párunkkal, és hogy ez nem változik, és megnéztek 5 éves kapcsolatokat, 20 éves kapcsolatokat, és kiderült, hogy nagyjából ugyanazokat a probléma forrásokat visszük magunkkal, ha abban megegyezés lenne, viszonylag problémamentes kapcsolatot élhetnénk. Na, mik ezek a problémák? Milyen témák vannak, milyen témák jöhetnek föl, amivel egy 20 éves párkapcsolat és egy 5 éves is ugyanúgy veszekszik. Napi és görgetik.
14: Napi sztori, gyerekek, elindult a fűtésszezon, minden évben újra kezdjük. kurva termosztátot, hogy ki hány fokra.
12: A hány fokos termosztát.
14: A hány fokos term, ez nem.
12: Ezt viszitek
13: minden évben. Neked már nincs keringés
14: gondolom. Így, ahogy mondod, én fázós vagyok, nekem 21 alatt nincs hőmérséklet, érted?
13: Igen, és
14: a béka, azt ő 19-20 fokba jobban.
12: Hát mert ott megdolgozik a menopauza.
14: Tehát ott meg így van, de ez volt 20 évvel ezelőtt is, mikor megismerkedtünk. Én megyek ugye korábban lefeküdni, ting,
12: neki egy, melege van.
14: Nyomok te... egyet, 21 fok, és mikor reggel lejövök, hány fokon
12: 17.
14: van? 19-en. Én megfagyok. Megfagyok, takarókat helyezek magamra, magam alá, magam fölé.
13: Kinek kell 21 fok? Vendégeket vártok fel?
14: Nem, nekem.
12: De én fázik, hát nincs már keringése.
14: Nekem nincs.
12: Ez egy lázdohányos, mennyire érszűkületes.
14: Érszűkületem van. Mindjárt meghalok, legalább ezek az utolsó éveim legyenek komfortosan.
13: Értem.
14: Na, nálad mi?
13: Hát nem, ez nem probléma, mert nekünk a fűtésről a közös képviselő dönt, úgyhogy ez...
12: Igen, ő dönti, hogy fáztok, vagy melegetek van.
13: Ez teljes mértékben viszi ezt a dolgot. Nálunk az én rossz szokásaim és a Péter rossz szokásai vannak egyértelműen ugye a fókuszban. Az én rossz szokásaim ugye azok, hogy hajlamos vagyok kizárni tényezőket, amik bekerülnek egy ilyen holttérbe, amik ugye hosszú időn keresztül ott duzzadnak. Tehát van olyan, hogy mit tudom, hogy, hát, hogy ilyen szelektív a figyelme, főleg amikor ilyen nagyon sok mindent kell csinálni, mondjuk sok a fellépés, sok a munka, sok a izé, és akkor mondjuk például elkezdek építeni egy ruhakupacot a szoba egyik sarkába.
14: Szennyesből vagy tisztából?
13: Van egy tiszt, és egy szennyes.
14: Ugye, hogy
13: mert az van, hogy pont, hogy elszigyeld magad, hogy elkezdesz mosni, de viszont a mosást utána már nem tudod eszkalálni hajtogatásba. Tehát akkor lesz egy tiszta kupacod, és aztán van egy, igazán nagyon szennyes ruháim nincsenek, mert egyszer veszem fel őket, aztán utána mosom. Ez nem biztos,
14: tehát áll a tiszta kupac. Mi a baj ezzel Péternek?
13: Hát, hogy ott vannak, és nem pedig élére vannak hajtogatva a szekrényben.
12: Ürenmániás?
13: Tehát hát ő... van egy kis OCD.
12: Van egy kis zavar a spektrumon?
13: Igen, tehát az, hogy Péternek színkódok szerint van szerintem minden eltéve a fiókjába, és mindegyikhez érzelmi kapcsolat fűzi, mindenről tud, mindenek tudja, milyen a susogása, az érintése és a különböző dolgok.
12: De mik lehetnek az állandó topikok? Szerintem a pénz, a gyereknevelés, a rend, valószínűleg ezek, nem? Tehát, hogy családon belül anyagiak, gyereknevelés, rendrakás.
13: Hát a gyereknevelés az nagyon fontos.
12: A gyereknevelés is egy állandó neuralgikus pontja, és ha az oda beleszületik a családba, az 20 évig ott viszed. Tehát az is egy visszatérő probléma halmaz, hogy a gyereknevelés, nem? Tehát ez a szex, a hatalmi egyensúly, vagy akár a rend kérdése. Nagyjából ezek lehetnek a hatalmi szex, hatalmi rend.
13: Rendes szex. Szex egyensúly.
12: Igen, pénzért szex, szexért pénz.
13: A hatalmas rend.
12: Szex közben. Igen. Szóval ezek azok a pontok, amiken ugye a párok legtöbbször veszekednek. De miért nem tudjuk az elején megoldani, hogy aztán ez 10 év múlva már ne legyen? Tehát, hogy ti is megoldjátok a ruhakérdést.
14: Mert nem akarsz.
12: A termosztát kérdést.
14: Mert nem akarsz belőle engedni, mert ez az a harctér, ahol győznöd kell.
12: Tehát ezek ilyen mini harcok.
14: Hát igen, elveszíted mindenedet, ha
13: nem,
14: már ezeket
13: nem, szerintem nem
14: is...
13: ez van. Nem, szerintem akkor az
14: miért,
13: van,
14: miért
13: hogy az egész életed arról szól, hogy kicsit egy helytász, hogy maszkolsz mindenfelé, tudod így próbálod hozni azt, amire szükség van ott a hely. Tehát, hogy a rádióban jó rádiósnak kell lenned, a gyerekeddel jó apának kell lenni. De hát az asszonyra már nem jut ilyesmi. Tehát akkor tudod, vele önmagad tudsz lenni, és akkor önmagad vagy, akkor kijönnek a legsötétebb részei a személyiségednek, és ő ahelyett, hogy hálásak lennének ezért, ahelyett azt mondják, hogy hát de mindenhol máshol megfelelsz, itt akkor miért nem?
14: Na de, és miért nem pont azzal,
13: mert,
14: akit elméletileg szeretsz?
13: Mert itt otthon érzem magam, mert igen, mert itt vagyok nyugton, itt vagyok önmagam teljes mértékben, és akkor tudod, akkor itt el tudom
14: és akkor mi fogadjuk
13: magam.
14: El, hogy te nem hajtogatsz ruhát, és ezt kerülgetni kell egy csomolungmát kell a nappaliba kerülgetni.
13: Nem, ezt Péter már megoldott egy nagyon-nagyon bántó módon különben.
14: nem,
13: hanem vett egy ikás dobozt belerakt, és így levitte a raktába ruhámat, és nem vettem észre. Érted? Nem vettem észre.
12: Levitte a ruhát a raktárba.
13: Igen.
12: Kiválogatott?
13: Nem, úgy, ahogy van, volt itt egy ilyen tiszta, egymásra halmozott ruhacsomag.
14: Egy kupac, egy halmaz.
13: És azt belerakta egy nagy ikás dobozba, van egy konténerben, levitte, és kíváncsi, hogy mikor fogom észre, nincsenek ott a ruháim. És nem vettem észre, hanem a másikat kimostam, és abból építettem a jó kupacot.
12: Hát, olyan vagy, mint egy ilyen termeszhangya. Állandóan építesz valami várat, érted? Igen, nem igen, tűnik igen. Fel, hogy az előzőből már kirakoltattak, igen. Feri nyugi, apám annyi idős, mint te. 35 éve van anyámmal, náluk ugyanez a vita. Apám fázik, anyámnak melege van.
14: Ennyi. Tehát na, ez... mondom, hogy ez egy góc pont.
12: De szerintem ez biológia. Persze, tehát valójában a biológia, igen, a nők az inkább fázósak. Akinek...
14: De most itt én vagyok
12: a fázós. Hát azért mondom, hogy általában a nők, csak ugye neked, te nő vagy. Tehát ritkább, mert általában az, hogy a nő fázik, igen. És a férfinek van melege. De nálatok ez valahogy megborult.
14: És akkor mondja, érted, hogy de öltöz föl, mert én mesztelenül alszom, én úgy szeretek.
13: Hát ez
14: és
13: önmagában egy trauma.
12: Ez önmagában egy vizuális sértés.
14: Mert én hamarabb lefekszem aludni, tehát nincs meccés pontunk, érted, az ágynál ebben az esetben, az alvás esetében. Tehát én, hogy öltözni, én nem akarok felöltözni, mert így érzem jól magam.
12: Igen, de itt írja valaki, hogy ugyanaz van, tényleg, hogy 16 éve ugyanazok a veszekedés témái, ha éppen máson kezdődik, a végére mindig ugyanoda jutunk. Na ezt írja a cikk is, hogy a vége mindig ugyanaz, ami az elején valahol becsípődött. Pszichológusok szerint ebből merítünk erőt, hogy menjenek tovább a dolgok. Tehát elkezdenek valami veszekedni, de visszajukadnak ahhoz a topikhoz, ami 10 éve a topik. És hogy ezzel lendítenek a kapcsolatukon.
13: De ez hogyan tud lendíteni?
12: Hát lehet, hogy ad egy plusz energiát, nem? Hogy van egy nagy összeveszés, és akkor utána mit tudom, én nem tudom.
13: Igen, biztos, hogy...
12: Egy idő után nyilván fárasztó.
13: Kiforgatja a földből a glisztákat, az tuti, de hogy ettől függetlenül amúgy szerintem ezt lehet úgy is csinálni, hogy csak simán elkezded fejleszteni magad.
12: Igen. 20 éve vagyunk együtt, ugyanez a téma. Fűtsek-e, feltekerjem, vagy nem? Menjünk-e haza külföldre a családhoz? Én mennék, ő nem. Mit nézzünk a tévébe? Hogyan viselkedjünk másokkal? Hamar elengedem a problémát, a férjem sokat rágódik rajta. Cipeljük együtt a bajokat. Mm. Aha, tehát, hogy ő viszi a saját sértettségét, az nem jó. Eszter, mondd meg a férjednek, ha nem tetszik neki, csinálja meg.
13: Én ilyet nem merek mondani neki. Ez az ember már így is öt ember helyett áll helyt, pontosabban, úgyhogy én már nem vagyok abban a pozícióban, hogy bármit mondjak.
12: Nekünk nem kell ez hossz idő, mi közel másfél éve vagyunk együtt, napi szinten megy az adókapok a gyermeknevelésben, az anyagiakon, a kettesben töltött idő hiányán sose lesz jobb, puszi Andi. Másfél éve vannak együtt.
13: Ebbe is tudok menni, mert például Péter tud szigorú lenni a gyerekkel, én meg csicska vagyok. Ez van. Ez van, tehát a gyerek engem...
14: De tökre... annak neked, te ez annak hogy... örülsz, hogy van egy szigorú a családban, nem?
13: De
14: nem?
13: Tehát ez nyilván nem jó, meg én, tehát hogy inkább csak ez az én saját ilyen...
14: Ja, de azért haragszol a Péterre, mert ő tud szigorú
13: nem
14: lenni.
13: Nem haragszom, és senki nem haragszik senki, nem az, hogy abban van a konfliktus, hogy ő tud következetes lenni, én pedig becsicskulok a gyereknek, amikor jön a nagyon alapvető manipulációs technikáival, amikor olyan aranyosan.
14: Lehet, akkor itt Péter csinálja jól, tehát legalább annyit mondja, hogy köszönöm Péter, hogy te meg következetes vagy.
13: Igen, úgy kell csinálni, hogy hangosan azt mondod, igen, apádnak igaz, és közben a kocsit, gyere majd meg.
14: A legjobb, amit tetsz.
12: Gyere csak ide, itt van nálam valami kis. Nyami.
13: Igen, Péter, így lesz a gyermek.
12: Igen, nagyon igazad van, mondd meg annak a gyereknek, gyere, itt van még nálam.
13: Így nem viselkedhetsz az apáddal, de gyere, menjünk le a kocsiba.
12: Ott vannak a rejtett tartalékok.
13: Én nem tudom, olyan rövid az élet, hát most mit csináljak?
12: Te kigazad vannál, persze. Jaj, rövid az élet, ahhoz, hogy szigorúak legyünk. Igen.
13: És olyan aranyosak, amikor elkezdek a gyerekek kijátszani titeket egymás ellen, és nagyon bénák, tudod.
12: És nagyon érzik.
13: Nagyon érzik.
12: És nagyon érzik.
13: Igen.
12: És nagyon tudják, igen.
14: Egény Péter, de tényleg.
12: Nem lehet könnyű neki, igen.
13: Istenem.
12: Igen. 9 év házasság után a feleségem még mindig nem érti a majd mindjárt megcsinálom mondataim jelentését.
14: De azt általában nem csinálod meg.
12: De igen. Csak akkor, amikor az úgy jön.
14: Nem rögtön.
12: Ritmusában, amikor az úgy megindul, és most úgy érzel rá valami kényszert, vagy késztetést. De annak meg kell hagyni. Az olyan, mint amikor te főzöl, és úgy senki nem jön oda, hogy mikor van már kész a pacal. Te tudod, hogy az meg lesz csinálva, nem? Hogy az kész lesz.
14: De valószínűleg, aki ezt írta, az a világ legnőbb ígérgetője. Hát hány ilyen hapsi van, hogy nyug, majd, na hát, mit idegeskedsz, mindjárt kész lesz. Fél év múlva ugyanúgy áll.
13: Nem az a probléma, hogy mikor csinálják meg, hanem amikor megcsinálják, akkor hogyan?
12: Igen.
13: Tehát, hogy addig már van egy elvárás.
12: Mindegy, igen.
13: Igen, van egy elvárás a fejedben, és aztán az öli meg a bulit.
12: 14 éve azért kapom az ívet, ha vendégségben vagyunk, ne legyek bunkó. Ha hozzánk jönnek, akkor se szabad.
14: Így panaszkodni.
12: Gyuri! De legyél, ne legyél puha, Gyuri. Ha jönnek hozzád, ott legyél az a te lakásod, ott lehetsz. Ne legyél csicska, hogy most milyen papucsként, ott már ott se lehetsz az. Ott legyél az nyugodtan.
13: Én olyan vendégségekben voltam gyerekkoromban, hogy én pontosan tudom, hogy hogyan akar egy férfi, hogy is mondjam, megjelölni a területét egy ilyen szituációban. Voltunk olyan vendégségben, hogy az anyuka ott várt minket, tudjátok, azokban a nagy kristálytálakban meg volt, tehát ott volt a göngyölt húsa, amit el tudsz képzelni, tudod, ami a 80-as, 90-es éveknek a legnagyobb vendégváró dolog. Apu, ott, egy ilyen kifingott mackógatyában, egy atléta trikóban ült. Ott ült. Na szevasztok, na! Na meddig maradtok? Tehát így indult az egész, a nőfél majd elsüllyedt a szégyentől.
12: Úristen, de jó.
13: És az volt ennek egy romantikája egy idő után, de azért ez kemény lehet.
14: Az elsőre?
12: Persze, tehát ez fölőről, igen. 9 éve vagyunk együtt, de kb. 2-3 összezerülni, és volt az elén, megtanultunk kölcsönösen tisztelni és elfogadni a másikat, meg rászoktam a piára. Igen, azért ez így nagyon-nagyon őszinté. Egy férfi, amit ígér, azt meg is csinálja, kicsi küldte nekünk.
14: Nem kell rá fél évente emlékeztetni.
12: Ez a mondat másik igen, fele. Igen. Ha mindjárt nekiállok, csinálom, az nekem is ismerős, mi is így élünk, és ebben vagyunk. Judit írta nekünk. Aha, tehát akkor ez egy ilyen férfi veszekedési neurológus pont, ha majd megcsinálom mondat. Ugye? Igen. Ilyenek lennénk?
14: Nem, ti vagytok ilyenek. Én se.
12: 14 éve vagyunk együtt, ő alszik az ablak mellett, én a fűtőtestnél. Én mesztelenül alszom, ő melegítőben. A helycsere felejtős, de napi vita van belőle. Attila küldi. Érted? 14 év után, ha ki hol alszik, az ablak mellett, vagy a fűtőtest mellett. Azért ez is kemény. 14 éve azok nem dőlt el, hogy kinek van melege, kifázik.
13: Ez kemény. De amúgy pizsamában meg lehet oldani az ilyesmit, csak mondom.
12: Igen. 3 éve vagyunk együtt, nincs gyerek, de a nevelésen veszünk össze. Az mondjuk az érdekes.
14: Hát előre, hogyha majd lesz, akkor mi veszek.
13: Ja, ez a
14: legrosszabb. A pénz például, a költés, az szerintem tök ilyen. Hogyha
12: a pénzköltés.
14: Igen, hogy ellentétes előjelű pár kerül össze, van, aki takarékos lenne a családban, van a másik rész, aki gyerünk, hadd szóljon, abból szerintem rengeteg vita.
13: Hát a kicsoda az okosabb ilyen pénzügyileg.
14: Hát egyikünk se.
12: De teljesen jól le van osztva. Tök jó leosztás.
14: Nem, nálunk így megy.
12: Te keresed.
14: Keresi,
12: az Istenek nem találja meg, hát akkor addig viszont érted, hát hadd szóljon. Jó, csinálja. Így az én férjemnek nagyon nagy mondat, az én férjemnek minden megoldásra van egy problémája. Júj, de nagy mondat.
13: Na figyelj, az...
12: Ez a típus...
13: Az nagyon, az, figyelj, ez méteg.
12: Ez a leggyilkosabb. Minden megoldásra van egy probléma. Mekkora mondat, gyerekek? És ismerjük ezt a típust.
13: Ismerjük ezt a típust, köztünk járnak, és nagyon gyorsan meg kell szakítani a kapcsolatot.
12: Nagyon durva. Milyen szép mondat. Az én férjemnek minden megoldása van egy problémája. Ú, de kemény lehet, igen. Tudnék mesélni. Nálunk van kilépő papucs, belépő papucs. Haver, veled vagyunk.
14: Ki és belépő
12: papucs, te se vagy könnyűbe. Ez egy férfi SMS. Jó, figyelj, itt a nő a kemény. Kilépő papucs, belépő papucs. Várjál, mi a kilépő papucs?
14: Hát amivel kiszaladsz az udvarra például.
12: De azt le kell venned, és be kell lépned a belépő papucsba. Megőrülsz, mibe vannak emberek, úristen. Én azt tudom, hol a cipőm, amikor keresem az előszobába, érted?
13: Figyelj, most kiadom a férjemet. Nem akartam, de most már akkor kiadom.
12: Gyere.
13: Van nálunk olyan, hogy van a fű, és akkor a fűről fel lehet lépni a teraszra.
12: Igen.
13: És Péter tart egy papucsot, ami arra van, hogy a fűből a teraszon lévő papucsba belelépjen, és akkor megy vissza a fűre, akkor lerakja a terasz szélén ugyan a papucsot, mert vagy fűben járunk mezitlábos, énje, meg van a papucs terasz.
14: És a kettő közül van egy átvezető papucs?
13: Nincs több papucs.
14: Tehát várjál.
13: Csak ki van, taktikai papucs van.
14: A fűben.
13: Taktikai papucs. Igen.
12: A fűről megy, várja a kőre, ott mi van? Megy a fűvön mezitláb?
13: Megy a fűvön mezitláb, fellép a kőre, de már ott van a papucsba lép bele, nem lép rá a kőre a vizes lábával, hanem nagyon papucsba okos. Lép, igen. Ott ugye bemegy a köves részen, addig megszállad a talpa a papucsban, aztán rálép a lábtörlőre, és onnan megy be a lakásba.
12: Atyaisten, töltsön velem egy napot, és mindenből kigyógyítom. Egy napot adj nekem vele.
13: Ez nem lehetséges. Nem lehetséges.
14: Abba belehal.
12: Vagy belehal, vagy átneveljük.
13: Ezek szenzoros problémák
12: szerintem. Ez szenzor, persze, ezen abszolút.
13: Igen, tehát a vizes fűből, azért, igen.
12: Mi ér a lábához? Mit ne ér a lábához? Persze. És amikor kifele megy, akkor bentről kilép a kinti papucsba, azzal elmegy a fű szélére, és ott még és átlép ott. A füves papucsra.
14: Nem, füves papucs nincs.
12: Vagy mezitláb.
13: Tehát csak a csempén megy papucsban.
12: Atya úristen!
13: Mert a parkettán nem kell papucs, a csempén kell papucs, a fűben meg már nem kell papucs.
12: Jézus atya úristen! Érted?
13: Na.
14: Egy átvezető szálladó
12: kemény.
14: Papucs.
12: Én nem egyek kemény, érde, csoki. Anyámmal élek, babettával járunk.
13: Azt na, hát
12: de valószínűleg a te káoszodhoz meg ez kell?
13: Én nem tudom.
12: Ha teljesen őszintén megmondjuk, akkor a te káoszodban meg jól egyensúlyoz.
13: Igen, ha neki lenne káosz, akkor hajléktalanul élnénk. Tehát igen. Az nem lehet, ez kell. Igen, ez kell.
12: Hogy
13: igen.
12: Valószínűleg ez a balansz, nem?
13: Igen, ez így van. Úgyhogy ha küldtek a hallgatók, nézd csak.
14: Ez
13: csodálatos. Igen.
14: A szőnyegig elmemős papucsot leveszed, átmész a szőnyegen mezitláb, és belelépsz egy papucsba, hogy ki tud lépni az erkélyre.
12: Jézus Mária!
13: Szép.
12: jött még egy megfejtés, Eszter, a 9. körületben nincs is fű.
13: Hát már nektek nincs születek.
12: Hát azért van egy kicsit, csak aztán olyan.
13: Ez a nyíregyházi rezidenciánkon van.
12: Na jövő mindjárt. 2 perc a pontosan, 8:30 itt vagyunk a hírek után.
11: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik.
10: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: vagyok.
1: Sziasztok, én Jóri vagyok.
2: Mi vagyunk a diszkosi.
3: Köszönjük, hogy 2026-ban is a Rádió 1-et hallgatjátok, és így a 15-59-es korcsoportban a leghallgatottabb adó országosan ismét a Rádió 1 lett.
4: Eddig önök hallgattak, most a Rádió 1 hallgat önökre.
5: Újra jön a Top 500.
4: A Fox Post applikációja támogatásával. Mondja el újra, mi a kedvenc dala, melyik előadóért rajong a legjobban, melyik nagy slágert hallgatná meg, és a Rádió 1 lejátsza a Top 500-ba. A Top 500-ban.
6: Mi hallgatunk önökre. Hívja a Rádió 1 Top 500 forró drótját 0620 311 111, írjon e-mail top500@radio1.hu, vagy üzenje meg Facebookon, mi a kedvenc dala.

0: Iva Max. Rihanna. Minelli. Kamrad. Tiesto. Vagy valaki más. Valaki más. Határtalan a lista. Most újra megmondhatja, mi szóljon a Rádió Egyen. Rádió Egyen. I'm good, yeah, I'm feeling alright. Októberben újra Rádió Egy Top 500 az önök kérései alapján. A Fox Post applikációja támogatásával. Az elmúlt 20 év legjobb 500 dalának listája. Újra jön a Top 500 a Rádió Egyen.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Ki bírnál egy gyűjtőhelyedben 900 km autózást megállás nélkül? Próbáld ki! Leapmotor B10 hibrid EV. Benzin és elektromos motor. Akár 900 km-es hatótáv. Az útközbeni pihenés csak rajtad múlik. Leapmotor B10 hibrid EV. Most 11.950.000 forinttól a készleterejéig. Leapmotor.net/hu.
3: 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Miért nem tud már írni a feleséged?
3: A világhírű regény alapján.
4: Egy író szavai legyenek őszinték, és egy kicsit rémisztőek.
5: Őrjítő ez a ház.
3: Dakota Johnson, Anne Hathaway, Josh Hartnett, Verity.
4: Utolsó figyelmeztetés.
3: A mozikban.
1: Mancs kuponnapok a Rossmannban. Szeptember 28-a és október 4-e között 36 kuponnal várunk, melyeket üzleteinkben és az online drogériában is beválthatsz. Purina, Gourmet, Previtál, Felix, Pedigree és még sok más márka vár 20 vagy akár 30% kedvezménnyel. Szerezd be a kuponfüzetet Rossmann Plus tagként ingyenesen.
6: Jöhet egy ajándék Big Mac. Október 1-e és 4-e között te is lecsaphatsz rá, ha Big Mac szendvicset vagy menüt vásárolsz a résztvevő Meki éttermekben. Az ajánlat házhoz szállítás esetén nem elérhető. Részletek a mcdonalds.com oldalon.
7: 10 000 tesztvezetés 4 nap alatt? Igen! Szeptember 24 és 27 között próbáld ki a Nissan és Cherry modelleket, és segíts országos rekordot dönteni. Közben még álomutazást is nyerhetsz, vagy akár vissza is kaphatod a megrendelt autód árát. Magyarország! Gyere és vezess! Részletek a rekordtesztvezetés.hu oldalon.
8: Beköszöntött a Halloween a Burger Kingben. Engedd, hogy téged is megkísértsen a Boohoo Whopper fokhagymás Vampire Killer szósszal, kétszelet cheddarral, friss zöldségekkel és narancssárga bucival. Szedd össze minden bátorságod és irány a legközelebbi Burger King étterem. Burger King. Pont ahogy szereted.
1: Reklámot hallottak.
0: 99.4 és 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Komló legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Az otthonában fosztottak ki egy idős férfit Pécsett. 25 fok fölé emelkedhet ma a hőmérséklet. Jó reggelt kívánok! Jönnek a részletek. Az otthonában fosztottak ki egy idős férfit Pécsett. Szombaton érkezett bejelentés a rendőrségre, ahol a feljelentő, egy 96 éves férfi elmondta, délelőtt becsengetett hozzá egy fiatal, aki ételt kért tőle. Az idős ember megsajnálta az idegent, beengedte a lakásba és étellel kínálta. Miután a fiatalember távozott, a házigazda észrevette, hogy a konyhapultról eltűnt a tárcája, benne pénzzel és iratokkal. A rendőrök pár óra alatt elfogták azt a 20 éves férfit, aki a bűncselekmény elkövetésével gyanúsítható. Kihallgatásán beismertetettét. Az ügyben a pécsi rendőrkapitányság nyomoz. Fontos dologra figyelmeztet a MÁV csoport. A közlekedési vállalat azt közölte, a kedvezményes diákbérletekhez már nem használható az oktatási azonosító, vagyis az OM azonosítószám. Az erre vonatkozó türelmi idő nyáron lejárt, így most már az állandó diákigazolvány 10 jegyű kártyaszámát kell megadni a kedvezményes bérletváltásakor, és ezt is kell ráírni a bérletre. Akinek nincs állandó diákigazolványa, annak a személyazonosító igazolvány számát kell megadnia. Vereséggel kezdte az idei NB1-es férfi kosárlabda bajnokságot az NK Universitas Pécs együttese. A csapat a nyitófordulóban a Paks vendégeként 102-77 arányban kapott ki. A következő körben hazai közönség előtt játszik majd az együttes. A csapat október 3-án szombaton a Szolnokot fogadja az NKA arénában. A Magyar Közút tájékoztatása szerint feltárással járó munkákat végeznek Siklóson a Váralja utcában. A héten néhány napig a munka miatt a terület mindkét irányból zsákutcává válik. Átmenetileg két irányúvá vált a Mohácsi Táncsics utca. Az utcába Kazinci utca felől lehet behajtani, a fő utca irányába viszont nem lehet kikanyarodni. A hatos úton hírnél jelzőlámpa építési munkák miatt a Zengő utca egyirányúvá vált.
2: Az időjárás jelentés támogatja a pécsi Agroker Áruház, a kertészkedők profi partnere.
1: A meteorológusok előrejelzései szerint ma is a napsütésé lesz a főszerep. Egy-két felhő megjelenhet az égen, csapadék viszont továbbra sem várható. Helyenként megélénkül napközben a keleties szél. A hőmérséklet csúcsértéke 26 fok közelében alakul majd.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Folytatódik a Rádió egy reggeli ébresztő műsora Balázsék. Sebestyén Balázsral, Ráskó Eszterrel és Rákóczi Ferivel. Csak igazi, ma is láger megy.
4: És megint itt vagyunk, hát komolyan mondom, most már kiszáradunk gyerekek ennyi beszédtől, hát ezt nem lehet így bírni ezt a tempót.
5: Akkor zene. No.
4: Akkor egy jó muzsika, ugye a régi szép időkben itt, tehát nagy muzsikák voltak, 45-ig aztán utána elkegyektünk, de most itt a munka van.
6: Elsője után visszavezetjük ezt.
4: Igen, októberig bírjuk a rendületet. M3-as 60-nál lévő balesetről infotok nincsen. De van valami, azt mondja, hogy 47-es kilométerkő 60-as irányában az Árokba egy fejjel lefelé autó mentő tűzoltó helyszínen ez felikülte, és most szállt le a helikopter is, gyerekek. Úgyhogy ez van. Ja, igen. Úgyhogy ott nagy baj van az M3-ason. 60 környékén M3-as autópálya a 60-as irányba. Jó, úgyhogy ott óvatosan legyetek. Valószínűleg pályázár is van, úgyhogy ha van friss, vagy látunk valamit, vagy arra vagytok, akkor írjátok meg nekünk, és akkor tudjuk mondani. Jó? Úgy hiányzik Dua Lipa, ja nem?
7: Figyelj, hogy csodálatos SMS-ek jöttek, azt látod?
4: A veszekedésre?
7: Igen, figyelj, csodálatos dolgok jöttek.
4: Csodálatos dolgok jöttek, olyan csodálatos dolgok jöttek a veszekedésre.
7: Figyelj, a férjem kiborul rajta, ha a konyhába engedek meleg vizet, és nem fordítom vissza a csapot hidegre, így ha ő újra enged vizet, meleg jön rögtön, nem pedig a hideg.
4: Úgy érzem, minden gondunk forrása. Az milyen? Az mert milyen? Hogy neki akkor engedni kell. Igen. A csapot egy ideig.
6: Át kell fordítani, ki kell engedni a meleget, tökre veled vagyok.
4: De ha ezen felhúzod magad.
6: Nem
4: a, vagy
6: tudod,
4: kiborulsz.
6: Mondani.
4: Ez nem a csapról szól, Csoki.
6: Nem a húsleves. A langyos, a vasárnapi ebédén, nem az a baj.
4: Így van, nem a csapa rossz helyen, Csoki, te vagy rossz helyen.
6: Úgy.
4: Így is van, igen, nem a semmi van rossz helyen, te vagy rossz helyen. Ja, és én, a nejem szerint úgy horkolok, mint egy ork. Ettől nem tudott aludni, még kicsi volt a lányunk, az ágyában aludtam 2 évig, ő meg az anyukájával, mostanra nagyobb lett, így megnyertem a díványt. Szerencsés napokon befogad a lányom, és aludhatok nála a pónis szőnyegen.
7: És nem gondoltam még rá, hogy így megműteted magad? Tudod, hogy ment, hogy...
4: Ja, de haragudj, nekem arra teljesen másik összem, a lányom mellett a pónis szőnyegen büntetse meg magát, Jézus Isten!
7: Nem büntetni, műtét.
4: Ja, műteni, bocsánat, úgy értem, hogy nem gondoltam, hogy megbüntetsz magad, mondom, Jézus
7: Hát mindenki magából indul ki.
4: A pónis szőnyegen.
7: Nem, hanem hogy fogod is megműteni, gondolom, orsavény fertilésed van, nem? Vagy pedig alási apnoéd, vagy mit lehet tudni.
4: Szájtapasz.
7: Legadögöljön meg akkor.
6: Nem,
7: hát
6: most volt róla cikk, hogy már ebbe páran elhunytak.
4: Nem halsz bele.
6: Szájtapaszba.
4: Ragazd le a szádat.
6: Igen.
7: Meg belehaltak a
6: sajtapaszba. Belehaltak a szájtapaszba. Este ez nagyon jó ötletek, tűnt, hogy letapasztják. Reggelre meg már de nem volt olyan jó ötlet, mert nem kelt föl.
4: A hülye az benyomott össze egy fél mákos beiglit egybe, arra ráragazott a száját, az a barom megfulladt, érted? Nem fulladsz meg.
6: De megfulladt. Mindjárt előkeresem neked tudományos.
4: Hogyan? Hát az orrodon kapsz levegőt, nem fulladsz meg.
7: Hát hogyha betaknyosodik, akkor viszont, de akkor fel kell ébredjél, nem?
4: Jó, a hülye, minden hülye meghal valahogy, Feri, azért ez nem, tehát azért egy hülye meghalt.
6: Nem egy!
4: Százak haltak meg, ugye?
6: Ezrek!
7: Egy falu nem ébred fel reggel.
4: Egy falut használta az orrtapasz, szájtapasz, hidd el, hogy jó a szájtapasz.
7: De te horkolsz, Balázs?
6: Már nem, már szájtapasz.
7: Már nem, mert halott.
4: Ez erről a környezetemben kiélőket kell megkérdezni. De
7: egyébként
4: igen, de van visszajelzés, szájtapasz használok. Szájtapasz.
7: Figyelj, ismerünk téged, Balázs, mit hazudsz? Hol a szájtapasz? Jelen
4: egyet,
7: hol
4: ide teszek egyet meg a lyukamra is.
7: Seki sebe.
4: Seki sebe, érted? Meg erre felfújódok, érted, hogy én Michelin baba.
6: A csiamagot... Szóval, leveszi, figyelj, akkor...
7: Minden nap megeszi a negyed kiló csiamagot, és mindenit leragasztja.
4: Leragasztom mindenet, gondolod, de hogy nézek ki reggel, érted?
7: Figyelj, túlnyomás azért az van.
4: Ja, fönn vagyok a falon. Van egy zsinór, és vissza kell húzni a falról.
7: Jaj, Istenem. Benni, engedd le apádat!
4: Szúrd meg később. Szúrd meg egy villával. Igen. Tényleg jó a szájtapasz, azt próbáljátok.
6: Esért tüdőgyógyászat és alvásmedicinai szakértők.
4: Mit nem, tudnak azok az alvásról?
6: Nem kóklerek. Három okot is mondanak, amiben el tudsz hunyni. Tessék.
4: Mindig ez van, hogy bejön valami, és akkor azt valamilyen hozzáértő szaklap megfúrja.
7: Jó, de lehánysz a szádba, és nem tudod, hogy azért jól meghalsz.
4: Igen, hogy nyitott gyomorszájban, és hánysz egy kicsit éjszakát.
6: Itt írja.
4: Hát ilyenek van, akkor ne. Hát azt nyilván ne.
6: A refluxos, tessék.
4: Na jó, hát most ha vannak egyéb panaszaid, nem azt mondom, hogy egészséges ember, vagy csak horkolsz.
6: Tessék, Magyarország 70%-a nem használhatja a szájtapaszt, mert az alkoholfogyasztást után sem szabad.
4: De most én nem az alkeszekre mondtam, hogy izé.
7: Még egyszer
6: kus allergiások. Éjszaka beüt az allergia, eldugul az orrod, ott a vége. Nem kezd föl!
4: Igen, jó, hát de most felsoroltad az összes ilyen izé.
6: Alvási apnoé, tessék.
4: Azt meghalol. Ki kell nyomni. Meghalol, ha apnoéd van.
7: De akkor ilyenkor nem van az, hogy a kopottyúd elkezd dolgozni helyette.
4: Igen, na adj egy telefonálót, Anna.
7: Ja.
4: Adjál ide valakit. Eszter, szia, jó reggel.
7: Csaj, de megijedtem.
5: Sziasztok, jó reggel.
6: De miért nem köszönsz? Hát neked köszönt.
7: Jó reggelt, Eszter. Jó reggelt,
4: Eszter.
7: Szedjük össze magunkat. Hagyjam, hogy gurulsz.
5: Eszter, szedjük össze magunkat. Hát nagyon begurulunk, nagyon a konténerbe egyenesen. Remélem.
4: Szadán élsz?
5: Szadán, igen.
4: Valamikor átmentem most ott motorral, Szadán, képzel el.
5: Tényleg, még a most fent idel is eljöttetek a szomszédba. Párommal pont szemben a baktatót.
6: Lassan szobrot állítanak Sebestyén Balázsnak Szadán. Egyszerre itt haladt el motorra.
4: Rájöttem, hogy ott se élnék. Tehát ez volt a megélésem Szadával kapcsolatban.
5: Igen.
4: Igen.
5: Hát nagyon közkedves lett pedig. De
4: nagyon
5: igen,
4: közkedves. Pont ez volt az érzetem, hogy nagyon sokan vannak, nagyon erős az átmenő forgalom. Mondd már neki, hogy nagyon az átmenő forgalom, hogy olyan sűrű volt ott minden autóilag. És a Szadán, én úgy emlékeztem, hogy békés kis falu, és most meg annyi autó volt. Igen, fölkapták, nagyon fölkapták.
5: Amikor még kicsi voltam, az volt azóta, hát azóta nem. Azóta már beköltözött sok ember, de amúgy ennek is van varázsa, de az ami volt, az pont ezzel veszett el.
4: Igen, én megállapítottam, hogy nagyon nagy az autós forgalom, Szadám. Hát ilyeneket állapítok meg. Na jó, ennyit magamról, mondja egy szlogent.
5: Rádió 1, csak igazi, ma is láger megy.
6: Juhéj!
4: Nagyon jó, jól van, várod már a konténert, szerencsés vagy, nyitod, megnyered?
5: Nagyon, nagyon. Nagyon remélem, mert építkezünk, és még konkrétan semmi nincsen a így berendezéssel kapcsolatos beszerezve, szóval örülnék, hogyha ez megoldódna egy csapással.
4: Hát figyelj, ez egy...
5: El kell adnom egy nagyon fontos üzenetet a párom, azt üzeni, hogy a 3 DJ 5 is pohár olyan becsben van, hogy a gyerek se ihat belőle, szóval...
4: No. Ez... Hát az...
7: A gyerek már mazsoláron a száradó. Ott ül a csap mellett.
4: Csak egy korcsot, korcsot, hadd így. Apa. Jól van, oké. Okay. Figyelj, hát jövő egy péntekre akkor tedd szabadnál magad, nyitjuk a konténert, minden idők egyik legnagyobb rádiós nyereménye, tele ajándékokkal, kocsival, tűzhelyjel, klímával. Gyerek, annyi mindenünk van, közel 20 millió forintnyi érték van bent a konténerben, főzőlapokkal, hűtőszekrénnyel, okostévével, gőztisztítókészülékkel, klímával, autóval, utazással, figyeljetek, minden van ebben a konténerben.
6: És még nincs vége, még hétfőn durrantunk egyet.
4: Így is van.
6: Még jön valami.
4: Így van, durrantunk is, és teszünk a konténerbe.
5: Nagyon durranósak ezek a hétfők, úgy tűnik mostanában.
4: Kis gyerekkel meg tudod oldani, hogy ott legyél pénteken?
5: Hát nem felügyeletet intézek neki, de szerintem ez meg lesz oldva.
4: Jó.
7: Hát úgy lesz, először a gyereket fogja begurítani a konténerbe, és utána fog
4: igen,
7: gurulni.
4: Igen, utána. De tudod,
5: ja, gurul... vagy együtt begurulunk.
4: Gurulnod igen. Kell, gurulnod kell. Jó?
5: Igen, ő is örül neki.
4: Igen.
5: Annyi, hogy közben éppen a macskát eteti az ötötőszékből.
4: Igen, jól van. Na küldjük akkor. Neked találkozunk jövő pénteken. Sok szerencsét neked is, mint mindenkinek, akinek kulcsa lesz, hajrá. Valaki vigyel a konténerből a cuccokat. Ciao. Közben pedig megjött a naphallgatója is. Kedves Balázs, van nappali szájtapasz is. Használhatnád te is? Új, de odaszúrtál. Hát most aztán nagyon odaszúrtál nekem.
7: Bizony, ez ilyen pedagógus humor.
4: Igen, ez aztán most már nehezen tudom hova tenni. Nehéz ezt egyenlíteni.
7: A több hallgató, hogy tudják, hogy nem szájtapaszt használsz, hanem szájpöcköt, ami teljesen más, hogy
4: működik. Egy latex buslakodóval.
7: Igen, egy golyóra szállt be iszakek.
4: Nem, egy cégtől rendelem. Száj és orrtapasz.
7: De jó, és hol van most ez a szapasz?
4: Nem, hát az orrtapasz ide.
6: Ja, szétnyitja.
4: Széthúzza, és aha, a szájtapasz meg a szádra.
7: Ez még azt
6: egy fotót, kérlek a közösbe egy fotót erről.
4: Nem teszek ilyet lefekvés a közösbe. Hát oda dobom én a disznókeli a gyöngyeimet. Dobjak én annyi? Nektek ilyet, hogy ott fekszem a kis barbis rózsaszín párnámmal, egy orrtapasszal, a kis izé, pikácsus melegítőmben, szemmaszkal, érted? Az uborkával a homlokomon.
7: Hát a medimbúját is leszok taragasztani, mert azokat meg kidörzöli a papíron.
4: Érted? A kis ránctépjeimmel, érted? A kis uborkáimmal, érted? Az aranykaviáros éjszakai krémmel a hálósipkámban.
7: Figyelj, amikor múltkor mellettünk volt a szobád, akkor hallottam reggén tépőzárhangokat. Azt hiszem, hogy csak az alsógatyádat vetted le.
4: Nem.
7: De csak a reggeli rutinadon.
4: Nem, az csak akkor volt, hogy jött némi orcsőr az orrtapasszal. Kicsi becsúszott éjszaka az orrtapasz, és ahogy hallottam, az egy 8 kiló orrszőrt kitépett. Nem, az csak tényleg az alsógatyám volt.
7: Az
4: orrszőr
7: már... hozzáér a fülszőrt, az olyan fura érzés.
4: Beszkrecselődött oda, és akkor azt, hogy reggel próbáltam leszedni, és akkor az annak volt ilyen.
7: Jó, egy kis ébresztő.
4: Na gyerekek, szóval mi van most akkor? Az van, hogy hívjuk 9 óra után azt az embert, aki egy olyan teljesítményt végzett, amit hát nem is nagyon értjük, hogy lehet ez? Ugye Bódis Tamásról van szó, ő megnyerte a spártatlont, ez laza 246 kilométer görög ultramaraton, ahol ő futott egy pályacsúcsot, de hát ez már nem is számít igazából. Az idő sokkal durvább, futott 19 óra, 40 perc és 51 másodperces időt. Na most arra gondoljatok be, hogy milyen, amikor 2 óráig ültök kocsiban, vagy vonatoztok 3 órát, vagy repülőn kell ülni 4 órát egy helybe, megőrülsz. Ő 19 órát futott.
6: Nem is ült egy helyben, mert ugye amiket soroltál, ott ülünk, autó, repülő, ilyesmi. Na, ő nem ül. Ő
4: hát
6: fut.
4: Ő nem. Ő nem. Ő egy lungompa, mondom én, ő lungompa. Innen indultunk ma reggel, milyen messzinek tűnik
7: szép,
4: már.
7: Szép keretes szerkezet.
4: Igen, és ő megfutotta az Athén és a Spárta közötti 246 kilométeres ultramaratont. Majdnem egy napig futott.
6: Á, feldolgozhatatlan. Egyre, a... És ugye nem sík, ráadásul.
7: Hanem
4: ott minden van.
6: Lejtő fölfelé.
4: Mi van bennük, ami bennünk nincs? Ez csak simplán a kitartás. Akaraterő, genetika, hosszabb lábszárcsontok, combcsont. Tehát mi van, miben más a fejében más? Mindenki le tudná futni, csak fejben nem vagyunk ennyire erősek?
6: Hát ezt a 270-et azt nem tudom.
4: Hogy futsz le ennyi? De most ez komolyan.
7: Tehát fejben dől el az a kérdés? Szerintem nem. Szerintem fizikailag is kell, hogy alkalmas legyen rá, meg szerintem vannak ilyen különböző például ugye...
4: Tehát... A monotonitást jól bírod? Vagy genetikailag vagy más? Vagy, tehát azért még egy 40-est is lefutni durva, de 2:46-ot, hát azért az tényleg ultra.
6: Nekem
4: nagyon
6: az edző
4: komolyan.
6: Bácsi azt mondta, hogy kellő rákészüléssel, ugye, tehát amit az Eszter mondott, hogy azért ahhoz kell egy állóképesség, kell egy izé, de hogy a maratont azt aki, tehát ha Zsül most holnap azt mondja...
4: Azért ne túlozzál.
6: De... A Zsül holnap igen. Azt mondja, hogy ön egy év múlva szeretne lefutni egy maratont, akkor meg tudja csinálni, ha kitartó benne. Érted?
7: Tehát, egy év alatt?
6: Egy év alatt a Zsül úgy, hogy szerintem nem futott, nem tudom, mikor
4: futottál utoljára, Zsül?
6: Mikor utoljára, Gyula? Hogy egy év múlva, ha akarja, akkor le tud futni egy maraton.
4: Na de azért az még mindig nem a 246 kilométer.
6: Hát azt nyilván 20 év.
7: Jó, mit tudunk megcsinálni szerdáig?
6: Szerintem szépen megreggelizünk holnap.
4: Ez azt jelenti, hogy most 9 óra van, figyelj, most elkezdesz futni, nem. És ha 9-ből levonunk 4 órát, akkor másnap hajnali 5 óráig futsz. Tehát majdnem műsor kezdésig futsz, hogy azt mondjuk, szia Feri, kezdj el futni, és holnap 5 óráig futsz. Mert hát,
6: te? Ez számukra ez elképzelhetetlen. Nem tudod. Nem tudod. Bele sem tudsz gondolni.
4: Meddig bírnád ezt?
7: Nem tudom. Egyszer.
4: Itt van egy buszmegálló lent. Igen. Láttad hol? 400 méter. Hogy vagy vele?
7: Igen. Ellátok odáig. Oda sose futnék el, amit látok.
4: Nagyon messzire látok. Távol látom vagyok, onnan már
7: semmi
4: nem
7: futnék. Semmi értelme nincs. Milyen újdonságot tudsz hozni az életemben?
4: Igen, most ott egy buszmegálló. Kit érdekel?
7: Puss, semmilyen, innen látom. Mire futnék oda?
4: Jó, ide akar valamit. Hát ingyen ide az a buszmegálló.
7: Nekem a futás, tehát hogy én el tudom képzelni, hogy valaki ennyire megszereti a futást, mert soha nem gondoltam, hogy a súlyemelést ennyire fogom szeretni, meg így hiányzik, ha nem csinálom. Tehát el tudom képzelni, hogy valaki így belemerül ebbe, és a heroinja lesz. De hogy velem ez megtörténjen, azt nem tudom elképzelni.
4: Én mindig vártam ezt, hogy ez egyszer bejött. Ez beüt. Hogy állítok, tényleg beüt. Nem. Ez a fajta ilyen ópiát termelés. Én futottam, hogy termelődjön. Nekem ez sose ütött be. Egy Margit-sziget körnél én úgy prüszkölök, hogy bárkivel elmentem futni, és a fusson, akinek öt anyja van. De tényleg.
6: Kétféle ember van, a vér szerint tudjuk megkülönböztetni őket. Az egyik, aki a játékos sportokat szereti, ez vagy te.
4: Így van.
6: Ugye a labdajáték, a teremfoci,
4: akármi,
6: igen, ahol van labda, a másik pedig a monotonitás tűrő, aki meg szívesen csinál ilyet, hogy egyedül fut 200 kilométert. Ezek nem vagytok ti.
7: Ezen még gondolkodnom kell, melyik vagyok, de amúgy nem, én is szeretem a labdát. Például kosárlabda, ez nagyon szeretek. Tessék.
6: Mikor kosáraztál utoljára?
7: Tegnap.
4: Figyelj, hát hallod? Hát Air Jordan. Most is éppen Air Jordan nem repült úgy a levegőbe, hogy ő repül, érted?
7: Figyelj, én nagyon jól tudok kosáradobni, úgyhogy hopp, a kihívás. Tessék. Akkor legyen egy ilyen kosáradob. Ez még ezzel nem is frexeltem, úgyhogy na gyerünk.
4: De hogyan? Tehát egy kézzel meg tudod fogni a kosárlabdát?
6: Szennyes, összegyűrt
4: törölköző. Hát akkor ez már meggyőzött.
7: Jó vagy. A labdát dobáljuk.
4: Cselezel lábad között, hátad mögött, átdobod a fejem fölött, megkerült.
7: Nem tudok ilyen.
4: De van érzéket hozzá, tehát hogy jól dobsz kosárra.
7: Van érzékem, van. Gömbérzékem.
4: Na jól van.
7: Tessék.
4: Oké.
7: Kimondtam. Így van.
4: Jól van, gyerekek, jövünk mindjárt, és megámulunk egyet Tamás teljesítményén, felhívjuk, hogy meséljen nekünk egyáltalán, hogy készül erre az ember, hogy fut pályacsúcsot, mit kell erről az ultramaratonról tudni, ez emberfeletti teljesítmény, és hogy ott van egy magyar a csúcson, az pláne fókusz és figyelmet érdemel, úgyhogy vele folytatjuk mindjárt. 6 perc a 9 óra, itt vagyunk rögtön a hírek után.
0: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik!
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Egy kulcs, ami mindent nyit. Egy konténer, amiben minden van. Egy hallgató, aki mindent visz. Ez a Rádió Egy Konténer. Tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra Raval elektromos személyautót, talán Gorenje háztartási gépeket, vagy egy 65 szolos Hisense TV-t, vagy akár egy 1 millió forint értékű Bosch Professional 18 voltos elektromos szerszámgép csomagot. Vajon mit rejt még a rádió egy konténer? Október 9-én minden kiderül a Duna Plázánál a Rádió 1 és Balázsi nagy konténernyitó partiján.

0: mondja a szlogent.
1: Rádió 1 a Gigabyte Slagerben!
0: És megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját. És a Rádió 1 konténert. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió 1 konténer. Egy kulcs, ami mindent nyit.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: 10 000 tesztvezetés 4 nap alatt? Igen! Szeptember 24 és 27 között próbáld ki a Nissan és Cherry modelleket, és segíts országos rekordot dönteni. Közben még álomutazást is nyerhetsz, vagy akár vissza is kaphatod a megrendelt autód árát. Magyarország! Gyere és vezess! Részletek a rekordtesztvezetés.hu oldalon.
4: Újra itt a Vervaked, az Orlentől. Próbáltad már a prémium dízel üzemanyagunkat? Most megint megteheted a normál gázolajárán. Tankolj az Orlennél keddenként prémium Verva dízelt a normál effekt a dízel áráért szeptember 29-ig. Sőt, az új Orlennappal további 10 forint kedvezményt kapsz literenként 20 liter tankolása felett. Orlen, mindig veled az úton.
5: Olajcsere, kezdj a Bárti autónál! Minden 4 literes Castrol-Edge 5V30-as motorolajhoz 2500 forintos, egy évig levásárolható Bárti autóvásárlási utolványt adunk ajándékba. Az akció szeptember 15-től szeptember 30-áig tart. További részletek a bartiauto.hu oldalon.
6: Közeleg a fűtési szezon. A klímák és hőszivattyúk hűtőmódból fűtésre kapcsolnak. Válasz Panasonic hőszivattyút most ajándékcloud modullal, hogy bárhonnan beállíthasd otthonod melegét. Keresd a Szatmári üzleteiben, vagy a szatmari.hu-n.
7: Jöhet egy ajándék Big Mac. Október 1-e és 4-e között te is lecsaphatsz rá, ha Big Mac szendvicset vagy menüt vásárolsz a résztvevő Meki éttermekben. Az ajánlat házhoz szállítás esetén nem elérhető. Részletek a mcdonalds.com oldalon.
8: Válaszd a többet. Több kényelem, több technológia, több lehetőség. Ismerd meg a megújult MG ZS-t akár 360 fokos HD-tolató kamerával, vagy panoráma napfintetővel. Elérhető öntöltő hibrid plusz hajtással, vagy benzines kivitelben már 6.699.000 forinttól. MG. Find your more.
9: Visszatért a keddi kosár a KFC-be. 12 csirkerész helyben fogyasztással csak 2790 forint. Várunk kedden a KFC-ben.
10: Ez az alaplésó. Mai fogásunk a sületlen megoldás. Hozzávalók, egy adag kapkodás, egy csipet elszántság, keverjük össze és bízzunk benne, hogy nyerünk vele sok pénzt, így egy váratlan kiadásra is jut belőle.
11: Elég! A Cofidis megújuló hitel pont erre való. Újra töltődő hitelkeret, ami bármikor díjmentesen rendelkezésre áll. THM 25,24%. A tájékoztatás nem teljes körű, részletek a cofidis.hu.
2: Reklámot hallottak.
0: 99.4 és 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Komló legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Rangos elismeréssel tért haza Eszékről a Pécsi Bóbita Bábszínház társulata. 25 fok fölé emelkedhet ma a hőmérséklet. Jó reggelt kívánok, jönnek a részletek. Szeptember 20-a és 25-e között rendezték Szabadkán a 35. Nemzetközi Gyermekszínházi Fesztivált, melyen Magyarországot a Pécsi Bóbita Bábszínház képviselte. A társulata a Répa Mese című előadást mutatta be Szabó Attila rendezésében, Szalai Barbara és Rácz Attila előadásában. A szakmai zsűri Szalai Barbara játékát a legjobb színésznek járó díjjal ismerte el. Közzétette őszi nyílt napjai időpontját a Pécsi Református Kollégium gimnáziuma. A középiskolai továbbtanulás előtt álló fiatalokat és szüleiket szeptember 29-én kedden és október 1-én csütörtökön várják, mindkét napon reggel 9 és délután 13 között. A vendégek a nyílt napokon megismerhetik az iskola képzéseit, közösségi életét és mindennapjait, illetve bepillanthatnak az intézményben folyó oktatásba is. Az iskoláról, a felvételiről és a további tudnivalókról az intézmény honlapján lehet tájékozódni, ahol regisztrálni is lehet a nyílt napokra. Újra megyei igazgatóságok lesznek a NAV-nál. A parlament döntése alapján október 1-től megszűnik a vármegye elnevezés, újra megyék lesznek. Ennek megfelelően módosul a NAV területi szerveinek elnevezése is. Csütörtöktől a vármegyei adóigazgatóságok neve megyeire változik. A hivatali ügyintézésben a NAV december 1-től tér majd át egységesen a megye megnevezés használatára. A hivatal névtábláit pedig folyamatosan cserélik majd a következő hetekben.
2: A közlekedési híreket és a biztonságos közlekedést az AutoCity Pécsi Cupra márka kereskedése támogatja.
1: Gajazási munkákat végeznek a hidas Mecsek-Nádasd összekötő úton. A munkák miatt a következő 10 napban ideiglenes útlezárások nehezítik majd a forgalmat. A bakócai bekötő úton közműépítés miatt félpályás útzár érvényes. Tart még a fakivágás az 57-es úton a Babarci elágazó közelében. A helyszínen útszűkület

0: Lassítja a forgalmat. Az M6-oson Pécsvárad-Vémént csomópontnál aszfaltoznak, a helyszínen egy sávot lezártak. A meteorológusok előrejelzései szerint ma is a napsütésé lesz a főszerep. Egy-két felhő megjelenhet az égen, csapadék viszont továbbra sem várható. Helyenként megélénkül napközben a keleti szél. A hőmérséklet csúcsértéke 26 fok közelében alakul majd.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból a rádió egy összes frekvenciáján és

0: Ittent vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek. 9 óra után, pontosan 6 perccel. Jó reggelt, drága hallgatóink!
1: Szevasztok! Bocsánat, elnökségi ülés van, hogy be kell szkennelned.
0: Ne haragudj, ez semmi baj, csinálj nyugodtan a plusz melóidat. Dolgozzatok, nyomtassatok, csináljátok, semmi baj. Utazzatok, jöjjetek, menjetek.
1: Az lesz, az is lesz.
0: Te milyen elnökségben vagy? Vagy
1: micsoda, micsoda. Hát viccelsz, nekünk egyesületünk van.
0: Azt a mindenségét hát neki, igen?
1: Elnökségi tag vagyok, azt nem tudom, hogy minek, de...
0: Na, és utalt már az NK-a?
1: Basszus, arról is lekéstünk, már ezt későn csináltuk meg, mert ez ugye egy motoros klubnak az elnökségi tagja vagyok. Na, mindegy. Na,
0: igen, megcsináltad
1: és erre lehetett
0: a G-motorosokat,
1: volna.
0: A golymotorosok után?
1: Persze, G-motorosok.
2: De van a
1: te G-goly. Te is benne vagy.
2: Golygéz.
0: Golygéz. És ezt csinálod.
1: Kellenek, ezek ilyen társadalmi összezizgések.
2: Hát mindegy, csak ne kelljen otthon lenni.
1: Bizt, így van, így van. Erre lehet hivatkozni, és köszönöm, ma se megyek haza, mert elnökségi ülés van.
0: Nagyon helyes. Na, helyes.
1: De ti nem érzitek a hívó szót, a késztetést, hogy belépjetek valami ilyenbe is.
0: Ilyen egyesületbe?
1: Persze, hogy tegyetek a közért, a jóért.
0: Én szeretem
2: én
0: a közért.
2: Én rengeteg egyesületbe vagyok benne.
0: Mindig vásárolok egy csomó. Imádom a közérteket.
2: Ugye, most
0: mindig elmegyek közért, meg elmegyek kenyér.
2: Amúgy több ismerősöm is látott téged a Lidl-be.
0: Ne csináld, engem
1: lehet.
0: A Lidl-be, pedig az Aldi támogat, mit csináltam a Lidl-be?
2: Hát ez az.
0: De mikor láttak engem Lidl-be?
2: Azt nem mondhatom el, mert akkor kiderül, hogy kik voltak azok.
0: Na, de nem is mondhatod, hogy várufeltöltő pajtásaid vannak.
2: Igen, igen, hát én is benne vagyok egy titkos csoportban.
0: Kultúráltan viselkedtem?
2: Kapjuk el sebes csombolásra, nem figyel.
0: Igen, vagy csapkodtam az önkéntes pénztárnál, vagy mi az, és nagyon izé. Nagyon kiabáltam, és nagyon káromkodva
1: rúgó. Nem tehetik!
0: Ennyi alazat? Milyen világ ez?
2: Eltől összefogdostad a barackot.
0: Igen.
2: Belettél a szülőbe.
0: És inzultáltam a nyugdíjasokat. Mindig ezt csinálom. Verekszem néhány cukorbeteg nyugdíjassal.
2: Aztán meg fingottál a sörös pult előtt.
0: Na, akkor ez tényleg. Volt, volt, na végre. Hát ez komolyan van. De így figyelnek az ismerőséd, akkor vigyázzon kell, hogy viselkedek.
2: Észrevesznek, lehet, hogy de nagyon tetszik, hogy egy házi asszony vagy.
0: Abszolút egyébként. Ilyen magas ösztrogén szinten viccelsz. Két napot annyi szóját eszem, hogy szerintem az ösztrogén szinten a négyszeresen. Mit szoktam vásárolni?
2: És megnézted már, hogy a tejeddel indult-e, hogy...
0: Mit szoktam vásárolni a Lidl-be? Tetőcsomagtartót.
2: Abba mindig kell egy hortapaszt tetőcsomagtartó.
0: Mit szokott az ember vásárolni a Lidl-be? Nagyon unalmas mondom, berakom a tejfölt, berakom a szalámit.
2: Mit mondta ez eddig róla? Tejföl szalám, igen.
0: Hát mert tejföl szalám is kenyér.
2: Az nagyon
0: főzök nehéz. A gyerekeknek, mert szeretnék a kis tejfölös szalám.
1: Finom, az jó.
0: Mindig mondják, apa, csinálj még egy kis tejfölös szalám is kenyeret.
2: Amúgy, az amúgy a pont tudom, hogy ez lehetetlen. Erről pont tudom, hogy ez lehetetlen.
0: Tudod, hogy
2: mert
0: csinálom?
2: Mert megkened a tejföllel a kenyeret, ráteszed a szalámit, és hogy a szátoz emeled, lecsúszik róla.
0: De én nem így csinálom.
1: Hát, mert látod, nem vagy profi. Figyelj,
0: alulra teszem a tejfelt. És jó, belenyomkodom a szalámit.
2: Nem tud belenyomkodni, mert és feldobja.
0: Piros aranyra rajzolok egy mosolygósat a parizerre, aztán betolja a kis buksiába.
2: Az sem működik, mert a piros aranytól nehezebb lesz a szalámi, és még jobban lecsúszik.
0: Hát akkor... akkor ez a baj.
1: De ő meg a fogpiszkálóval rögzít.
2: Ez a konyai NCIS.
1: Fogpiszkálóval rögzít.
2: Igen, és ezt meg a szájpadlásával veszik ki.
0: De mondta, hogy kifigyel, hogy legalább üdvözöljem, vagy hogy melyik Aldi vagy Lidl lesz, hogy ott tényleg kultúrát.
2: Én csak annyiban, hogy humoristát keresnék a környékemben.
0: Humorista.
2: Arrafelé házaló lakó.
0: Na jó, körbenézek majd, hogy ki lehet az. Na, mi van Tamásunkkal? Hívjuk? Hívjuk a tejfölös kenyér után? Bódis Tamás ugye pályacsúccsal megnyerte a spártatlan gyerekek 246 km görög ultramaraton, pályacsúccsal 19 óra 40 perc és 51 másodperces idővel megnyerte a spártatlan. Atén és Spárta között futott egy 19 órát, hát most ki nincs ezzel
2: most
0: így.
2: Most keresik.
0: Igen, még mindig nem találják. Egészen durva, amit ő csinál, és hát ugye megnyerte, és pályacsúcsot is beállított. Lengyelországi versenyen is indult, pályacsúcsol győzött az Ultra Balatonon, szóval sok eredménye van, és arra gondoltuk, hogy felhívjuk. Egyrészt, hát említésre méltó, szóval a gyerekek óriási eredmény tényleg, és az ilyen sportteljesítmények előtt azért mi mindig adózunk, hogy beszéljünk róla, és vigyük hírét, és hát szeretnénk tőle megkérdezni egy-két dolgot, mert hogy tényleg
1: hogy
0: elképesztő.
1: Miért, miért
0: leginkább az, hogy miért és hogyan igen. Hello Tamás, jó reggel, ciao.
3: Sziasztok, jó reggel kívánok, és üdvözlöm a kedves hallgatókat.
0: Na, hát gratulálunk, ez. Nem, én nem is tudom ezt hova sorolni, ez a kategória már. 19 óra 40 percet futni, ez önmagában nagyon durva.
3: Hát Köszönöm szépen a gratulációt. Igen, én is meglepődök néha, meg amikor valami hasonló eredményt leteszek az asztalra, akkor néhány hónap múlva, vagy egy-egy edzésen is elcsodálkozok, hogy amikor olyan fáradtabb pillanatban vagyok, hogy ezt hogy tudtam elérni, vagy hogy tudtam megcsinálni. Aztán valahogy mindig összerakom a képet, hogy a belefektetett munka az én mindig meghozza az eredményét az egésznek.
1: Hát mert most, ugye, most ezt ünnepeljük tulajdonképpen, de azért neked van 24 órás futásod, ahol 276 kilométert futottál. Háromszoros ultra Balaton győzelem, szóval neked azért ez nem az első.
2: Ez meg Kisvárda Budapest távolság.
1: Az bizony. Egy levegővel.
2: Így van.
3: Igen, gyakorlatilag én ebbe az ultra világba egy olyan 7-8 éve cseppentem bele, akkor határoztam el, hogy én az ultratávoknak az egyik teljesítője leszek. Akkor én még nem számoltam azzal, és nem terveztem azt, hogy majd milyen magaslatokban, vagy milyen nagy versenyeken, vagy világversenyeken fogok indulni. Egyszerűen csak az hajtott a futás szeretete, hogy teljesítsem a távot, vagy egy-egy versenyen el tudjak indulni. Aztán szépen az eredmények, az edzések meghozták az eredményeket, egyre jobb eredmények születtek, egyre nagyobb versenyeken kezdtem el indulni, és ugye ez hozta magát. Aztán azon kaptam magam, hogy egy ilyen elvetemült lettem, egy ilyen megszállottja lettem a futásnak, onnantól kezdve pedig már még magasabb célokat tettem magam elé, amiket egyre jobban, jobb sikerrel, meg jobb eredménnyel zártam, és akkor már ott nem volt megállás, ott már még nagyobb célokat, még nagyobb falatokat akartam elérni.
0: Kérdezi valaki, nincs kocsit, hogy ennyit futsz? Ez jó kérdés. Ez egy jó kérdés.
3: Egyébként érdekes. Van olyan, hogy többet futok, többet edzek, mint amennyit egy héten vezetek. Tehát azért vannak hetek, amikor 3-350 kilométeres edzésmunkát beleteszek egy-egy hétbe, és autóval gyakorlatilag meg se közelítem, vagy hogy 0 kilométert szoktam
2: azt kérdezik a hallgatók, hogy esetleg a pingpongot nem kezded el lassan megismerni, mert akkor lehetne egy ilyen Forrest Gump típusú magyar.
0: Hogy... Jól pingpongozik, és nagyon sokat fut.
2: Igen.
3: Ez érdekes, mert középiskolában egyébként asztali teniszeztem, úgyhogy valamennyi
2: ez
3: a pingpongozva. Lehet egyébként. Lehet, hogy van hozzá.
0: Figyelj, hogy néz ki egy ilyen nap tényleg? Szóval az edzésmunkát értjük, sok maraton, meg sok 100 kilométer van benne, de maga a 19 óra az hogy van felosztva? Ebben van evés, van mici mikroalvások, ez teljesen folyamatos, ebben semmi megállás nincs. Hogy kell ezt elképzelni?
3: Aki ismer engem, az mindenki tudja, hogy az én frissítésem az gyakorlatilag, én próbálok arra törekedni, hogy olyan legyen, mint a Forma 1-es gumicsere, hogy minél rövidebb idő alatt tudjak egy ponton magamhoz venni frissítőt, minél rövidebb idő alatt tudjak ugye inni, és én ezt az edzéseimben szoktam is gyakorolni, vagy éppen úgy megyek el edzeni, hogy elszokjak hozzá, hogy mondjuk nem viszek magammal, hogy azért egy kicsit ez az érzés meglegyen, hogyha például egy ilyen verseny nem jutok ehhez. És hát itt például a Spártatlanon körülbelül az első 40 kilométeren volt az a pont, amikor a segítőimmel találkozhattam. Itt az első 40 kilométerig ott magammal vittem mindent, vittem magammal két kulacsot, géleket, és ezt próbáltam az út közbe beosztani. Gyakorlatilag ez is volt az egyik olyan stratégiám, hogy az egyik nagy favoritot, Fotiszt, aki ugye négyszeres Spártatlan győztes és az előző pályacsúcs tartó, hogy magam mögött tudjam tartani, hogy ő meg áll frissíteni, én pedig nem állok meg, és ezzel egy-egy percet nyerni, míg el nem érünk a 40 kilométerhez, a 40 kilométernél pedig ugye megint feltöltöttem magam, a következő pont az már csak a 80. kilométer volt, ahol megint csak a segítőim tudtak segíteni, hogy minél gyorsabban ugye ezt a frissítést meg tudjam oldani. Ezt követően pedig körülbelül egy olyan 10 kilométerenként volt lehetőség arra, hogy a segítők oda tudjanak nekem adni valamit
0: a kezedben nyomjanak.
3: Így van, a kezedben nyomjanak.
0: De akkor itt nem is nagyon állsz meg, tehát ez szinte még az ivásnál is futsz, nincs nagyon megállás.
3: Így van. Itt összeszámoltam, három olyan pont volt, ahol körülbelül egy percre álltam meg.
0: A 240 km alatt három olyan ponton egy percet álltál. Aha,
3: kb. Három olyan perc volt, ahol egy percet álltam. Ez is annak a tudatában, hogy tudtam, hogy mennyi az előnyöm. Tehát ugye ez nem úgy nézett ki, hogy egyből volt fél óra előnyöm, hanem egy perc, két perc, hét perc, nagyon sokáig hét percnél megálltunk, nyolc percnél. Ugye a pontokon megkérdeztem mindig a segítőimet, hogy mennyi előnyöm van, és akkor én is egy kicsit nyugodtabb voltam, már nem kapkodtam annyira, mert tudtam, hogy lehet, hogy az egy perc megállás az annyival megnyugszik a pulzusom, hogy utána majd könnyebb lesz futni.
0: Ebben alvás van, ilyen mikroalvások, nyilván nem hosszú órák, de hogy egy-egy úgy, hogy mondjuk halucinálsz, kicsit belealszol, csukott szemmel futsz.
3: Nem, semmi? Dehogy. De hogy én nem is indulok egyébként olyan versenyeken, ahol meg kell állni, vagy aludni kell. Én az összes ultra versenyemet úgy teljesítem, hogy ugye reggel van egy rajt, itt is ugye 7 órakor volt görögidők szerint a rajt, és akkor gyakorlatilag ez full megállás nélkül.
0: Ez megállás mondjuk nélkül. Valaki,
3: így van, megállás nélkül, és próbálok ugye erre törekedni.
0: Hol jön az első mentális fal, vagy mi az a kilométer, amikor azt érzed, hogy na ezen most át kell mennem? Ha egyáltalán van ilyen, ami először úgy igazán megrázóbb, vagy nehezebb?
3: Ezen a versenyen most nem volt ilyen mentális
0: fal. Tehát 240 km alatt nem jön, egyszer se?
3: Nem. Ez most itt nem jött egyszer. Szerintem egyébként ez a befutón is nagyon jól látszódott, hogy nem voltam megtörve, és lehet, hogyha még jobban fenyegetett volna mögöttem valaki, akkor még, hogy még maradt volna is benne. Én ezt most úgy érzem, hogy ebben még akár maradt is.
0: Hány tehát cipő, azért... hány köröm?
3: Pont itt ülök egyébként a szállodai szobában, 2 köröm esett le, de azért ez a 2 köröm olyan, hogy nemrég nőtt ki, tehát hogy még ilyen friss köröm.
0: Szegények, de már ők sem maradtak. Két köröm leesik, az legalább lábanként egy.
3: Igen, most hát ez a jobb lábamról 2 esett le, a 2 középső. Ennyi hadi sérülés, hát talán ilyen kisebb sérülések, a mellény, ugye, ami felsértette itt-ott a bőrömet a nyakamon. De ezen kívül teljesen jó vagyok, tudok jönni, menni, minden ugyanúgy folytatódik, mint ami eddig volt. Még visszatérve ez a frissítéshez, ugye, meg a pályához, hogy azért ez nem egy sík terepen zajlik. Ugye ebben van azért egy 1200 méteres hegy is, amit meg kell mászni, 159 kilométer, 155 kilométernél kezdődik, és olyan 161 kilométernél van vége. Ugye azért itt a tempó jelentősen le tud lassulni. Ennek ellenére itt is tök jó sikerült megfutni. Én csodálkoztam is magamon, hogy honnan van az erő, én sem értettem, hogy tudok ilyen sebességgel felfutni. És itt ennek az apropója az, hogy erre a hegyre még soha senki nem futott fel világosba. Tehát én 19 óra, 18 perckor ránéztem az órámra, és leláttam a hegyről úgy, hogy világos van fent a hegy tetején. Ugye itt írják is, hogy sötétbe, sziklákon keresztül kell felmenni a hegyre, és nehéz a látási körülmények, ugye nagyon rosszak, de én itt világosba tudtam felmenni is, illetve világosba tudtam lejönni erről a hegyről.
0: Azt a mindenséget nekünk.
3: És még innentől kezdve is azért elég sok koptató van. Tehát ugye, amit úgy hívnak, ez a híres síratófal, ami körülbelül az is egy ilyen 6 kilométeres hosszúságú emelkedő, az még a vége előtt ugye 20 kilométerrel van benne a pályába. Úgyhogy ez
0: végig megadadottak egy 6 kilométeres kis emelkedőt, csak hogy jól szórakozzatok. Azt a mindenit.
2: Mi a kedvenc dopping szered? Van valami, amivel kávé. Mindig fel tudod
0: dobni?
2: Kávé?
3: Kávé, így van. Rólam azt tartja, hogy nagy kávéfogyasztó vagyok. Tehát, hogy rengeteg kávét meg tudok inni. Itt hát az íze kedvéért szeretem már csak. De
0: egyébként doping tesztetek van? Tehát, hogy hivatalosan van, megnéznek titeket mindenkit, hogy nehogy valaki turbósítson valamivel.
2: Mennyi a kofén a véredben éppen?
3: Hát, verseny előtt egyébként egy-két nappal már nem nagyon szoktam kávét fogyasztani, nagy nehezen megállom, mert ugye ez hatással van a versenyre, nagyon sok mozdulószünetre kell akkor megállni, és ezt úgy tudom ugye elkerülni, hogy nem iszok annyi kávét. Ennek ellenére egyébként most is egy jó párszor meg kellett állni, ilyen nagyon-nagyon rövidre, ezt most ilyen 10 pár másodpercet tudnék mondani. De visszatérve még a doping vizsgálatra, hogy idén nekem egyébként ez a harmadik doping vizsgálatom, és minden ilyen nagy világversenynél ott azért az első 3-nál van doping vizsgálat. Most is, amikor beértünk, addig ugye a első segélyszobából onnan nem engedtek ki addig, míg ugye nem sikerült megfelelő mennyiségű vizeletet adni. És ezt utána még elküldik ugye Barcelonából, még kivizsgálják, tehát még utána is lehet bármi, de mint mondom, nekem már idén ez a harmadik doping vizsgálat, úgyhogy hogyha valaki arra gondol, hogy ezeket mindenféle csodaszerrel csinálja végig az ember, akkor
0: nem is ezért kérdeztük, szerintem inkább csak, hogy mennyire hivatalos, tehát hogy néznek-e benneteket, mint mondjuk egy olimpián vagy egy világbajnokságon, de akkor igen. Mi a kilométer átlagod körülbelül percben? Tehát ez mennyi? Nyilván változó, vannak rövidebb, gyorsabb kilométerek, de hogy körülbelül mi az átlag?
3: Ezen a versenyen most 4 perc, 50 másodperc lett a kilométer átlag. Aránylag egyébként egy egyenletes tempót tudtam futni. Talán az első 80 kilométer volt az, ami olyan 4.30 körüli átlag tempóba jöttünk. Onnantól kezdve ez 4.40, 4.45, 4.35 ilyen tempók voltak. Ami lelassította, és ugye ezt az átlagot lerontotta ilyen 4.50 körüli tempóra, azok mondom, ezek a nagy emelkedők. de az út közben ezen kívül még rengeteg ilyen 2-3 kilométeres emelkedők vannak, illetve van még 12%-os emelkedős, ami megközelítőleg 2 kilométeres hosszúságú.
1: Ilyenkor te tök egyedül vagy a vaksötét éjszakában, nincs biciklis kísérő, nem állnak kint emberek, nem lehet neked segíteni.
3: Itt a Spártatlan ugye arról híres, hogy nagyon szigorú szabályai vannak ennek a versenynek is. Segíteni csak azokon a pontokon lehet, ahol megengedett. Ugye az első 40 kilométer, 80 kilométer, onnantól kezdve pedig megint meg vannak határozva, ami megközelítőleg 10-13 kilométeres szakaszokat jelentenek, és szigorúan tilos biciklivel, bármivel a futó mellett menni, vagy ezeken a pontokon kívül segíteni a futókat. Úgyhogy ezért akár egyébként kizárás is járhat. Viszont annyi van, hogy az első futót ugye egy rendőrautó kíséri, tehát nekem azért volt egy rendőri felvezetésem, és ugye mivel ilyen rajtszél győzelem lett az egész, mert az elejétől az ére álltam, így mondhatni, hogy nem egyedül futottam, hanem egy rendőri autó kísérettel mentem végig a versenyen.
0: Az menő mondjuk egyébként, az legalább az elsővel megy egy rendőrautó. Az menő. Azt írom, aki én felöltözök, addig lefut 3 kilométert. Konkrétan egyébként igen, 12 perces felöltözés.
2: És amúgy így a felkészülés folyamán milyen étrendet követsz, hogy van valami, ami specifikusan a hosszú távfutóké, vagy mindenkinek egyéni?
3: Igazából nincs annyira speciális étrendem, de nagyon ellene vagyok annak, hogy ilyen ultrafeldolgozott élelmiszerek. Tehát én számomra ezek lelassítják az edzés munká által felépített regenerációs folyamatot, tehát lassítják azt, hogy egyik napról másikra megcsinálok egy edzést, akár kettő, de van olyan, hogy 3 edzést elvégzek egy nap. Ezeket a folyamatokat, hogy egyik napról másikra erősebb legyek, ezek le fogják lassítani. Tehát ez a rengeteg tartósítószer, emulgálószerek, meg minden hozzáadott adalékanyag, hát ezekkel nem áll, vagy én ezt feltételezem, és
0: nem eszel ilyet.
3: Aha, igen, és nem eszek ilyet, vagy hogyha eszek is, akkor amikor elkerülhetetlen. Tehát nem azt mondom, hogy nem, mert azért vannak...
0: De utána sincs egy Kentucky, vagy egy burger, vagy egy valami bűnözés, nincs ez ilyen spártai élet, hogy utána se lehet azért beverni valamit.
3: Most van egyébként, tehát igen, ezért mondtam, hogy nem azt mondom, hogy semmikor, mert azért szeretem, meg összecsordul a nyálam, most is egyébként.
0: Csak verseny előtt, nem?
3: Tettünk egy ilyen, így van, de verseny előtt, meg a felkészülési időszakban, ha van valami nagy családi összejövetel, vagy valami olyan, ami hogy nem akarom, hogy most én ott kellemetlenséget okozzak a szakásnak, vagy éppen aki készül, vagy vendégségbe vár, akkor megeszem.
0: Kérdezik, hogy mi a bemlegítés, hogy ez Záhony Miskolc? Kézzel kérdezik.
2: Van motiváció.
0: Igen, például zenét hallgathatsz közben, azt engedik, hogy valami szóljon a füledbe?
3: Nem, egyébként ezen a versenyen megint csak ez szigorúan tilos, tehát zenét semmilyen úton, módon, se fülhallgatóval, se telefonról.
0: De miért, ez miért? Például ez miért? Majdnem egy napig futsz, miért nem hallgathatsz zenét? Mi a magyarázat?
3: Erre az a magyarázat, hogy van, hogy autópályán kell futni, úgy képzeljétek el, le van zárva az autópályáról mondjuk egy sáv, és akkor ott azért jönnek, mennek a kamionok, olyan helyekre kell menni, ahol hatalmas nagy forgalom van, befutunk ilyen kisebb falvakba, városokba, és a motorosok azok úgy van, hogy ilyen néhány centire mennek el melletted, vagy dudálnak, jobbról-balról kerülnek, tehát nagyon ilyen zsúfolt helyeken is kell menni, és ez az egyik oka annak, hogy itt szigorúan veszik.
0: Így tiszta, így értem.
1: Hát meg a spárta meg... hősnek se volt zenéje.
0: Ő se hallgatott semmit, érted. Aki futott, aztán meghalt. Igen, meghalt a végén, az egy szomorú történet.
3: Így van. És egyébként még visszatérve a vízhez, hogy az is szigorú szabály, hogy nem érintkezhetsz a vízzel, a tengerrel. Nagyon sokáig ott kell futni a víz mellett. Most hála Istennek nem volt az a nagy kánikula, de mellette volt bokáig érő víz, meg szakadó eső, tehát azért ez sem volt annyira könnyű. Valakinek kimondottan sokkal nehezebb volt, meg azért valaki jelentősen rosszabb időt futott az elmúlt évekhez képest.
0: De nem mehetsz be a tengerbe fürdeni.
3: De igen, nem mehetsz be a tengerbe fürdeni, meg nem is érintkezhetsz vele, mert az is ugye kizárással jár. Úgyhogy azért itt vannak szabályok.
0: Szigorúak ezek a
3: görögök.
2: Tehát ebben a versenyben lehet mondjuk csalni, lehet, hogy a másikat összezavarod, belököd a tengerbe, elszállsz mellett ezzel
0: pánik. Összekötöd a cipőfűzőjét.
3: Hát szerintem, ha nagyon akar ugye az ember, akkor minden versenyen lehet csalni. Azonban ugye itt mindenkinek kötelező a rajtszám, elő-hátul fent kell, hogy legyen. Egyébként én pont nézem is, hogy évről évre nagyobbak ezek a rajtszámok, és az, hogy ugye nagyon sok frissítő ponton nagyon sok idős ember van, és arra gondolok, hogy jól lássák ezeket a számokat. És azért a futás közben, a verseny közben nagyon sok ellenőrzés van. Tehát ott jönnek, mennek az autósok, motorosok, akik ugye ellenőrzik a versenynek a tisztaságát.
0: Hogy ne csináljatok semmit.
3: Így van, hogy ne legyen, hogy ne csaljanak emberek, így van. Tehát, hogy szerintem, meg nem is nagyon csalnak, azért ezt a versenyt nagyon tisztelik az egész világon, a spártatlont. Ez talán a világ egy, tehát a top 3-ba benne van, hogy a leghíresebb, legnagyobb presztízsű, hogy aki már maga végigmegy ezen a versenyen, és nem gondolnám azt, hogy...
0: Hogy itt valaki csalna. Aha. Egy kérdés van még időnk, és mi a kövi? Tehát ilyen, mi az emelkedő táv? Ez még egyszer, vagy van valami 4-500 kilométer, Szahara, bármi?
3: Vannak, igen. Számomra a legmeghatározóbb versenyek ez a 6-12 óra, 24 óra. Ezeken hát már a magyar rekord az összesen majdnem, hogy megvan. Illetve egy hiányzik, ez a 12 órás országos csúcsom, ezt szeretném majd most a következő alkalommal kipipálni, illetve még van egy Guinness rekord kísérletem, egy 24 órás Guinness rekord kísérletem.
0: Hát csak ilyen szokásos. Ja, 24 órás, nem is tudnék ülni se igazából. Tamás, gratulálunk, nagyon menő, tényleg, nagyon ügyes vagy, itt pont a befutódat nézzük, hogy fölfutsz a lépcsőn. Gratulálunk magyar a csapatnak, neked, mindenkinek, ez egy óriási teljesítmény, hogy megint egy magyar van a legelején, erre nagyon büszkék vagyunk. Úgyhogy köszi neked, sok szerencsét, meg köszönjük. Szépen, nagyon menő. Gratulálunk. Ciao, ciao. Hello. Szépen, Bódis Tamásnak köszönjük szépen. De ugye a célnél sincs úgy nagyon, nem?
1: Semmi. Figyelj, most itt írogatják a hallgatók is, hogy fél maratont futsz, ha már 6 perces az átlagot, meg 5-40, az már
0: már nagyon jó. Így van.
1: Meg a 200 mennyi kilométer? 70 kilométert futja 4-30-al.
0: 4-30-as kilométer átlaggal.
1: Nem lehet.
0: Á, már ufok, teljesen más. Teljesen más, gyerekek. Na jól van, jövő, mindjárt adunk még egy kulcsot, mert az elmaradt, és mutatjuk a nap legjobb pillanatait. 2 perc, pontosan 9:30.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Ősszel sincs megállás. Husqvarna prémium kertigépek most kedvezményes áron, október 31-ig a Husqvarna márka kereskedésekben. Készüljön fel velünk az őszre. Husqvarna.hu.
2: Azta, ez mi volt?
3: Várj csak, ezt tudom. Kicsi, fürge, elektromos, és imádom. Ez a Leapmotor T03.
4: Leapmotor T03. Magyarország legolcsóbb tisztán elektromos új autója. 6 800 000 forinttól. Készletről azonnal. Leapmotor.net/hu.
5: Az állatok világnapja nem csak a kicsi, a nagy, a tollas, a bundás és a pikkelyes állatoké. A Fressnapban ez a te napod is. Vásárolj legalább 15 000 forintért, és 15% kedvezményt adunk mindenre. Várunk üzleteinkben október 4-én az állatok világnapján. Részletek a fressnap.hu-n. Fressnap. Mindent a kedvencekért.
6: Jöhet egy ajándék Big Mac. Október 1-e és 4-e között te is lecsaphatsz rá, ha Big Mac szendvicset vagy menüt vásárolsz a résztvevő Mackey éttermekben. Az ajánlat házhoz szállítás esetén nem elérhető. Részletek a mcdonalds.com oldalon.
7: Autók szenvedéllyel, szeretettel. 35 éve önökkel, önökért. Hovány Márton vagyok, a cégcsoport vezetője. Amikor autókereskedő lettem, egy dologban biztos voltam. Sikeres csak úgy lehetek, ha a legjobbat nyújtom ügyfeleimnek, és egy lépéssel mindig a versenytársak előtt járok. Nagy utat tettünk meg, hittünk a minőségben és a szorgalom erejében. Az elmúlt évtizedekben 450 munkatársammal arra törekedtünk, hogy a legjobb személyre szabott ügyfélélmény nyújthassuk önöknek, ügyfeleink bizalmának köszönhetően számos hazai és nemzetközi elismerésben részesültünk. Közel 100 000 új autót értékesítettünk, több mint 50 000 elégedett ügyfélnek. Köszönjük, hogy minket választottak, ígérem, hogy a következő években is azon dolgozunk, hogy a legjobbak legyünk és megfeleljünk az önök legmagasabb igényeinek. Mi versenyzünk, az eredmény az önöké.
8: Hovány csoport a világ élvonalában.
0: Reklámot hallottak.
9: 99.4 és 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Komló legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Autóval ütközött egy vonat vasárnap este Baranyában. Folytatódik a nyugodt, napos, őszi idő. Jó reggelt kívánok, jönnek a részletek. Autóval ütközött a komlói vonat vasárnap este. A MÁV tájékoztatása szerint a Komlóról Dombóvárra tartó este 7 órakor induló járat Mecsek Jánosi térségében ütközött össze egy autóval. A balesetnek nincs sérültje. A helyszínelés ideje alatt a szakaszon szünetelt a vasúti közlekedés, a vonat utasait pedig pótlóbusszal szállították tovább Dombóvárra. Hétfő hajnal óta a járatok ezen a szakaszon ismét fennakadás nélkül közlekednek. Szerdáig regisztrálhatnak a NAV-nál azok az egyesületek és alapítványok, melyek jövőre szeretnének részesülni a személyi jövedelemadó 1%-os felajánlásaiból. A dokumentumokat az adóhivatal online felületén lehet benyújtani. A regisztrációt azoknak a szervezeteknek is el kell végezniük, melyek korábban már részesültek az adózók felajánlásaiból. A tervezett időben lezárultak a közlekedésre veszélyes fák eltávolításának munkálatai Pécs és Remeterét között, írja a honlapján a Mecsekerdő. Az elmúlt napokban nem csak az út, hanem a kerékpárút mentén is dolgoztak a szakemberek. Most arra hívják fel a közlekedők figyelmét, a következő 3 hétben még zajlanak a rendrakási munkák, melyek főként a bicikli út patkája mentén folynak majd, így ott mindenki fokozott figyelemmel közlekedjen. Jól indította a szezont a PVSK Panthers. A férfi kosárlabda NB1B-ben szereplő csapat az Újbuda Mavc vendégeként idegenben 95-82-es győzelmet aratott. A következő fordulóban hazai pályán játszik majd a pécsi együttes. Október 3-án délután 6 órakor a Zalaegerszeg lesz a vendég a Lauber Dezső sportcsarnokban. Gajazási munkákat végeznek a hidas Mecsek-Nádasd összekötő úton. A munkák miatt a következő 10 napban ideiglenes útlezárások nehezítik majd a forgalmat. A bakócai bekötő úton közműépítés miatt félpályás útzár érvényes. Tart még a fakivágás az 57-es úton a Babarci elágazó közelében. A helyszínen útszűkület lassítja a forgalmat. Az M6-oson Pécsvárad-Vémént csomópontnál aszfaltoznak. A helyszínen egy sávot lezártak. Ma is a napsütésé lesz a főszerep. Egy-két felhő megjelenhet az égen, csapadék viszont továbbra sem várható. Helyenként megélénkül napközben a keleti szél. A hőmérséklet csúcsértéke 26 fok közelében alakul majd.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
2: Rádió 1!
0: Folytatódik a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora Balázsék. Sebestyén Balázsral, Ráskó Eszterrel és Rákóczi Ferivel. Csak igazi, ma is láger megy.
3: Na mi van, előbb kulcsot adsz, Anna?
4: Kulcsos.
3: Adják kulcsosat, aztán utána lenyomjuk a... Igen. Valaki de aranyosat küldött, csak annyit küldött, hogy köszönjük a mai adást is.
4: Nagyon szívesen.
3: De aranyos. Az kedves. Az jól esik.
5: Tívtsuk ki.
3: Jaj. Kért a számba. Szaktanári.
5: Szaktanári.
3: Abba elfáradtam, hogy hallgattam, írja valaki. Gyerekek, igen, hát ilyen teljesítmények vannak a világon. Igen, Bódis Tamás. Letepert 246-ot. Itt a te.
6: Hello, hello.
3: Hello, Ica.
6: Hello.
3: Mi a helyzet, Ica?
6: Alig várom már, hogy kulcsot kapjak.
3: Aha. A mindenség meg, Ica. Mondj egy szlogent, Ica.
6: Rádió 1, csak igazi, ma is láger megy.
4: Szép volt, Ica.
3: Nagyon jó, Ica. Nagyon ügyes vagy, Ica.
4: Honnan vagy, Ica?
6: Köszönöm szépen. Én Vácról vagyok, egy büféből, amit most csináltunk, úgyhogy két palacsintasütés között vagyok most, de nagyon izgulok.
5: Na hát tudod, hogy akkor ki szereti a túrósat nálunk, úgyhogy...
6: Mindenkinek, mindent nem tudom.
3: Ja, hozzá mindent, és akkor jövő héten pénteken meg találkozunk ott a konténernél.
6: Oda is viszek, mindent viszek, oda is.
3: A Duna Plázánál, jó? Gyere!
6: Rendben, oké, és megyek, köszönöm szépen!
3: Jó,
6: hello, hello, hello!
3: Valaki ezt írja, a holnapi adást is köszönjük.
4: Nagyon szíves.
5: De figyeljetek meg, de nem jövő hét másodikán? Nem 9-én?
3: Jövő héten.
4: Jövő hét van, az 9.
3: Nézd rá a naptára, az 9 lesz.
5: Már ez az a hét, aminek október a vége.
3: Anya, hát októbernek konkrétan két nap múlva már októbernek a hétvége, már október vége. Ez már jövő péntek.
5: Egy héttel le voltam maradva.
3: Semmi baj, és te hozott 2026-ba.
5: Szeretnék elnézést kérni a Máté szakaiaktól, akik még nem...
3: Az elmúlt négy nap, ahol minden nem jelentem meg az előadásaimon. Nem, már október van holnap vagy holnap után,
5: atya,
3: és jövő héten már október felénél vagyunk lassan. Tehát itt ezt mondom én, a szeptember belassul a suli kezdés, nagy trauma szülőnek, gyereknek, az októbertől karácsonyig úgy megyünk el, hogy kettőt pislogsz, és ott a karácsony.
5: Figyelj, ezt most rendesen nem hiszem el.
3: Na, mondom én. Nem beszélek hülyeségeket. Na mutatjuk, mivel foglalkoztunk ma. 80 ezeres kamu étrendeléssel akartak kiszúrni egy Fonyódi étteremmel, de rászorulóknál kötött ki a hamis rendelés. Attillát megtaláltuk, akinek péntek óta sorra érkeznek a rendelések, amelyeket le sem adtak. És arról is beszélgettünk, hogy mind veszekednek a párok.
0: Balázsék legjobb pillanatai a Rádió 1-en.
3: 80 ezeres kamu ételrendelést adtak le egy étteremet. Igen, ez érzékenyen fog érinteni.
5: Jó, de Fonyódon az kettő darab lángos.
3: Hát igen, Fonyódon az egy ivóli, egy lángos. És az van, hogy ők ezt kidobhatták volna, de képzeld el, inkább úgy döntöttek, és ez tök kedves ez a történet, hogy végül egy nehéz körülmények között élő helyi család kapta meg a váratlan ajándékot. Közösségi oldalon osztotta meg az étterem, tök menő. Elvitték gyerekeknek és egy Fonyódi családnak az egészet. Mi kerestük egyébként az étterem tulajdonosát, még nem értük el, de hogy ez milyen szép. Még a kicsit azt mondom, hogy oké, de miért ne férne bele akár a reklám is, de hogy rászorulóknak adták oda. Ez egy tök jó ötlet. Ja, és egy nagyon kedves ötlet.
4: Meg nyugodtan férjen bele.
3: Ez férjen
4: ilyen
3: bele.
4: Ilyen jó fej, az meg is érdemli.
3: Gyerekek, azért ez jó genyó dolog. Ráadásul 80 ezerért lefőzetni valamit, az már azért egy komoly árukészlet, nem? Tehát ott azért az sok minden van.
4: Megkapod a rendelést, csinálod, mert egyébként akkor ugye a rendes rendelők meg elégedetlenek, ha nem vagy gyors.
3: Igen.
4: Mert nincs idő arra, hogy mindent visszahívják.
3: Nem lehet ezt mondjuk az online vagy a telefonos rendelést egy ilyen bankkártyaregisztrációhoz kötni? Ez hülyeség?
4: Nem.
5: A vidéken nem szoktak ilyet kérni.
3: Nem kérnek ilyet.
4: Hát, azt se tudod megcsinálni, hogyha valaki foglal az étterembe, azt mond, hogy legyen kedves, akkor utaljon el előre, mit tudom én, a foglalt főknek megfelelően fejenként 3000 forintot. Ugyanis egy csomón vannak, akik nem jönnek el az étterembe.
3: Te meg tartod az asztalt.
4: Tartod az asztalt, és ott áll valaki, hogy de ott a szabad asztalt.
3: Külföldön csinálják.
4: És tök normális.
3: Bankkártya adatok megadása, és egy 10%-ot, vagy egy valamekkora fejenkénti összeget utalják. Utána már nem mondod le.
5: De nagyon sokszor.
3: Nagyon sok helyen csinálják.
5: Konkrétan az van, hogy magánorvosnál már az van, hogy nem oda mész, hogy kifizetett, hanem előre elutalod. Én már 6 héttel előre ki kell fizetni egy orvost, hogy oda menjek majd az időpontra.
3: De ezt kicsit értem. Szerintem hanyagul bánunk az időpontokkal, lemondjuk, nem mondjuk, nem jelenünk meg. Tehát szerintem ebben van valami. Attila telefonált, aki egy egészen durva történetben van. Hello Attila, jó reggel, ciao.
7: Jó reggel, sziasztok. Péntek óta tart.
3: Hát akkor még nem annyira régi a sztori.
7: Nem olyannyira régi, de sűrű programenk vannak, igen, a családnak. Négyen kapunk mindenfélét. De a legelső az volt, hogy péntek hajnalban a halott szállító hívogatott, de is nem tudtam, hogy ki hívogat, nem vettem fel, és akkor nagyon egykor felvettem, és mondták, hogy itt vannak a ház előtt, jöttek a halottért.
4: Ez most
5: volt ennek, hogy szarul nézek itt azért még vagyok.
4: Igen, ez azért nem három pizza.
3: Igen, ilyenkor az ember megböki a feleségét, hogy
4: ez mi?
5: Ne.
3: Tehát valaki rátok hívta a halott szállított
7: éjszaka. Igen, és ezt tudod, ez nem olyan egyszerű, hogy fogják és telefonon, hogy orvost akarták ki magukat, a holland telefonszámról jött a telefon, mert másnap beszéltünk az úriemberre, csak mondta, hogy ők nagy területet járnak körbe, és hát kijöttek. Negyed egykor ott állt a halott szállító, hogy viszik el
4: és
7: a halottat.
4: És tudták a feleséged nevét, hogy jöttek?
7: Akkor... Tudják, hogy igen, vagyunk itt négyen a családban is, a nevünket tudják, telefonszámunkat, e-mail címünket, de rendeltek már hangtechnikától kezdve, szexsoft, természetesen gondosan kiválogatva, hogy mi kellenek.
3: Várj, tehát, hogy a halott szállító után elkezdtek érkezni csomagok.
5: De figyelj, ez...
7: Hát, amit tudunk, lemondunk, de jött patkányírtás. Mindez,
5: figyelj,
7: amit
5: ez eddig még mindig csak egy sima, teljesen átlagos halloweeni buli előkészület.
7: Igen, én is így gondoltam. Igen, bementük a rendőrségre, feljelentést tettünk természetesen, de már tegnap meg is ott a határozat, mivel anyagi kár nem ért minket, ezért
3: nem törődik vele.
4: Még tudsz most.
3: De van ellenség, van barát, akivel összevesztetek. Ilyenkor az ember nincsen
7: megvizsgálja.
5: Ezzel bosszantotta fel őket.
7: Nem tudom, mivel bosszantottuk fel őket, de kapjuk folyamatosan. Ma már hűtőt mondott a lányom. Érkezett volna, de azt ugye mindig ugye a futár telefonál, csak nem veszünk fel semmi telefon, tehát ezt megbeszéltük, hogy senkinek utána nézzünk a telefonszámnak, és ha jó, akkor visszahívjuk. Ha van rá időnk, akkor ezt megcsináljuk.
3: Ez kemény.
8: Egy nagyon átlagos kis család vagyok.
5: De krekokaint főztök azért?
3: Igen.
8: Néha az előfordul, de nem, de a főre számít.
3: De itt kérdezik, hogy nem lehet, hogy beköltöztetek egy GLS raktárba? Te nem lehet, hogy ti vagytok rossz helyen?
8: Nem, sajnos. Ezt éljük sajnos.
3: Nem kellett volna levarni a GLS futár feleségét. Igen, azért ezek sűrű napok péntek óta.
8: Nagyon sűrűek, igen.
3: De írnak, hogy ma viszik a tűzifát, úgyhogy készülj Attila. Jó, írta?
8: Igen, köszi.
3: Vége mindig ugyanaz, ami az elején valahol becsípődött. Pszichológusok szerint ebből merítünk erőt, hogy menjenek tovább a dolgok. Tehát elkezdenek valami veszekedni, de visszajukadnak ahhoz a topikhoz, ami 10 éve a topik. És hogy ezzel lendítenek a kapcsolatukon. Egy idő után nyilván fárasztó.
5: Kiforgatja a földből a glisztákat, az tuti, de hogy ettől függetlenül amúgy szerintem ezt lehet úgy is csinálni, hogy csak simán elkezded fejleszteni magad.
3: Igen. 20 éve vagyunk együtt, ugyanez a téma. Fűtsek-e, feltekerjem, vagy nem? Menjünk-e haza külföldre a családhoz? Én mennék, ő nem. Mit nézzünk a tévébe? Hogyan viselkedjünk másokkal? Hamar elengedem a problémát, a férjem sokat rágódik rajta, cipeljük együtt a bajokat. Nekünk nem kell ez hosszú idő, mi közel 1,5 éve vagyunk együtt, napi szinten megy az adókapok a gyermeknevelésben, az anyagiakon, a kettesben töltött idő hiányán, sose lesz jobb, puszi Azli. Jó, 1,5 éve vannak együtt.
5: Ebbe
3: és már...
5: is tudok menni, mert például Péter tud szigorú lenni a gyerekkel, én meg csicska vagyok. Ez van. Úgy kell csinálni, hogy hangosan azt mondod, hogy igen, apádnak igazán, és közben a kocsit, gyere, majd
4: meg. A legjobb, amit tetsz.
3: Gyere csak ide, itt van nálam valami kis. Nyami.
5: Igen, Péter, így lesz a gyermek.
3: Igen, nagyon igazad van, mondd meg annak a gyereknek, gyere, itt van még nálam.
5: Én nem viselkedett az apádnak, gyere, menjünk le a kocsim.
3: Ott vannak a rejtett tartalékok.
5: Én nem tudom, olyan rövid az élet, hát most mit csináljak?
3: Te kigazad vannál, persze. Rövid az élet, az, hogy szigorúak legyünk. Igen.
5: És olyan aranyosak, amikor elkezdek a gyerekek kijátszani titeket egymás ellen, és nagyon bénák, tudod?
3: És nagyon érzik.
5: Nagyon érzik.
3: És nagyon érzik. 14 éve azért kapom az ívet, ha vendégségben vagyunk, ne legyek bunkó. Ha hozzánk jönnek, akkor se szabad.
4: Így panaszkodni.
3: Gyuri! De legyél, ne legyél puha, Gyuri, ha jönnek hozzád, ott legyél az a te lakásod, ott lehetsz. Ne legyél csicska, hogy most milyen papucsként, ott már ott se lehetsz az. Az én férjemnek, nagyon nagy mondat, az én férjemnek minden megoldásra van egy problémája. Júj, de nagy mondat.
5: Na figyelj, az...
3: Ez a típus...
5: Az nagyon... Az, figyelj, ez méteg.
3: Ez a leggyilkosabb. A nejem szerint úgy horkolok, mint egy ork. Ettől nem tudott aludni, még kicsi volt a lányunk, az ágyában aludtam 2 évig, ő meg az anyukájával, mostanra nagyobb lett, így megnyertem a díványt. Szerencsés napokon befogad a lányom, és aludhatok nála a pónisz szőnyegen. Szájtapasz.
5: Legedögöljön meg akkor.
4: Nem, most volt róla cikk, hogy már ebbe páran elhúnytak.
3: Nem halsz bele.
4: Szájtapaszba.
3: Ragazd le a szádat.
4: Igen.
3: Nem fulladsz meg.
4: De megfulladt.
5: Hát, hogyha betaknyosodik, akkor viszont... De akkor fel kell ébredjél, nem?
3: Jó, a hülye... Minden hülye meghal valahogy, Feri, azért ez nem... Tehát azért egy hülye meghalt.
4: Nem egy!
3: Százak haltak meg, ugye?
4: Ezrek!
5: Egy falu nem ébred fel reggel.
3: Egy falut használta az orrtapasz, szájtapasz. Hidd el, hogy jó a szájtapasz.
5: De te horkolsz, Balázs?
4: Már nem, már szájtapasz.
5: Már nem, már halott.
3: Erről a környezetemben kiélőket kell megkérdezni. De
5: egyébként
3: igen, de van visszajelzés, szájtapasz használok. Szájtapasz.
5: Figyelj, ismerünk téged, Bárzs, mit hazudsz? Hol a szájtapasz? Jelen
3: pillanatban,
5: hol
3: ide teszek egyet, meg a lyukamra is.
5: Seki sebe.
3: Seki sebe, érted? Meg erre felfújódok, érted, hogy én Michelin baba.
4: A csiamagok... És ahogy leveszi,
5: minden nap megeszi negyed kiló csiamagot, és mindenit leragasztja.
3: Leragasztom mindenet, gondolod, de hogy nézek ki reggel, érted?
5: Figyelj, túlnyomás azért az van.
3: Ja, fönn vagyok a falon. Van egy zsinór, és vissza kell húzni a falról.
5: Jaj, Istenem. Meni, engedd le apádat!
3: Szúrd meg később. Szúrd meg egy villával. Igen. Tényleg jó a szájtapasz, azt próbáljátok.
4: Esély, tüdőgyógyászat és alvásmedicinai szakértők.
3: Mit nem, tudnak azok az alvásról?
4: Nem kóklerek. 3 okot is mondanak, amiben el tudsz hunyni. Tessék.
3: Mindig ez van, hogy bejön valami, és akkor az valamilyen hozzáértő szaklap megfúrja. Hogy
5: az belehánysz a szádba, és nem tudod, hogy azért jól meghalsz.
3: Igen, hogy nyitott gyomorszájban, és hánysz egy kicsit éjszakát.
4: Itt írja.
3: Hát ilyenek van, akkor ne. Hát azt nyilván ne.
4: A refluxos, tessék.
3: Na jó, hát most ha vannak egyéb panaszaid, nem azt mondom, hogy egészséges ember, vagy csak horkolsz.
4: Tessék, Magyarország 70%-a nem használhatja a szájtapaszt, mert az alkoholfogyasztás után se szabad.
3: De most én nem az alkeszekre mondtam, hogy izé.
5: Még egy kurlacik.
4: Kis allergiások. Éjszaka beüt az allergia, eldugul az orrod, ott a vége. Nem kezd föl!
0: Balázsék! A Rádió Egyen!
3: Na, hívjuk a naphallgatóját, te aztán itten gyorsan.
4: Kedves gyerekek, szervusztok.
3: Igen, kedves gyerekek, szervusztok, jövünk holnap, még előtte megcsörgetjük a naphallgatóját.
4: Fontos információ, a sofőrök vagytok, várjátok meg, míg beszáll az utas.
3: Az nagyon fontos, főleg a csomagokat tesz be, ne hagyjátok ott, mert ehhez képest a... Balázsék, jó reggelt!
8: Ja, jó reggelt, sziasztok, sziasztok! Mondom, végre már valami SMS-emet felolvastatok.
3: Na, hát ott van, hát ez volt. Kedves Balázs, vad nappali szájtapaszt is használnál, te is ezt írtad.
8: Igen, hát olyan szépeket írtam eddig, soha nem válaszoltatok.
5: Csak az agresszió.
8: Erre a mocsokra meg azonnal.
3: Na látod, hát ez így van.
4: A mocskot szeretjük.
8: Hát ez kell nektek. Ez a mocsok. Nagyon jó a műsorotom. Esküszöm.
5: Nagyon jó, hogy ezt fogja minden reflux szegény Balázs, de ez nem a te hibád.
3: De nagyon szerettem az üzenetedet, nagyon jó volt, hogy a szájtapaszt kapcsolatban, hogy nappali szájtapaszt használjuk, használjuk. Mi is, hol hallgatsz minket, merre vagy?
8: Budapest 17. kerület, Rákoshegy.
3: Rákoshegyen, Rákoshegyen vagy, jó.
8: Igen. Hát, gyönyörű, szép vidék.
3: Ennyi? Így is van.
8: Kiváló környezet, jó sok van. Csaj.
3: Tényleg? Sok csaj van?
8: Igaz, hogy én már nyugdíjas vagy. Persze, gyönyörűek a lányok.
3: A Rákoshegyi nők, mi?
8: A Rákoshegyi nők.
3: De mi, te nyugdíjas vagy már, tényleg?
8: Nyugdíjas, nyugdíjas. Május 26-án születtem, és attól a naptól kezdve nyugdíjba vonultam. Kukás voltam az utolsó 3 évben, előtte szakács.
3: Azt a mindenit. Végig jártál mindent.
5: És látok, hogy hívták a kukásoknál azt, aki hátul csüngött, tudod? Annak mi volt a beceneve, vagy volt ilyen neve?
8: Hát mi egyszerűen csak szemeteseknek hívtuk magunkat. Rakodók.
3: De van annak valami szakzsargonbeli neve.
5: Nem is tudom, hogy a csimpáznak hívták.
3: Igen, igen, igen.
8: Nem,
3: volt.
8: Nem. Én évekig ott dolgoztam, de nem.
3: Nem volt ilyen?
5: Minden kerületben teljesen más a szleng erre, hogy tudod, aki hátul csak így
3: hátul csünga, van. Igen.
8: Igazán ez nem kerületekre van osztva, hanem, hogy mondjam, üzemegységekre ugye van.
3: Mindegy
8: egy üzemegység, de mindegy, nem tartalak föl benneteket ezzel. Csodaszép 3 évet töltöttem ott, és szeretettel hallgatom a műsorotokat.
3: Köszönjük, Aranyos, hogy szerettük az SMS-edet. Látod, mi az agresszióra azonnal válaszolunk, egy telefonhívással. Köszi neked, vigyázz magadra.
8: Jó boldogságot, jó szép napokat nektek.
4: Sziasztok. Jó nyugdíjas éveket.
3: Tehát nem mondtam volna meg a hangja alapján nyugdíj.
5: Nagyon, hát nagyon,
4: sima 40.
5: Kedves.
3: Igen, sima 40.
5: Fiatal ember, így van.
3: Na jól van, gyerekek, oké, jövünk akkor holnap. Holnap ki érkezik? Ne!
4: Oh, ez olyan más
3: után
5: jó, de akkor hullámozatok.
3: Hát ne! Ez nem vagy a szerlebeteg
4: egyé. Nagyon tele van ez a cukros zacskó. Akárhányszor benyúlsz, mindig bombon.
3: Nehogy itt ne beteg egyé, vagy elfáradjál, te aztán itt mi lesz.
5: Sportos eztek, így kosárlabdákkal.
3: Na, hozd a moltelabdákat, dobálunk kosára. Jövünk akkor holnap 6-kor. Puszi mindenkinek, sziasztok! Ciao, ciao!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Egy kulcs, ami mindent nyit. Egy konténer, amiben minden van. Egy hallgató, aki mindent visz. Ez a Rádió Egy Konténer. Tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Talán egy új kupon?

Miami Resortban. Vajon mit rejt még a rádió egy konténer? Október 9-én minden kiderül a Dunaplázánál a Rádió 1 és Balázsi nagy konténernyitó partiján.

0: és megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. Egy kulcs, ami mindent nyit.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Gree energiahatékony hőszivattyúk és fűtésre optimalizált légkondicionálók hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Gree légkondicionáló. Az otthon nyugalma. Akár 10 év garanciával.
3: Stand up, mix up, kitch up, link up, eat it up.
4: Edzésre, munkába, vidd magaddal bárhová, kollagénes fehérje szelet a mindennapokra.
5: Rise up, eat smart.
6: 10 000 tesztvezetés 4 nap alatt? Igen! Szeptember 24 és 27 között próbáld ki a Nissan és Cherry modelleket, és segíts országos rekordot dönteni. Közben még álomutazást is nyerhetsz, vagy akár vissza is kaphatod a megrendelt autód árát. Magyarország, gyere és vezess! Részletek a rekordtesztvezetés.hu oldalon.
7: Újra itt a Verbaked az Orlentől. Próbáltad már a prémium dízel üzemanyagunkat? Most megint megteheted a normál gázolajárán. Tankolj az Orlennél keddenként prémium Verba dízelt a normál Effekta dízel áráért szeptember 29-éig. Sőt, az új Orlen appal további 10 forint kedvezményt kapsz literenként 20 liter tankolása felett. Orlen, mindig veled az úton.
8: Amikor ő nincs rendben, akkor én sem vagyok nyugodt.
9: A kicsik bélflórájának támogatására Protexin Restore Baby, neked pedig Protexin Balance probiotikumok. Egyensúly az egész családnak.
10: Önnek a Protexin kell.
11: Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmény. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
12: Visszatért a keddi kosár a KFC-be. 12 csirkerész, helyben fogyasztással, csak 2790 forint. Várunk kedden a KFC-ben.
13: Befér minden? Kérdezze meg a szülőket. Kényelmes? Kérdezze meg a gyerekeket. Jó vezetni? Na ez döntse el ön. Próbálja ki a Korandót október 1 és 10 között a KGM műtéten, ahol kedvezményes téli kerék ajánlata várjuk. Most 7.499.000 forinttól. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a márka kereskedésekben vagy a kgmhungary.hu-n.
14: Beköszöntött a Halloween a Burger Kingben. Engedd, hogy téged is megkísértsen a Boohoo Whopper fokhagymás Vampire Killer szósszal, kétszelet cheddarral, friss zöldség és narancssárga bucival. Szedd össze minden bátorságod és irány a legközelebbi Burger King étterem. Burger King. Pont ahogy szereted.
1: Reklámot hallottak.
0: 99.4 és 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Az imént Dua Lipa és a Training Season a dal, amire épp 10 perce érkezett egy Top 500 Box Istvántól, úgyhogy ezt is felírtam. Üdv mindenkinek, kellemes délelőttöt! A mikrofonnál most már Kis Márti, Györke Attilának jó pihenést a mai napra, és Magyarország őrült kulcsvadászata ebben az órában is folytatódik. Kulcsokkal érkeztem, és nem félek használni őket. Bizony lesz Rádió 1 konténer játék is, hogyha mindenki legyen telefon közelben. A 10. Rádió 1-es nyer majd ebben az órában is. Most hozom Regál Lilit.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai slágerek.

0: Rádió 1, csak igazi mai slágermegy és egy fantasztikus filmzene a folytatásban. Wiz Khalifa, Charlie Puth és a See You Again. Az évnek abban a szakában vagyunk, Rádió 1-esek, amikor nagyon trükkösen kell öltözködni. Rétegesen, ezt mondták régen a szüleink, és tényleg reggel pulcsi-dzseki kombináció, napközben pedig a nyári ruhák. 24-26 fok, ameddig a szem ellát. Napközben, ezt néztem. Ja, és nulla eső, sajnos.
1: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, és Rádió 1-esek, az a csodálatos hírem, hogy nem érkeztem üres kézzel. Ez mondjuk speciál a lakáskulcsom volt, de van nálam Rádió 1 konténer kulcs is, és szeretném odaadni valakinek, annak a Rádió 1-esnek, aki most felhív minket a 0620 311 111-es számon tizedikként. De nem is folytatom tovább. Hát már folyamatosan csörög a telefon. Szóval a játék indul, nem sokára találkozunk. Hype-aton dalát indítom nem sokára, és mutatom azt is, hogy mi mindent rejt a Rádió 1 konténer.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Egy kulcs, ami mindent nyit. Egy konténer, amiben minden van. Egy hallgató, aki mindent visz. Ez a Rádió 1 konténer. Tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra Raval elektromos személyi autót, talán Gorenje háztartási gépeket, vagy egy 65 szolos Hisense TV-t, vagy akár egy 1 millió forint értékű Bosch Professional 18 voltos elektromos szerszámgép csomagot. Vajon mit rejt még a Rádió 1 konténer? Október 9-én minden kiderül a Duna Plázánál a Rádió 1 és Balázsi nagy konténernyitó partiján.

0: mondja a szlogent.
1: Rádió 1 szakik a divai slágerben!
0: És megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját. És a Rádió 1 konténert. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió 1 konténer. Egy kulcs, ami mindent nyit.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Másképp szól, de ugyanúgy szenvedünk tőle. A nátha orrtüneteire válaszza az Ectoin tartalmú Reventil orrsprét.
3: A Reventil orrspré enyhíti az orrdugulást, orrfolyást, tüsszögést és segíti az orrnyálkahártya regenerációját. Tartósítószermentes, gyermekek számára is alkalmazható. Patikában vén nélkül kapható gyógyászati segédeszköz.
2: A Reventil orrsprével újra fellélegezhet.
3: A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
4: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval is várunk. Szeptember 24-től 30-áig a Bécsi Virsli 28% kedvezménnyel csak 999, 400 g majonézes saláta 37% kedvezménnyel csak 499 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
2: Reklámot hallottak.
0: 99.4 és 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
5: Kata kenyere az I Love Pécs Caféban. Kovászos kenyerek, sós és édes péksütemények. Kata kenyere termékek széles választéka a Széchenyi téren is. Semmi rejtett, semmi felesleges. Kata kenyere az I Love Pécs Caféban.
6: Elmegy, vadászik, meglövi, hazaviszi, megfőzi. Ha nincs ennyi ideje, legyen csak az, aki mind megette.
0: Menüajánló a Rádió 1-en.
6: Nem fáj majd a hasa tőle.
0: A menüajánló támogatója az I Love Pécs kávézó.
7: A Rumbisztró Pécsen a Zsolnai Kulturális Negyedben helyben fogyasztással és elviteles lehetőséggel is várja vendégeit. A mai menü 2990 forintért. Frankfurti leves kolbásszal és brassói apró pecsenye, vagy paradicsomos vargányás nyoki mozzarella golyóval, esetleg sertésszelet Budapest módra krokettel. A Teleki Bistróban, Pécsen a Tudásközpontban a napi menü 2990 forintért. Békönös sárga borsóleves és svéd húsgolyók áfonyaöntettel és habosburgonya pürével, vagy gombapaprikás juhtúros galuskával. A Sleeven rendezvényközpont vár Pécsen a Mezőszél utca 1-es szám alatt, illetve ebéded az ételkiszállításpécs.hu oldalon is megrendelhető. Telefon 0630 631 5766. A mai kínálat 2290 forintért. Cukorborsóleves korlátlan fogyasztással és A. kínai csirkés pirított tészta, B. párizsi sertésszelet pirított burgonyával, savanyúval, vagy C. batyús csirkecomb rizssel, savanyúval. A Korzó étteremben Pécsen a Koller utca 8-as szám alatt hétfőtől péntekig 11.30-tól 14 óráig a kétfogásos menü 2990 forint, a háromfogásos menü 3590 forint. A mai ajánlat: zöld borsóleves vagy tyúkhúsleves gazdagon és Gordon Bleu hasábburgonyával vagy spagetti olivás parmezánnal rukkolával. A naponta változó desszertek mellett a heti ajánlat csurosz csoki öntettel. További részlet a Korzó étterem Facebook oldalán. A My Bistróban Pécsön a Siklósi út 3-as szám alatt az ingyenes parkoló és az állandóan elérhető menü kínálat mellett naponta változó házias ajánlat vár 11 és 15 óra között. A mai menü 2290 forintért. Húsleves cérnametéltel és cigánypecsenye vegyes körettel vagy töltött káposzta ízlés szerint tejföllel vagy rántott csirkemell esetleg sertéskaraj, hasábburgonya vagy párolt rizs. Részletek a mybistropecs.hu oldalon.
0: Rádió 1. Mi

0: zene.
1: Akkor Rádió 1.
0: Egész nap csak igazi mai sláger megy. Reklámot hallottál. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most

0: Rádió 1, csak igazi mai slágermegy és igazi izgalmak a folytatásban. Konténerkulcsért játszunk.
1: Halló, a konténeres játékra jelentkezem.
0: Mi volt ez az elbizonytalanodás a hangodban?
1: Hát, hogy nagyon meglepődtem, hogy felvettétek.
0: Azt hittem, hogy belegondoltál, hogy megérdemlem majd én ezt a sok mindent. Elektromos személyautó, családi pihenés a Balaton mellett, 1 millió forint értékű Bosch Professional. Nem is tudom végigsorolni, olyan sok minden van a konténerben. Sokat próbálkoztál már?
1: Nagyon. A gyerekeim fölkeltek, és akkor mondtam, hogy édesanyja most így bugatni fogja a telefont.
0: És eddig semmi kapás nem volt?
1: Nem.
0: Hát akkor most én meghoztam a szerencsédet. Hello, itt Márti, és ott?
1: Ő Emese.
0: Emese, örülök, hogy beszélünk, mert hogy a 10. vagy.
1: Jó.
0: Erezd ki a feszültséget, ami felgyülemlett benned, most szabad.
1: Jaj, nagyon örülök neki, most tört össze a kocsink, mondom. Hát ha így nem tudom, lesz egy szerencsé, rám a sőbe szerencse.
0: Bízzunk a manifestáció erejében.
1: Na, Rádió 1, csak igazi mai sláger, mert...
0: Yeah! És tiéd a konténer kulcs, ez most már biztos.
1: Köszönöm szépen.
0: Október 9-én lesz a konténer nyitás Balázsékkal, ezt tudod, ugye?
1: Igen.
0: Na, nagyon fontos még, hogy ne tedd le a telefont, felvesztük az adataidat, fújd ki magad, most meg tök jól indul a keddi nap.
1: Jó, köszönöm szépen.
0: És nagyon fontos info, játék a következő órában is lesz. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, és miközben itt kellemesen espresszót kortyogattunk Sabrina Carpenterrel, hát nem kell mondjam, folyamatosan érkeztek a Top 500 voksok is, jön Magyarország leggrandiózusabb slágerlistája ismét a Rádió 1 Top 500, Szabi ezeket küldte most, Hello Marty, We Found Love, Sigma Nobody to Love. Jó, Szabi, felírtam őket. Loi Get Lucky, ezt Zsuzsi írta nekünk, és az a pompás hírem, Zsuzsi, hogy ezzel a dallal folytatódik az óra.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Egy kulcs, ami mindent nyit. Egy konténer, amiben minden van. Egy hallgató, aki mindent visz. Ez a Rádió Egy Konténer. Tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Talán egy új kupon?

Resortban. Vajon mit rejt még a rádió egy konténer? Október 9-én minden kiderül a Dunaplázánál a Rádió 1 és Balázsi nagy konténernyitó partiján.

és megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. Egy kulcs, ami mindent nyit.

0: Oli vagyok.
1: Sziasztok, én Zsóri vagyok.
2: Mi vagyunk a diszkosik.
3: Köszönjük, hogy 2026-ban is a Rádió 1-et hallgatjátok, és így a 15-59-es korcsoportban a leghallgatottabb adó országosan ismét a Rádió 1 lett.
4: Eddig önök hallgattak, most a Rádió 1 hallgat önökre.
5: Újra jön
4: a Top 500.
5: A Top 500.
4: A Fox Post applikációja támogatásával. Mondja el újra, mi a kedvenc dala, melyik előadóért rajong a legjobban, melyik nagy slágert hallgatná meg. És a Rádió 1 lejátsza a Top 500-ba. A Top 500-ban.
6: Mi hallgatunk önökre. Hívja a Rádió 1 Top 500 forró drótját. 0620 311 111. Írjon e-mail top500@radio1.hu, vagy üzenje meg Facebookon, mi a kedvenc dalak.

0: hatásával. Az elmúlt 20 év legjobb 500 dalának listája. Újra jön a Top 500 a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Ha a tojás nem lenne, fel kellene találni. Miért? Mert ha a tojás háromszorosan is teli találat, jó a testednek és az elmédnek, jó a bolygónak, és elképesztően finom. Sőt, most értékes ajándékokat is nyerhetsz vele. A részletekért kattints a tojás3x.eu oldalra. Az Európai Unió társfinanszírozásával megvalósuló kampány.
3: Ön mekkora kedvezményt tart igazán nagynak? 10%? Hát nem semmi, de nem is sok. 20? Az már komolyabb. 30? Kihagyhatatlan. Mercedes-Benz Evito Base Edition modellek vállalkozások számára most akár 30% kedvezménnyel. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a Mercedes-Benz márka kereskedésekben és a mercedes-benz.hu/Evito oldalon.
4: Mancs kuponnapok a Rossmannban. Szeptember 28-a és október 4-e között 36 kuponnal várunk, melyeket üzleteinkben és az online drogériában is beválthatsz. Purina, Gourmet, Previtál, Felix, Pedigree és még sok más márka vár 20 vagy akár 30% kedvezménnyel. Szerezd be a kuponfüzetet Rossmann Plus tagként ingyenesen.
5: Ősszel sincs megállás. Husqvarna prémium kertigépek most kedvezményes áron, október 31-ig a Husqvarna márka kereskedésekben. Készüljön fel velünk az őszre. Husqvarna.hu.
6: Ki bírnál egy gyűjtőhelyedben 900 km autózást megállás nélkül? Próbáld ki! Leap Motor B10 Hybrid EV. Benzin és elektromos motor. Akár 900 km-es hatótáv. Az útközbeni pihenés csak rajtad múlik. Leap Motor B10 Hybrid EV. Most 11.950.000 forinttól a készlet erejéig. Leapmotor.net/hu.
7: Beköszöntött a Halloween a Burger Kingben. Engedd, hogy téged is megkísértsen a Boo Whopper fokhagymás Vampire Killer szósszal, kétszelet cheddarral, friss zöldségekkel és narancssárga bucival. Szedd össze minden bátorságod és irány a legközelebbi Burger King étterem. Burger King. Pont ahogy szereted.
1: Reklámot hallottak.
0: 99.4 és 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
0: Rádió 1 napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
8: Ha táncolni szeretnél, akkor irány a Kaproncai Művészeti Iskola Pécsi Táncterme. Óvodásoktól egészen felnőtt korig várják a táncolni vágyókat, külön gyermek és felnőtt tanfolyamokkal. Jöhet a keringő, a tangó, a quickstep, vagy éppen a szamba, a csacsacsa és rumba. Az órákat Dudlay Katalin táncpedagógus vezeti. Képernyőmentes hétvége gyerekeknek a Kisharsányi Pince soron október 2 és 4 között a Villányi Vörösbor Fesztivál ideje alatt. Egy hely, ahol a gyerek nem néző, hanem résztvevő. Lesz bőrművesség, nemezelés, ötvösség, de akár a hüvelykújas íjászat is kipróbálható. Bővebb info és jegyek www.harsanyliget.hu. A Villányi Vörösbor Fesztivál ismét 3 napon át várja a látogatókat borral, gasztronómiával és színes programokkal. 3 nagy színpad, rengeteg sztárfellépő. Többek közt Pápai Joci, Majka, a Group House, Rúzsa Magdi és Heinz Gábor Viga. Emellett koncertek, hagyományőrző programok, születi felvonulás, kézműves vásár és különleges gasztronómiai élmények várnak október 2-a és 4-e között. Részletek Villány honlapján. Újabb vígjáték a Moravec produkciótól. Ha lód, legyen testes. A Pécsi Harmadik Színház legújabb darabjában színpadon Gyebnár Csekka, P. Petőc András, Tunyogi Bernadett, Bardóczi Attila, Kovács Dóra és Várfi Sándor. Előadás október 2-a.

0: részletek bms.hu.
1: Ez volt a Rádió egy napi ajánló.
2: Frissülj fel az Edusó Family klasszikus kávéjával. Az 1 kg-os prémium minőségű szemes és őrölt kávé október 12-ig csak 4490 forint Komlón a Komló Marketben. További akciós termékek hihetetlen áron a Komló Marketben, Komlón 4 helyen.
1: Rádió 1.
3: Csak igazi mai sláger megy.

0: 1. Változatosan.
1: Rádió 1.
0: Reklámot hallottál.
2: Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most.
0: Rádió
2: 1. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi.

0: Rádió Egyen csak igazi mai sláger megy, az arénákat megtöltő szuper csapatok után pedig arénákat megtöltő sztár DJ-k a folytatásban. Most Martin Gerixet hozom, de itt lesz még Metzeszteri is ebben a fél órában, és egy gyors prognózis a száraz hétfő után, száraz kedd, és most nem az alkohol megvonós száraz novemberre gondolok, hanem hogy konkrétan nincs eső, és 24-25 fokok lesznek napközben.
1: Az időjárás jelentés támogatója a gumi.hu, a Dunlop gumiabroncsok forgalmazója.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, és ahogy ígértem, menő DJ-ket hozok még ebben az órában, most Matt Sasserit és Ügelt, a Sony klasszikus újra gondolt verzióját, és arra gondoltam, Rádió 1-esek, hogy itt az idő, hogy játszunk. Aki még nem szerezte be a kulcsot a Rádió 1 konténerhez, szerintem sokan vannak, és nagyon nagy a tolongás, most érdemes hívni minket 0620 311 111, a 10. Rádió 1-est keresem ebben az órában is. Játék indul!

0: Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, és igazi izgalmak a folytatásban. A Rádió 1 konténer játékunk egész nap pörög tovább. Magyarország őrült kulcsvadászata, és október 9-én jön a konténernyitás Balázsékkal. Hatalmas volt a tolongás, de csak egy valaki viheti el ebben az órában is a konténer kulcsot. Aki 10-én telefonál.
1: Hello, szia, szeretnék a játékra jelentkezni.
0: Szia, mondod a keresztneved?
1: Fanni.
0: Én meg Márti. Szia, Fanni.
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
0: Várjál, dumáljunk még. Milyen volt eddig a reggeled, Fanni? Nyertél-e már konténer kulcsot? Láttál-e már fülben?
1: Nem, viszont? Még soha.
0: Soha életed nem?
1: Nem.
0: Honnan telefonálsz? Hol hallgatsz minket?
1: Gyárról.
0: Mi volt a taktikád? Hallottad a felhívást is egyből? Tigrisbukfencen rávetetted magad a telefonra?
1: Körülbelül. Tegnap voltam kint személyesen. A tesóm kijött velem, és akkor próbáltunk húzni, vagyis hát én próbáltam húzni, mert csak támogatásként jött ki velem. De tegnap sajnos nem sikerült, és reménykedtem benne, hogy most sikerülni fog.
0: Hát akkor az egész család rá van állva most a konténervadászatra.
1: Igen.
0: Na, nagyon igen. Jól csináltál ma viszont mindent, mert hogy 10. vagy.
1: Júj! Nagyon szépen köszönöm!
0: Mondd a szlogen!
1: Júj! Rádió 1, csak igazi mai sláger már!
0: Yes! Már írom is a neved, és előveszem a konténer kulcsot, ez most már biztosan a tiéd. Tudod, Balázsékkal lesz a konténer nyitás október 9-én a Duna Plázánál.
1: Igen.
0: Megvannak a paraméterek,
1: jó.
0: Ugye?
1: Igen, megvan.
0: Nagyon izgi, ne tedd le a telefont, felvesszük az adataidat.
1: Jó, rendben, köszönöm.
0: Konténerjátékok bőven lesznek ma még rádió 1-esek, kamrád barátunk pedig énekelne.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Egy kulcs, ami mindent nyit. Egy konténer, amiben minden van. Egy hallgató, aki mindent visz. Ez a Rádió Egy Konténer. Tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra Raval elektromos személyautót, talán Gorenje háztartási gépeket, vagy egy 65 szolos Hisense TV-t, vagy akár egy 1 millió forint értékű Bosch Professional 18 voltos elektromos szerszámgép csomagot. Vajon mit rejt még a Rádió Egy Konténer? Október 9-én minden kiderül a Duna Plázánál a Rádió Egy és Balázsi nagy konténernyitó partiján.

0: mondja a szlogent.
1: Rádió 1 csak igazi mai slágerben.
0: És megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját. És a Rádió 1 kontinent. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió 1 konténer. Egy kulcs, ami mindent nyit.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 99.4 és 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Ki mondta, hogy az indián nyárban nem fér bele egy kis fűszeres sütőtök? Az I Love Peach Caféba már megérkeztek az őszi újdonságok, a Pumpkin Spice Latte, a sós vaníliás matcha és a rummal is kérhető melengető almapuncs. Az ősz még csak most kezdődik, de az ízei már itt vannak. Gyere, kóstold meg őszi különlegességeinket a napsütéses teraszunkon. I Love Peach Café. Pécs, Széchenyi tér 1.
0: Elmegy, vadászik, meglövi, hazaviszi, megfőzi. Ha nincs ennyi ideje, legyen csak az, aki mind megette. Menü ajánló a Rádió 1-en. Nem fáj majd a hasa tőle. A menü ajánló támogatója az I Love Pécs kávézó.
4: A Rumbisztró Pécsön a Zsolnai Kulturális Negyedben helyben fogyasztással és elviteles lehetőséggel is várja vendégeit. A mai menü 2990 forintért. Frankfurti leves kolbásszal és brassói apró pecsenye, vagy paradicsomos vargányás nyoki mozzarella golyóval, esetleg sertésszelet Budapest módra krokettel. A Teleki Bistróban, Pécsen a Tudásközpontban a napi menü 2990 forintért. Békönös sárga borsóleves és svéd húsgolyók áfonyaöntettel és habos burgonyapürével, vagy gombapaprikás juhtúros galuskával. A Sleeven rendezvényközpont vár Pécsen a Mezőszél utca 1-es szám alatt, illetve ebéded az ételkiszállítás.hu oldalon is megrendelhető. Telefon 0630 631 5766. A mai kínálat 2290 forintért. Cukorborsóleves korlátlan fogyasztással és A. kínai csirkés pirított tészta, B. párizsi sertésszelet pirított burgonyával, savanyúval, vagy C. batyús csirkecomb rizssel, savanyúval. A Korzó étteremben Pécsen a Koller utca 8-as szám alatt hétfőtől péntekig 11.30-tól 14 óráig a kétfogásos menü 2990 forint, a háromfogásos menü 3590 forint. A mai ajánlat: zöld borsóleves vagy tyúkhúsleves gazdagon és Gordon Bleu hasábburgonyával vagy spagetti olivás parmezánnal rukkolával. A naponta változó desszertek mellett a heti ajánlat csurosz csokientettel. További részlet a Korzó étterem Facebook oldalán. A My Bistróban Pécsön a Siklósi út 3-as szám alatt az ingyenes parkoló és az állandóan elérhető menü kínálat mellett naponta változó házias ajánlat vár 11 és 15 óra között. A mai menü 2290 forintért. Húsleves cérnametéltel és cigánypecsenye vegyes körettel vagy töltött káposzta ízlés szerint tejföllel vagy rántott csirkemell esetleg sertéskaraj, hasábburgonya vagy párolt rizs. Részletek a mybistropecs.hu oldalon.
0: Kedves hallgatóink! Ezen a héten mérik a Rádió 1 hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Köszönjük! Köszönjük!
2: Reklámot hallottál.
0: A Rádió 1 az egyetlen, ahol csak igazi mai sláger megy.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
2: Rádió 1!

A Rádió Egyen csak igazi mai sláger megy. Most Alex Foren dalát indítom. Ez a Fever Dream. Mindig olyan hangzása van Alex Foren dalainak, mint hogyha éppen ünnepelne valamit. Bő egy hét a születésnapját ünnepelte, szeptember 18-án lett 26 éves, a dalaiban pedig a felesége iránt érzett szerelmét ünnepli folyamatosan. Ebben is Fever Dream, Alex Forent hozom most.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, indul nem sokára a Daily Mix, és folyamatosan jönnek a Top 500 voksok. Szia Márti, ezek az én szavazataim, Charlie XCX, Boom Clip, Reagan Bowman, Calvin Harris, Giant. Ezeket is felírtam.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Egy kulcs, ami mindent nyit. Egy konténer, amiben minden van. Egy hallgató, aki mindent visz. Ez a Rádió Egy Konténer. Tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Talán egy új kupon?

Family Resortban. Vajon mit rejt még a rádió egy konténer? Október 9-én minden kiderül a Dunaplázánál a Rádió 1 és Balázsi nagy konténernyitó partiján.

0: mondja a szlogent.
1: Rádió 1 Szakik a Tivai Slágerben!
0: És megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját. És a Rádió 1 konténert. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió 1 konténer. Egy kulcs, ami mindent nyit.
2: Mi vagyunk a Rádió 1.
3: Györke Attila vagyok.
4: Itt Juhász Geri, aki a DJ-ket terelgeti.
5: Sziasztok, itt Metzger Viktória.
6: Az én nevem Jamina.
7: Sziasztok, én Regál Lili vagyok.
8: Sziasztok, én Jóri vagyok.
9: Mi vagyunk a Diszkosi.
4: Köszönjük, hogy 2026-ban is a Rádió 1-et hallgatjátok, és így a 15-59-es korcsoportban a leghallgatottabb adó országosan ismét a Rádió 1 lett.
0: Eddig önök hallgattak, most a Rádió 1 hallgat önökre.
10: Újra jön
0: a Top 500. A Fox Post applikációja támogatásával. Mondja el újra, mi a kedvenc dala, melyik előadóért rajong a legjobban, melyik nagy slágert hallgatná meg. És a Rádió 1 lejátsza a Top 500-ba. A Top 500-ban.
11: Mi hallgatunk önökre. Hívja a Rádió 1 Top 500 forró drótját 0620 311 111, írjon e-mailt top500@radio1.hu, vagy üzenje meg Facebookon, mi a kedvenc dala. Szavazzon!

Ivamex. Rihanna. Minelli. Kamrad. Tiesto. Vagy valaki más. Valaki más. Határtalan a lista. Most újra megmondhatja, mi szóljon a rádió egyen.

0: rovatával. Az elmúlt 20 év legjobb 500 dalának listája. Újra jön a Top 500 a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Közeleg a fűtési szezon. A klímák és hőszivattyúk hűtőmódból fűtésre kapcsolnak. Válasz Panasonic hőszivattyút most ajándékcloud modullal, hogy bárhonnan beállíthasd otthonod melegét. Keresd a szatmári üzleteiben, vagy a szatmári.hu-n.
3: Aszta, ez mi volt?
4: Várj csak, ezt tudom. Kicsi, fürge, elektromos, és imádom. Ez a Leapmotor T03.
3: Leapmotor T03. Magyarország legolcsóbb tisztán elektromos új autója. 6 millió 800 ezer forinttól. Készletről azonnal. Leapmotor.net/hu.
5: Stand up, mix up, kitch up, link up, eat it up.
6: Edzésre, munkába, vidd magaddal bárhová, kollagénes fehérje szelet a mindennapokra.
7: Rise up, eat smart.
8: Kedves Ginny, akkor a három kívánságom. Legyen díjmentes a látásvizsgálat az Optic World-ben. Kapjon mindenki akár 50% kedvezményt szemüveg keretre vagy lencsére, és ez mind a 61 Optic World üzletben legyen elérhető.
9: Ezer évet kellett várnom az első értelmes kívánságra. Már is teljesítve. Részletek ajándéklátásvizsgálat.hu.
10: Autók szenvedéllyel, szeretettel. 35 éve önökkel, önökért. Hovány Márton vagyok, a cégcsoport vezetője. Amikor autókereskedő lettem, egy dologban biztos voltam. Sikeres csak úgy lehetek, ha a legjobbat nyújtom ügyfeleimnek, és egy lépéssel mindig a versenytársak előtt járok. Nagy utat tettünk meg, hittünk a minőségben és a szorgalom erejében. Az elmúlt évtizedekben 450 munkatársammal arra törekedtünk, hogy a legjobb személyre szabott ügyfélélmény nyújthassuk önöknek, feleink bizalmának köszönhetően számos hazai és nemzetközi elismerésben részesültünk. Közel 100 000 új autót értékesítettünk, több mint 50 000 elégedett ügyfélnek. Köszönjük, hogy minket választottak, ígérem, hogy a következő években is azon dolgozunk, hogy a legjobbak legyünk és megfeleljünk az önök legmagasabb igényeinek. Mi versenyzünk, az eredmény az önöké.
11: Hovány csoport a világ élvonalában.
1: Reklámot hallottak.
0: 99.4 és 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
12: Beleunt a reklámokkal teletűzdelt tévéadásokba. Streaming csatornákat néz. Próbálja ki a gigabites optikai internet minden előnyét. A részletekről és akciókról érdeklődjön az ügyfélszolgálati telefonszámainkon, vagy látogasson el a www.nikon.hu weboldalra. Nikon Wireless Kft. Optikai internet elérhető áron.
13: Sofőr, eladó, felszolgáló, szakember, irodai munkatárs. Bármilyen pozícióra keres új munkaerőt a Vármegyében, találja meg a Rádió 1-en. Vegye fel velünk a kapcsolatot a radio1page.hu oldalon található elérhetőségek egyikén, és segítünk megtalálni az új munkatársát, aki lehet, hogy épp most is minket hallgat.
1: Reklámot hallottál.
0: Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy. Miért?

0: csak igazi mai sláger megy. Változatosan. Rádió 1.
1: 2026. szeptember 29-e déli 12 óra van. Ez a Hírtér Baranya, a Rádió 1-en.
2: Hírtér Baranya, a pécsaktuál.hu hírei a Rádió 1-en, Ince Anna Máriától.
1: Különleges, interaktív programokkal, megtelt laboratóriumokkal és nyitott előadótermekkel várta a látogatókat a Pécsi Tudományegyetem szeptember 25-én a Kutatók éjszakáján. Az országos rendezvénysorozat Baranyai központjában több ezren voltak kíváncsiak a tudomány kulisszatitkaira, a legújabb technológiai vívmányokra és a játékos kísérletekre, számolt be róla honlapján a PTE. Az egyetem idén is lenyűgöző programkínálattal bizonyította, hogy a tudomány nem zárt intézmények elméleti világa, hanem mindennapjaink izgalmas és kézzelfogható része. Az egyetem 10 kara és számos kutatóközpontja 13 helyszínen több mint 250 programmal, kísérletekkel, interaktív bemutatókkal nyitotta meg kapuit a nagy közönség előtt. A látogatók betekintést nyerhettek a legmodernebb orvosi és egészségügyi kutatásokba. Az általános orvostudományi karon és a gyógyszerésztudományi karon a csúcs technológiás robotsebészet, a diagnosztikai laborok és a gyógyszerkészítés fortéjai vonzották a legtöbb érdeklődőt. A műszaki és informatikai kar épületében a 3D nyomtatás, a Lego robotok programozása és a mesterséges intelligencia kiberbiztonsági alkalmazásai álltak a középpontban. Ugyanitt látványos elektromosságtani és fizikai kísérletek nyűgözték le a fiatalabb korosztályt, a csillagászat iránt érdeklődők pedig távcsöves bemutatókon kémlelhették az éjszakai égboltot. A társadalom és bölcsészet tudományok iránt érdeklődők sem maradtak élmények nélkül. A jogtudományi kar csapata a népszerű kultúrán keresztül, például a Star Wars világán, vagy interaktív jogi szimulációkon keresztül világított rá a jogi gondolkodás alapjaira. Míg a bölcsészet és társadalomtudományi karon a nyelvészet, a pszichológia és a döntéshozatal rejtélyeit fejtették meg a jelenlévők. A Pécsi

0: 26-án, azért, mert egy ismeretlen fiú ellopta a pénztárcáját. A 96 éves sértett a rendőröknek elmondta, aznap a délelőtti órákban becsengetett hozzá egy fiatalember, és ételt kért tőle. A nyugdíjas megsajnálta és beengedte az idegent a lakásába. Megkínálta étellel, majd miután a fiatalember sietősen távozott, észrevette, hogy a konyhapultról eltűnt a pénztárcája, amelyben pénz és iratok voltak. A rendőrök pár órán belül azonosították a feltételezett elkövetőt, majd elfogták és előállították. A 20 éves pécsi férfi a kihallgatásán beismertettét. A nyomozóknak azt is elmondta, hogy a pénz egy részét már el is költötte, a tárcát pedig egy kukába dobta. A rendőrök őrizetbe vették és kezdeményezték a letartóztatását. Az ügyben kifosztás miatt nyomoz a pécsi rendőrkapitányság. A rendőrség azt írja, váratlanul érkező idegent senki ne engedjen be a házába, lakásába, bármilyen indokra hivatkozik is. Ajtónyitás előtt pedig mindig győződjön meg arról, hogy ki akar bejutni önhöz. Hogyha otthonában nagyobb összeget tart, akkor azt tegye biztonságos, mások előtt nem ismert helyre, például egy számkódos széfbe. Arra kérik a fiatalokat, hogy hívják fel idősebb hozzátartozóik figyelmét arra, hogy legyenek gyanakvóak, óvatosabbak az idegenekkel szemben. Amennyiben minden óvatosság ellenére valaki bűncselekmény áldozatává válik, azonnal értesítse a rendőrséget a 112-es központi segélyhívószámon. Az elmúlt hétvégén több tűzesethez és műszaki mentéshez is riasztották a baranyai tűzoltókat. A katasztrófavédelem beszámolója szerint mosógép füstölt egy társasházi lakásban még pénteken, Komlón a Vértanúk utcában. A tűzoltók kiérkezéséig a tulajdonos áramtalanította a készüléket és kiszellőztette a lakást. Tűzoltói beavatkozásra végül nem volt szükség. Összehordott szemét égett kis mennyiségben szintén pénteken, Komló Dávidföldön. A tűz másra nem terjedt át, azt a helyi hivatásos tűzoltók oltották el. Tábortűzet raktak a Dunaparton, pénteken délután Mohácson az Árpád utcában. A tűzoltók kiérkezésekor sem tűz, sem parázslás nem volt, beavatkozásra nem került sor. A helyszínen ekkor már senki nem tartózkodott. Olaj gyulladt meg szombaton egy komlói lakás konyhájában. A tűz károsította a tűzhelyet, konyhabútort, a pára elszívót, két függöny is megégett és a fal is kormozódott. A tulajdonos oltotta el a lángokat. Olaj gyulladt meg egy személyautó motorterében is szombaton Pécsvárad külterületén. A jármű tulajdonosa a pécsi egység kiérkezéséig eloltotta a tüzet, így beavatkozásra ebben az esetben sem volt szükség. 25 méter hosszan égett az aljnövényzet vasárnap a Pörböly és Baja közötti vasúti töltés mentén. A pécsi hivatásos tűzoltók egy vízsugárral és kéziszerszámokkal oltották el a lángokat. Lesodródott az útról, majd fejtetőre borult egy személyautó péntekre virradóra, Komló határtetőn. A járműben ketten utaztak, nem sérültek meg. A komlói hivatásos tűzoltók a helyszínt biztosították, beavatkozásra nem került sor. Pénteken délelőtt Mohácson és Villányban is otthonukban elesett idős emberekhez vonultak a tűzoltók, hogy segítsék a mentőszolgálat bejutását. Az egységek biztosították a bejutást, majd a helyszíneket átadták a mentőszolgálatnak és a rendőrségnek. Élelmiszermoly fertőzés miatt az Epkex márkájú kutyajutalomfalatokat visszahívták a forgalomból, közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal vasárnap az esti órákban a honlapján. A hivatal azt írta, hogy a 2027. június 1-jei minőségmegőrzési idejű 100 g kiszerelésű Epkex májas, valamint a 2027. március 15-i lejárati idejű, szintén 100 g kiszerelésű rizslisztes, húsmentes kutya jutalomfalatok tételeiben lárvák és szövedékek jelenlétét, vagyis élelmiszermoly fertőzést észleltek. A Nébik tájékoztatása szerint a visszahívást önkéntesen kezdeményezte a termékek gyártója, a Mancs Konyha Kft. A hivatal közleményében arra kéri a vásárlókat, hogyha ilyen termékkel rendelkeznek, ne adják azokat kedvencüknek. Ez volt a Hírtér Baranya, a Rádió Egyen.
1: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak

és most! Indul a Rádió egy Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mix

Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Jó étvágyat, kellemes délutánt! A stúdióban Molnár Kristóf. Szeptember végére már jó hidegek a reggelek. 8 fok körül alakul a következő napokban is az átlag hőmérséklet. Aztán 25 fokig felkúszik, ez lesz jellemző a következő napokra is. Kellemes őszies idő fogad minket. Mi pedig ehhez is a legjobbakból válogatunk. Loi slágerével. Loi neve egyébként valakinek már ismerősen csengett, hiszen 14 évesen a német Voice Kids műsorban jutott el egészen a döntőig. Picit még várni kellett, hogy a saját dalát is kiadja. 2022-ben a Gold hozta meg a nagy áttörést, 2024-ben pedig a német állarcos énekesben aratott nagy sikert, utána nem volt megállás és nemzetközi porondra lépett, pláne, hogy egy pillanat alatt visszahozza a nyári hangulatot, nyári élményeket. Jöhet is a Golden Summer David Puentezzel közösen, ezzel dobjuk fel a Daily Mix zenei listát a 99,4-en komlóban.

0: További kellemes délutánt, jöhetnek a programajánlatok, aztán a Hurt és a Purple Disco Machine közöse. Mindjárt ezzel folytatjuk egy kis ízelítőt.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 99.4 és 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Rádió 1 napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
0: Ha táncolni szeretnél, akkor irány a Kaproncai Művészeti Iskola pécsi táncterme. Óvodásoktól egészen felnőtt korig várják a táncolni vágyókat külön gyermek és felnőtt tanfolyamokkal. Jöhet a keringő, a tangó, a quickstep, vagy éppen a szamba, a csacsacsa és rumba. Az órákat Dudlay Katalin táncpedagógus vezeti. Újabb vígjáték a Moravec produkciótól, ha lód, legyen testes. A Pécsi harmadik színház legújabb darabjában színpadon Gyednár Csekka, P. Petőc András, Tunyagi Bernadett, Bardóczi Attila, Kovács Dóra és Várfi Sándor. Előadás

0: gyermek születi felvonulás, kézműves vásár és különleges gasztronómiai élmények várnak október 2-a és 4-e között. Részletek Villány honlapján. Ismét offroad Berementen a Beremendi pályán. Egésznapos családi és gyerekprogramok, quad tesztelés, terepjárók, tűzoltó bemutató a Palkonya Újpetrei Önkéntes Tűzoltó Egyesülettel, este pedig retro diszkó. A részvétel és a pályahasználat ingyenes. Részletek az esemény Facebook oldalán. Offroad Beremend október 9-én és 10-én. A Pécsi Nemzeti Színházban októberben színpadra kerül a Páratlan Páros, az Esőember. Október 10-től végre megtekinthető a Pillangó Kisasszony. Majd jön az Ember tragédiája. A Pécsi Balett előadásában pedig a Mici Mackó lesz látható. Leírások, részletek pns.hu.
1: Ez volt a Rádió egy napi ajánló.
2: Frissülj fel az Edusó Family klasszikus kávéjával. Az 1 kg-os prémium minőségű szemes és őrölt kávé október 12-ig csak 4490 forint Komlón a Komló Marketben. További akciós termékek hihetetlen áron a Komló Marketben, Komlón 4 helyen.
3: Dolgozz velünk az élelmiszergyártásban, a PPP Kft. Élelmiszerfejlesztéssel és többek között a Wonderful Vitality termékek gyártásával foglalkozik, és folyamatosan bővíti termelési csapatát. Stabil munkahely, kiszámítható munkarend és hosszú távú munka lehetőség vár. Jelentkezz gépkezelőnek vagy termelési munkatársnak a www.munkapecs.hu oldalon, vagy küldd el önéletrajzod az álláskukac.munkapecs.hu címre.
4: Reklámot hallottál. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Molnár Kristóffal. Csak igazi, mai sláger megy. 90

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Rádió egy csak igazi mai sláger, mert hiába hülle hamar a levegő, azért nem érdemes az esti programokat sem kihagyni, pláne ha villányba hívnak. Ismét Vörösbor Fesztivált tartanak, a következő hónapot kezdhetjük így, hiszen október 2. és 4. között a villányi borvidék legnagyobb gasztronómia és borkulturális eseménye várja a látogatókat. A háromnapos rendezvény során péntektől vasárnapig koncertek, szüreti felvonulás, kézműves vásár, hagyományőrző programok dobják fel a települést, és persze a sztár fellépők sem hiányozhatnak. Többek közt jön Pápai Joci, Majka, a Grófhouse vagy éppen Rúzsa Magdi. A helyszínek jól ismertek, a hangulat pláne, szuper hétvégi program, ezt is felírhatod magadnak. Hozzunk még ötleteket, ahogy az igazi mai slágereket itt a rádió.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai sláger megy.

Nagyon kellemes délután tesz a Rádió egy, ahol csak igazi mai sláger megy, ahol tényleg igyekszünk a legfelkapottabb dalokból válogatni, így The Weeknd mellett sem lehet csak úgy elsétálni, pláne a Save Your Tears műve mellett. Hangszerelés szempontjából a 80-as éveket idézik meg, tipikusan egy táncolható hangzást akartak, egy nagyon szomorú mondani valóval, ugyanis egy keserű szakításról mesél az énekes, pontosabban egy olyan kapcsolat után néz vissza, amelyben mindketten sérültek. A végeredmény fantasztikus, pláne hogy Max Martin svéd sztár producer segített megalkotni, olyan giga előadókkal dolgozott együtt, mint Britney Spears, a Backstreet Boys, Katy Perry vagy éppen Taylor Swift. Ez pedig ezen a dalon is érződik. Na zenéljünk tovább, holnap dél és kettő között pedig a helyi baranyai témákkal. Jövünk vissza. Molnár Kristófot hallottad a 99,4-en.

0: mi játsszuk az igazi mai slágereket.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Ha a tojás nem lenne, fel kellene találni. Miért? Mert ha a tojás háromszorosan is teli találat, jó a testednek és az elmédnek, jó a bolygónak, és elképesztően finom. Sőt, most értékes ajándékokat is nyerhetsz vele. A részletekért kattints a tojás3x.eu oldalra. Az Európai Unió társfinanszírozásával megvalósuló kampány.
3: Csomagold ki a szabadság élményét és töltsd le az új FoxPost alkalmazást. Tedd zsebre és tartsd kézben Magyarország legnagyobb csomagautomata hálózatát bárhol, bármikor. Vedd át, add fel, kövess nyomon úgy, ahogy neked kényelmes. FoxPost. Csomagküldés a tozéig.
4: Stand up, mix up, kitch up, link up, eat it up.
5: Edzésre, munkába, vidd magaddal bárhová, kollagénes fehérje szelet a mindennapokra.
6: Rise up, eat smart.
7: Kedves Ginny, akkor a három kívánságom. Legyen díjmentes a látásvizsgálat az Optic World-ben. Kapjon mindenki akár 50% kedvezményt szemüveg keretre vagy lencsére, és ez mind a 61 Optic World üzletben legyen elérhető.
8: Ho-ho-ho. Ezer évet kellett várnom az első értelmes kívánságra. Már is teljesítve. Részletek ajándéklátásvizsgálat.hu.
9: Ősszel sincs megállás. Husqvarna prémium kertigépek most kedvezményes áron, október 31-ig a Husqvarna márka kereskedésekben. Készüljön fel velünk az őszre! Husqvarna.hu.
1: Reklámot hallottak.
0: 99.4 és 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
0: Rádió 1 napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
10: Ha táncolni szeretnél, akkor irány a Kaproncai Művészeti Iskola pécsi táncterme. Óvodásoktól egészen felnőtt korig várják a táncolni vágyokat külön gyermek és felnőtt tanfolyamokkal. Jöhet a keringő, a tangó, a quickstep, vagy éppen a szamba, a csacsacsa és rumba. Az órákat Dudlay Katalin táncpedagógus vezeti. Képernyőmentes hétvége gyerekeknek a Kishalsányi Pince soron október 2 és 4 között a Villányi Vörösbor Fesztivál ideje alatt. Egy hely, ahol a gyerek nem néző, hanem résztvevő. Lesz bőrművesség, nemezelés, ötvösség, de akár a hüvelykújas íjászat is kipróbálható. Bővebb info és jegyek www.harsanyliget.hu. A Villányi Vörösbor Fesztivál ismét három napon át várja a látogatókat borral, gasztronómiával és színes programokkal. Három nagy színpad, rengeteg sztár fellépő. Többek közt Pápai Jóci, Majka, a Group House, Rúzsa Magdi és Heinz Gábor Biga. Emellett koncertek, hagyományőrző programok, szüreti felvonulás, kézműves vásár és különleges gasztronómiai élmények várnak október 2-a és 4-e között. Részletek Villány honlapján. Újabb vígjáték a Moravec produkciótól. Ha lód, legyen testes. A Pécsi harmadik színház legújabb darabjában színpadon Gyebnár Csekka, P. Petőc András, Tunyogi Bernadett, Bardóczi Attila, Kovács Dóra és Várfi Sándor. Előadás október 2-a. Ismét offroad Berementen a Beremendi pályán. Egész napos családi és gyerekprogramok, quad tesztelés, terepjárók, tűzoltó bemutató a Palkonya Újpetrei Önkéntes Tűzoltó Egyesülettel, este pedig retro diszkó. A részvétel és a pályahasználat ingyenes. Részletek az esemény Facebook oldalán. Offroad Beremend október 9-én és 10-én. A Pécsi Nemzeti Színházban októberben színpadra kerül a Páratlan Páros, az Eső Ember. Október 10-től végre megtekinthető a Pillangó Kisasszony. Majd jön az Ember tragédiája. A Pécsi Balett előadásában pedig a Mici Mackó lesz látható. Leírások, részletek pns.hu.
0: Ez volt a Rádió 1 napi ajánló. Miért hallgatják egyre többen

új zene, ha új zene, akkor is rádió egy. Mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger. Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/Rádió1 Hungary, és kövess minket TikTokon is. Miért hallgatják egyre többen a Rádió 1-et? Mert

0: Ha új zene, akkor is Rádió 1. Mert egész nap csak igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottál. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most
1: Rádió
0: 1. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi

Rádió 1, csak igazi mai sláger, mert most Alex Warren, aki szinte a semmiből katapultált a legnagyobb szupersztárok közé, a dalaiból pedig árad az életigellés, a hála, ami nem csoda, mert nagyon-nagyon mélyről jött. Nagyon fiatalon tiniként megtapasztalta a nélkülözést, az utcán is élt egy ideig, illetve egy haverja kocsijában. Hát most pedig itt van, és gyártja a toplistás dalokat. Ezt most aktuálisan nagyon.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Fantasztikusan szép idő van az egész országban, és hát ameddig a szemen lát, ilyen 25 fokokat írnak az előrejelzésekben. Debrecenben például...
1: Gyönyörű napsütéses ősz.
0: Mónika szerint köszönjük.
2: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.
0: A jó hangulat támogatója pedig most a Milky Chance, ez a Stolen Dance a Rádió 1-en.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy a mikrofonnál Kismárti, Györki Attilának jó pihenést, és arra gondoltam, Rádió 1-esek, hogy elindítom az újabb játékunkat 0620 111, 111, de hát ezt már nem is kell mondani, mert gyakorlatilag non-stop csörög a telefon. Mindenki a konténer kulcsokért küzd meg egymással. Úgyhogy elindítottam a játékunkat, és elindítom nem sokára ezt az igazi mai slágert is. Ta-ta-ta-tam!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Egy kulcs, ami mindent nyit. Egy konténer, amiben minden van. Egy hallgató, aki mindent visz. Ez a Rádió Egy Konténer. Tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra Raval elektromos személyi autót, talán Gorenje háztartási gépeket, vagy egy 65 szolos Hisense TV-t, vagy akár egy 1 000 000 forint értékű Bosch Professional 18 voltos elektromos szerszámgép csomagot. Vajon mit rejt még a Rádió Egy Konténer? Október 9-én minden kiderül a Duna Plázánál a Rádió Egy és Balázsi nagy konténernyitó partiján.

0: és megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. Egy kulcs, ami mindent nyit.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: 99.4 és 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió E! Folytatódik!

0: Rádió 1, csak igazi mai slágermegy és őrült izgalmas pillanatok, egy újabb konténerjátékhoz érkeztünk.
1: Ja, Zsigmond Rita vagyok.
0: Szia Rita, honnan csöröksz?
1: Pécsről.
0: Na, és mi az, amit nagyon szeretnél a konténerből magadénak tudni?
1: Hú, mindent.
0: Így eljátszottál a gondolattal? Lefeküdtél aludni magadhoz túlszor a takarót, és így elképzelted, hogy tiéd a kocsi, a rába elek.
1: Hát, figyelj, az a fő, igen.
0: Igen? Eltaláltam?
1: Igen, azt nagyon szeretném, azt nagyon.
0: Egyébként brutál sok minden van a konténerben. Nem is tudom, hogy milyen érzés lehet ennyi mindent egyszerre nyerni. Azt már tudom, hogy ebben az órában a tizedik vagy.
1: Ahú, de jó!
0: És hogyha még a szlogent is mondod, akkor mondom a jó hírt.
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
0: Tiéd a konténerkulcs!
1: Köszönöm! Köszi szépen! Hát na, nagyon boldog ez a mai napomat, hogy hát fogorvos után.
0: Ó, egy metalépéssel közelebb kerültél álmaid konténerhez. Már fogászati kezeléssel kezdted a keddet?
1: Igen.
0: Adtál a jó dolgoknak, de legalább letudtál, és milyen jó az időzítés, nem, hogy utána
1: jött
0: a jó.
1: Szuper vagy, köszönöm.
0: Szurkolok neked is, így ismeretlenül, fontos, hogy most ne tedd le a telefont, jó?
1: Nem teszem, köszönöm szépen.
0: Fontos info, október 9-én minden kiderül. Reggel 6 és 10 óra között jön a Rádió 1 és Balázsék nagy konténer nyitó bulia. A helyszín a Duna Plaza, ez még egy nagyon fontos paraméter. A következő órában is fogunk játszani, aki esetleg most erről lecsúszott volna.

0: A Rádió Egyen csak igazi mai sláger megy, és hát miközben itt megy a nagy harc a konténerjátékért, a kulcsokért természetesen, folyamatosan jönnek a top 500 voksok. Jani, te mikre voksolsz? Szia!
1: Sziasztok, én a Baker Matt Baiana című számot szeretném.
0: És a Matt Sasszerű féle Baianára is jött egy voks. Pedig már Tibitől kaptam a 0620 311

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Egy kulcs, ami mindent nyit. Egy konténer, amiben minden van. Egy hallgató, aki mindent visz. Ez a Rádió Egy Konténer. Tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Talán egy új kupon.

Family Resortban. Vajon mit rejt még a rádió egy konténer? Október 9-én minden kiderül a Dunaplázánál a Rádió 1 és Balázsi nagy konténernyitó partiján.

0: és megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját. És a rádió egy konténert. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. Egy kulcs, ami mindent nyit.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Csomagold ki a szabadság élményét és töltsd le az új FoxPost alkalmazást. Tedd zsebre és tartsd kézben Magyarország legnagyobb csomagautomata hálózatát bárhol, bármikor. Vedd át, add fel, kövess nyomon úgy, ahogy neked kényelmes. FoxPost. Csomagküldés a tozéig.
3: Pirítós vagy szendvics? A Metro hétindító ajánlatában a többféle Roberto szeletelt kenyér 400 g-os kiszerelésben két darab vásárlása esetén darabja most csak bruttó 439 forint szeptember 28-a és 30-a között. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a metroajánlatok.hu-n. Metro nagy kereskedelem.
4: Elektromos fűtőpanel?
5: Igen. Nordart.hu.
4: Gyors és ingyenes kiszállítás?
5: Igen. Nordart.hu.
4: 5 év cseregarancia?
5: Igen. Nordart.hu.
4: Norvég minőség a forgalmazótól?
5: Igen. Nordart.hu.
4: Rendeljünk?
5: Igen. Nordart.hu.
6: Stand up, mix up, catch up, link up, eat it up.
7: Edzésre, munkába, vidd magaddal bárhová, kollagénes fehérje szelet a mindennapokra.
8: Olajcsere, kezdje a Bárti autónál! Minden 4 literes Castrol-Edge 5V30-as motorolajhoz 2500 forintos, egy évig levásárolható Bárti autó vásárlási utalványt adunk ajándékba. Az akció szeptember 15-től szeptember 30-áig tart. További részletek a bartiauto.hu oldalon.
9: Ősszel sincs megállás. Husqvarna prémium kertigépek most kedvezményes áron, október 31-ig a Husqvarna márka kereskedésekben. Készüljön fel velünk az őszre. Husqvarna.hu.
10: Beköszöntött a Halloween a Burger Kingben. Engedd, hogy téged is megkísértsen a Boohoo Whopper fokhagymás Vampire Killer szósszal, két szelet cheddarral, friss zöldségekkel és narancssárga bucival. Szedd össze minden bátorságod és irány a legközelebbi Burger King étterem. Burger King. Pont ahogy szereted.
1: Reklámot hallottak.
0: 99.4 és 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
0: Rádió egy napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
11: Ha táncolni szeretnél, akkor irány a Kaproncai Művészeti Iskola Pécsi Táncterme. Óvodásoktól egészen felnőtt korig várják a táncolni vágyokat, külön gyermek és felnőtt tanfolyamokkal. Jöhet a keringő, a tangó, a quickstep, vagy éppen a szamba, a csacsacsa és rumba. Az órákat Dudlay Katalin táncpedagógus vezeti. Újabb vígjáték a Moravec produkciótól. Ha lód, legyen testes. A Pécsi harmadik színház legújabb darabjában színpadon Gyednár Csekka, P. Petőc András, Tonyagi Bernadett, Bardóczi Attila, Kovács Dóra és Várfi Sándor. Előadás október 2-a. Képernyőmentes hétvége gyerekeknek a Kisharsányi Pince soron október 2 és 4 között a Villányi Vörösbor Fesztivál ideje alatt. Egy hely, ahol a gyerek nem néző, hanem résztvevő. Lesz bőrművesség, nemezelés, ötvösség, de akár a hüvelykújas íjászat is kipróbálható. Bővebb info és jegyek www.harsanyliget.hu. A Villányi Vörösbor Fesztivál ismét 3 napon át várja a látogatókat borral, gasztronómiával és színes programokkal. 3 nagy színpad, rengeteg sztár fellépő. Többek közt Pápai Joci, Majka, a Groove House, Rúzsa Magdi és Heinz Gábor Viga. Emellett koncertek, hagyományőrző programok, születi felvonulás, kézműves vásár és különleges gasztronómiai élmények várnak október 2-a és 4-e között. Részletek Villány honlapján. Ismét offroad Berementen a Beremendi pályán. Egész napos családi és gyerekprogramok, quad tesztelés, terepjárók, tűzoltó bemutató a Palkonya Újpetrei Önkéntes Tűzoltó Egyesülettel, este pedig retro diszkó. A részvétel és a pályahasználat ingyenes. Részletek az esemény Facebook oldalán. Offroad Beremend október 9-én és 10-én. A Pécsi Nemzeti Színházban októberben színpadra kerül a Páratlan Páros. Az Eső Ember október 10-től végre megtekinthető a Pillangó Kisasszony. Majd jön az Ember tragédiája. A Pécsi Balett előadásában pedig a Mici Mackó lesz látható. Leírások, részletek bns.hu.
0: Ez volt a Rádió egy napi ajánló. Kedves hallgatóink! Ezen a héten mérik a Rádió egy hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a Rádió egyet. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a Rádió egyet. Köszönjük!
12: Köszönjük!
0: Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy. Miért szeretitek egyre többen a Rádió 1-et?
0: Mert itt szólnak az igazi mai slágerek.

0: Rozi ma is láger megy. Reklámot hallottál. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi mai

0: Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. A mikrofonnál Kis Márti, Györk Attilának jó pihenést, és annyit ígérhetek, hogy ez a zenei óra is változatos lesz. Ray Dalton, Calvin Harris, Loi, és hogy maradjunk a német előadóknál, most Kamrádot húztam elő a kalapból. 25 fokos napi csúcsok mellett egyre nagyobb lesz a hőingadozás napközben. Azt hiszem, hogy akár 25 fok különbség is lehet az éjszaka és a nappal között.
1: Az időjárás jelentés támogatója a gumi.hu, a Castrol motorolajok forgalmazója.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger, mert Jani pedig kérdezi, hogy mi a trükkje a játékba bekerülésnek. Hát Jani, ez a szerencsén is múlik, illetve azt kérdezted, hogy mikor kell telefonálni. Most! Mert hogy indítom a játékot, ha szeretne valaki egy kulcsot a Rádió 1 konténerhez, már tárcsázhat is 10-ként.
1: Hey, I'm Blondish, and you're listening to Radio 1.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, és folyamatosan csörög, de tényleg szó szerint a telefon, mindenki a kulcsokért hív minket. A Rádió 1 konténer játékunk dübörög tovább. Ebben az órában is egy valakit kerestünk, a 10. Rádió 1-est.
1: Szia, Balázs vagyok, a játékra jelentkeznék.
0: Szia, Balázs! Honnan telefonálsz?
1: Litérrel.
0: Mit csinálsz közben?
1: Dolgozok, burkolok.
0: Burkolsz, és félfüllel hallgatod a Rádió 1-et, tudod, hogy mikor van a játék? Orroddal már a automatikus tárcsázásra rányomták, gondolom.
1: Hát nem, de folyamatosan nyom, nagyon sokszor iszterok benneteket. Sokszor kicsöröz, de nem kapcsolt a rázsba.
0: És eddig nem volt semmi kapás.
1: Eddig nem.
0: Balázs, mi a tipped, hogy most hanyadik vagy ebben az órában?
1: Hát remélem a 10.
0: Hát persze, hogy a 10.
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy!
0: Ez pedig azt jelenti, hogy tiéd a konténer kulcs, Balázs, már teljesen más kedvel fogsz burkolni tovább, természetes
1: köszönöm.
0: Lesz a mosolyod, megcsináltam.
1: Köszönöm.
0: Mi az, amiről így álmodozol, ami tudod, hogy benne van a konténerben, mert annyi mindenről tudunk, Cupra Raval, elektromos személyautó, azt az egyhetes családi pihi.
1: Mindegy, csak valami.
0: Ne tedd le a telefont, jó, felvesztük az adataidat.
1: Köszi, szia.
0: Alex Kenji igazi mai slágerét már bekészítettem, jön a Bambulé, és mutatom a legfontosabb tudnivalókat, például a konténernyitásról.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Egy kulcs, ami mindent nyit. Egy konténer, amiben minden van. Egy hallgató, aki mindent visz. Ez a Rádió Egy Konténer. Tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra Raval elektromos személyi autót, talán Gorenje háztartási gépeket, vagy egy 65 szolos Hisense TV-t, vagy akár egy 1 millió forint értékű Bosch Professional 18 voltos elektromos szerszámgép csomagot. Vajon mit rejt még a Rádió Egy Konténer? Október 9-én minden kiderül a Duna Plázánál a Rádió 1 és Balázsi nagy konténernyitó partiján.

0: mondja a szlogent!
1: Rádió 1 a Gigabit Mai Slágerben!
0: És megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját! És a Rádió 1 konténert! Ez Magyarország őrült kulcsvadászata! A tét egy konténernyi ajándék! Rádió 1 konténer! Egy kulcs, ami mindent nyit!
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 99.4 és 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Rádió 1, csak igazi mai slágermegy, a mikrofonnál Kismárti. Üdv mindenkinek! Lloyd hozom egyenesen Németországból, ő egy Z-generációs énekesnő, és nekem olyan visszahúzódó lánynak tűnik, de ez lehet, hogy csak a látszat, mert hogy nagyon közel állnak hozzá a tévés show műsorok. Hát egyrészt egy ilyenben tűnt fel annak idején a The Voice Kids német verziójában, illetve tavaly előtt megnyerte a német állarcos énekest pandának öltözve. Hozom már is Lloyd!
1: Hey Hungary, it's Loy
2: and David Quintez.
1: And this is our new single,
2: Golden Summer, on Radio 1.

0: Rádió S, csak igazi mai sláger megy. Az igazi mai slágerek pedig két órán át mixben szólnak 5 és 7 között. Jön a Rádió egy Live Mix Juhász Gergővel és Pure Beat-tel, és jönnek a Top 500 voksok is. Ezt írta például Johnny Békés Csabáról. Hello Márti, a Top 500 szavazatom Avicii, The Nights. Vettem Johnny Békés Csabáról, és az a jó hírem, hogy egyébként szól majd ez a dal a következő órában, és mutatom azt is, hogy mivel indulunk.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Egy kulcs, ami mindent nyit. Egy konténer, amiben minden van. Egy hallgató, aki mindent visz. Ez a Rádió egy konténer. Tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Talán egy új kulcs?

Reggeli Resortban. Vajon mit rejt még a rádió egy konténer? Október 9-én minden kiderül a Dunaplázánál a Rádió 1 és Balázsi nagy konténernyitó partiján.

és megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. Egy kulcs, ami mindent nyit.

0: Anni vagyok.
1: Sziasztok, én Gyuri vagyok.
2: Mi vagyunk a Diszkosik.
3: Köszönjük, hogy 2026-ban is a Rádió Egyet hallgatjátok, és így a 15-59-es korcsoportban a leghallgatottabb adó országosan ismét a Rádió Egy lett.
4: Eddig önök hallgattak, most a Rádió Egy hallgat önökre.
5: Újra jön
4: a Top 500.
5: A Top 500.
4: A Fox Post applikációja támogatásával. Mondja el újra, mi a kedvenc dala, melyik előadóért rajong a legjobban, melyik nagy slágert hallgatná meg. És a Rádió Egy lejátsza a Top 500-ba. A Top 500-ban.
6: Mi hallgatunk önökre. Hívja a Rádió Egy Top 500 forró drótját. 0620 311 111. Írjon e-mail top500@radio1.hu, vagy üzenje meg Facebookon, mi a kedvenc dala. Szavazzon!
4: Szavazzon! Még nagyobb változatosságot akar. Taylor Swift! David Guetta! Eva Max! Rihanna, Minelli,

0: elmúlt 20 év legjobb 500 dalának listája. Újra jön a Top 500 a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Belégzés, kilégzés, belégzés.
3: Ugye milyen egyszerű, de náthásan a legegyszerűbb dolgok sem működnek. A nátha orrtüneteire válassza a Reventil orrsprét.
4: A Reventil orrspré enyhíti az ordugulást, orrfolyást és segíti az ornyákahártya regenerációját. Tartósítószermentes és nem okoz hozzászokást. Vatikában vény nélkül kapható gyógyászati segédeszköz.
5: A Reventil orrspré törődik az orrával.
3: A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
6: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval is várunk. Például szeptember 28-ától 30-áig 700 g laktózmentes trapista sajt 17% kedvezménnyel csak 1825, a füge darabja 56% kedvezménnyel csak 129 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
7: Közeleg a fűtési szezon. A klímák és hőszivattyúk hűtőmódból fűtésre kapcsolnak. Válasz Panasonic hőszivattyút most ajándékcloud modullal, hogy bárhonnan beállíthasd otthonod melegét. Keresd a szatmári üzleteiben, vagy a szatmári.hu-n.
8: Autók szenvedéllyel, szeretettel. 35 éve önökkel, önökért. Hovány Márton vagyok, a cégcsoport vezetője. Amikor autókereskedő lettem, egy dologban biztos voltam. Sikeres csak úgy lehetek, ha a legjobbat nyújtom ügyfeleimnek, és egy lépéssel mindig a versenytársak előtt járok. Nagy utat tettünk meg, hittünk a minőségben és a szorgalom erejében. Az elmúlt évtizedekben 450 munkatársammal arra törekedtünk, hogy a legjobb személyre szabott ügyfélélmény nyújthassuk önöknek, feleink bizalmának köszönhetően számos hazai és nemzetközi elismerésben részesültünk. Közel 100 000 új autót értékesítettünk, több mint 50 000 elégedett ügyfélnek. Köszönjük, hogy minket választottak, ígérem, hogy a következő években is azon dolgozunk, hogy a legjobbak legyünk és megfeleljünk az önök legmagasabb igényeinek. Mi versenyzünk, az eredmény az önöké.
9: Hovány csoport, a világ élvonalában.
1: Reklámot hallottak.
0: 99.4 és 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz.

Közlekedési információk már is. A Rádió Egyen, hát 4 óra után járunk, úgyhogy elindult a suli, óvijárat, a hazamenetel a munkahelyről, ezt az utakon is lehet érezni. Erős a forgalom Budapesten a Hegyalja úton mindkét irányban, a Műegyetem rakparton, a Szabadsághíd és a Petőfi híd között, és műszaki mentés van az M7-es autópályán a főváros felé, Siófok környékén, mert egy kamion kereke még korábban kigyulladt. Ez a 130-as kilométernél van, úgyhogy ezért van zárva a külső sáv. Balesetmentes közlekedés mindenkinek. A közlekedési infók után pedig kedvenc Teddy Mackónk a folytatásban. Teddy Swims.

0: Rádió 1 csak igazi mai slágermegy, és elképesztő Rádió 1-esek. Tényleg szó szerint non-stop csörög a telefonunk. Mindenki be akar kerülni adásba, és kulcsot akar a Rádió 1 konténerhez. De ebben az órában is csak egy valaki kaphat kulcsot, aki tizedikként hívott minket.
1: Szia, Marietta vagyok. Mondd, hogy sikerült, játszani szeretnék.
0: Szia, Marietta, honnan hívsz?
1: Miskolcról. A játék eleje óta folyamatosan több telefonnal próbálkozom. Folyamatosan a saját telefonomról, a páromiról, meg most éppen még az anyósomiról is egyszerre háromról.
0: Hát figyelj, akkor itt akinek mágikus ereje van a családban, az az anyósod. Mert hogy a tizedik vagy!
1: Úristen, köszönöm szépen! Úristen, tényleg?
0: Komolyan!
1: Végre! Jaj, de jó! A rádió csak igazi mai sláger megy.
0: Azt hittem, hogy elájulsz közben. Hát ez az, megcsináltad, adom már is a kulcsot. Ez azt jelenti, hogy te is esélyes vagy arra, hogy kinyisd a Rádió 1 konténert. Ugye tele van már most nagyértékű nyereményekkel, és várja a nyitás pillanatát a konténerünk. Ez október 9-én lesz, reggel 6 és 10 között Balázsék nagy konténer nyitó bulián. Minden ezzel kapcsolatos tudnivaló ott van a weboldalunkon.
1: Jó, rendben, nagyon szépen köszönöm még egyszer. Nagyon-nagyon boldog vagyok.
0: Szia, Marietta, hello!
1: Köszönöm, szép napot!
0: Játék legközelebb Juhász Gergőnél lesz, és erre a dalra bulizunk szinte mindjárt.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval is várunk. Szeptember 24-től 30-áig a Bécsi Virsli 28% kedvezménnyel csak 999, 400 g majonézes saláta 37% kedvezménnyel csak 499 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
4: Válaszd a többet. Több kényelem, több technológia, több lehetőség. Ismerd meg a megújult MG ZS-t akár 360 fokos HD-tolató kamerával, vagy panoráma napfénytetővel. Elérhető öntöltő hibrid plusz hajtással, vagy benzines kivitelben már 6.699.000 forinttól. MG. Find your more.
5: Visszatért a keddi kosár a KFC-be. 12 csirkerész, helyben fogyasztással csak 2790 forint. Várunk kedden a KFC-ben.
6: Ez az alaplésó. Mai fogásunk a sületlen megoldás. Hozzávalók, egy adag kapkodás, egy csipet elszántság, keverjük össze és bízzunk benne, hogy nyerünk vele sok pénzt, így egy váratlan kiadásra is jut belőle.
7: Elég! A Cofidis megújuló hitel pont erre való. Újra töltődő hitelkeret, ami bármikor díjmentesen rendelkezésre áll. THM 25,24%. A tájékoztatás nem teljes körű, részletek a cofidis.hu.
8: Ősszel sincs megállás. Husqvarna prémium kertigépek most kedvezményes áron, október 31-ig a Husqvarna márka kereskedésekben. Készüljön fel velünk az őszre. Husqvarna.hu.
9: Ki bírnál egy gyűjtőhelyedben 900 km autózást megállás nélkül? Próbáld ki! Leapmotor B10 hibrid EV, benzin és elektromos motor, akár 900 km-es hatótáv. Az útközbeni pihenés csak rajtad múlik. Leapmotor B10 hibrid EV most 11.950.000 forinttól a készleterejéig. Leapmotor.net/hu.
10: Az állatok világnapja nem csak a kicsi, a nagy, a tollas, a bundás és a pikkelyes állatoké. A Fresznapban ez a te napod is. Vásárolj legalább 15.000 forintért és 15% kedvezményt adunk mindenre. Várunk üzleteinkben október 4-én az állatok világnapján. Részletek a fresznap.hu-n. Fresznap. Mindent a kedvencekért.
11: Jöhet egy ajándék Big Mac. Október 1-e és 4-e között te is lecsaphatsz rá, ha Big Mac szendvicset vagy menüt vásárolsz a résztvevő Mackey éttermekben. Az ajánlat házhoz szállítás esetén nem elérhető. Részletek a mcdonalds.com oldalon.
12: 16 éven aluliaknak nem ajánlott. Egy katasztrofális méretű végjáték.
13: Tigör rántott bele minket, Tigör is fog kiúzni belőle minket.
12: Tom Cruise főszereplésével.
13: Kidolgozom a sztorit.
12: Az Oscar-díjas Alejandro Iñárritu filmje.
13: A kőkemény igazság így. Bam-bam-bam!
12: Tigör.
13: Na, ez jól esik, igaz?
12: A mozikban.
2: Reklámot hallottak.
14: 99.4 és 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Oh,

A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Közlekedési információk már is a Rádió 1-en. Sanya jelezte, hogy torlódik az M5-ös a főváros felé a Dabas-Újhartyán csomópont környékén. Köszönjük. És van a fővárosból is egy közlekedési info. Erős a forgalom a Károly körúton az Erzsébet tértől a Blaha felé. Diszkozunk a folytatásban itt a Rádió 1-en, nem sokára Calvin Harrisékkel, most pedig Purple Disco Machine, a mester érkezik. A

sláger megy, 5 után pedig mixben szólnak az igazi mai slágerek. 2 órán át a rádió egy live mixben Pure Beat-et terelgeti majd Juhász Gergő a lemezjátszókhoz. Élő kívánság műsor is lesz. 8-tól diszkosít a Summer Is My Radio Show. Én Kismárti voltam. Cyril cimboránkat húztam most elő a kalapból.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Egy kulcs, ami mindent nyit. Egy konténer, amiben minden van. Egy hallgató, aki mindent visz. Ez a Rádió Egy Konténer. Tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra Raval elektromos személyi autót, talán Gorenje háztartási gépeket, vagy egy 65 szolos Hisense TV-t, vagy akár egy 1 millió forint értékű Bosch Professional 18 voltos elektromos szerszámgép csomagot. Vajon mit rejt még a Rádió Egy Konténer? Október 9-én minden kiderül a Dunaplázánál a Rádió Egy és Balázsi nagy konténernyitó partiján.

0: mondja a szlogent.
1: Rádió 1 Szakik a Tivai Szlogenben!
0: És megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját. És a Rádió 1 konténert. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió 1 konténer. Egy kulcs, ami mindent nyit.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: GRI energiahatékony hőszivattyúk és fűtésre optimalizált légkondicionálók hazánk és a világ első számú klímamárkájától. GRI légkondicionáló. Az otthon nyugalma. Akár 10 év garanciával.
4: Ön mekkora kedvezményt tart igazán nagynak? 10%? Hát nem semmi, de nem is sok. 20? Az már komolyabb. 30? Kihagyhatatlan. Mercedes-Benz Evito Base Edition modellek vállalkozások számára most akár 30% kedvezménnyel. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a Mercedes-Benz márka kereskedésekben és a mercedes-benz.hu/Evito oldalon.
5: Ha a tojás nem lenne, fel kellene találni. Miért? Mert ha a tojás háromszorosan is teli találat, jó a testednek és az elmédnek, jó a bolygónak és elképesztően finom. Sőt, most értékes ajándékokat is nyerhetsz vele. A részletekért kattints a tojás3x.eu oldalra. Az Európai Unió társfinanszírozásával megvalósuló kampány.
6: Pirítós vagy szendvics? A Metro hétindító ajánlatában a többféle Roberto szeletelt kenyér 400 g-os kiszerelésben két darab vásárlása esetén darabja most csak bruttó 439 forint szeptember 28-a és 30-a között. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a metroajánlatok.hu-n. Metro nagy kereskedelem.
7: Ki bírnál egy gyűjtőhelyedben 900 km autózást megállás nélkül? Próbáld ki! Leapmotor B10 hibrid EV, benzin és elektromos motor, akár 900 km-es hatótáv. Az útközbeni pihenés csak rajtad múlik. Leapmotor B10 hibrid EV most 11.950.000 forinttól a készleterejéig. Leapmotor.net/hu.
8: Mancs kuponnapok a Rossmannban. Szeptember 28-a és október 4-e között 36 kuponnal várunk, melyeket üzleteinkben és az online drogériában is beválthatsz. Purina, Gourmet, Previtál, Felix, Pedigree és még sok más márka vár 20 vagy akár 30% kedvezménnyel. Szerezd be a kuponfüzetet Rossmann Plus tagként ingyenesen.
9: Jöhet egy ajándék Big Mac. Október 1-e és 4-e között te is lecsaphatsz rá, ha Big Mac szendvicset vagy menüt vásárolsz a résztvevő Mackey éttermekben. Az ajánlat házhoz szállítás esetén nem elérhető. Részletek a mcdonalds.com oldalon.
10: Befér minden? Kérdezze meg a szülőket. Kényelmes? Kérdezze meg a gyerekeket. Jó vezetni? Na ez döntse el ön. Próbálja ki a Korandót október 1 és 10 között a KGM műtéten, ahol kedvezményes téli kerék ajánlata várjuk. Most 7.499.000 forinttól. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a márka kereskedésekben vagy a kgmhungary.hu-n.
11: Újra itt a Verbaked az Orlentől. Próbáltad már a prémium dízel üzemanyagunkat? Most megint megteheted a normál gázolajárán. Tankolj az Orlennél keddenként prémium Verba dízelt a normál Effekta dízel áráért szeptember 29-ig. Sőt, az új Orlen appal további 10 forint kedvezményt kapsz literenként 20 liter tankolása felett. Orlen, mindig veled az úton.
2: Reklámot hallottak.
0: 99.4 és 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: egy. Indul a Rádió egy Live Mix az igazi mai slágerekkel. A lemezjátszók mögött Pure Beat, a házigazda Juhász Gergő. Csak igazi mai sláger megy.
0: Rádió.
2: Pontosan délután 5 óra van. Hello mindenkinek, innentől mixelünk méghozzá két teljes órán át. Ma a Rádió egy Live Mixben Pure Beat itt mellettem a lemezjátszóknál. Szevasz Pure Beat!
3: Csoki, szevasztok srácok! Hello Gerikém, kellemes délután mindenkinek!
2: Tele lesz extra zenékkel ez a következő két óra, olyan különlegességekkel, amiket garantáltan nem hallhattok sehol máshol. Keveset fogunk dumálni, induljunk el!
3: A Rádió egy egyik kedvenc előadójával indulunk. Érkezik Kamrád és a Be Mine című track Luba remixében. Ezzel kezdünk itt a Rádió 1-en, a Live Mixben.
4: Hey everyone, this is Kamrád and you're listening to Radio 1.

0: Fever Dream. A Rádió 1-et halljátok, ez a Rádió 1 Live Mix. Két órában mellettem Pure Beat a lemezjátszóknál. Közlekedési információk jönnek. Kigyulladt egy kamion kereke az M7-es autópályán Budapest felé, Siófok térségében a 103-as kilométernél. Mellette egy sávot zárva tartanak, Budapesten pedig baleset történt az Erzsébet hídon, a Pesti híd főnél, valamint a Margit körúton is a Keleti Károly utcánál. Mindenkinek jó utat! Egy üzenet, Geri, beteszel nekem valami őszi eset, léci vagy cserépkályhásat? Úgy értem, hátteret, írja Árven. Hát Árven, kérésed számunkra parancs, egy olyan gyönyörű őszi hátteret találtunk itt a Pure Beat-tel, hogy szerintem ennél jobb a világon nincs. Van benne kandalló, van rajta kutya, van rajta ló, van rajta boci, a háttérben egy szép tea, könyv, őszi falevelek.
1: Tök.
0: Igen, tök lámpások, minden, gyertyák, nagyon ősz, nagyon. Nagyon szép.
1: Nagyon ősz.
0: Ezt láthatjátok ti is, hogyha nézitek az online közvetítésünket a YouTube csatornán. 0623111111, ez az SMS és Viber számunk. Na, mivel megyünk tovább?
2: 2010-ben ugrunk vissza, amikor a francia világszer DJ David Guetta ezzel a trackkel megjelent. Én amúgy ezt az időszakot hívom David Guetta aranykorának, hiszen ebben az időszakban jelentek meg David Guetta legidőtállóbb dalai. A következő például nem más, mint a Memories, ezzel megyünk tovább itt a Rádió 1-en, a Live Mixben. At the turntables now. Pure Beat.

0: Mixel két órán át élőben itt mellettem a stúdióban. Hevos kacok, ez egy üzenet, ez a kert aztán beletkezve, még a tárcsa is könnyebben szalad a traktor után. Üdvözlettel Imi Békésről.
1: Ez igen, szerve van szó.
0: Sziasztok, nagyon jók vagytok, csak így tovább éppen nyomom a kondit itthon, és közben pörgök a szuper számokra. Üdvözlettel Krisz.
1: Köszönjük szépen.
0: Igen, a zsír, jó edzés neked. Halihó Geri, lesz ma még kulcsos játék? Kérdezi valaki SMS-ben. Lesz, nem ebben az órában, nem is a következőben, hanem majd az azutániban 7 és 8 között. Két kulcsot is nyerhettek a rádió egy konténerhez, amiben tel is tele van ajándékokkal, viszont 5-től 7-ig minden csak a mixekről szól nálunk délutánonként. Menjünk is tovább.
1: A House Tech House nagy ágyúi jönnek, méghozzá Armand Van Helden, Mark Knight és D. Ramirez érkezik, és mielőtt mindenki azt gondolja, hogy atomveretés érkezik, a srácok megmutatnák, hogy igazán tudnak rádióbarát house zenét készíteni. Érkezik a You, ezzel menjünk tovább. Itt a Rádió 1-en, a Live Mixben. At the turntables now.

0: igazi mai slágerek élőben mixelve. Élőben mixelve. Ez a Rádió Egy Live Mix. 5-től 7-ig. 5-től 7-ig. A lemezjátszóknál. Pure Beat.
1: Rádió Egy Live Mix.

0: Lady Gaga és a Bloody Mary Esquire fantasztikus átiratában a Rádió 1-en. Ez a Rádió 1 Live Mix 2 órában, mellettem Pure Beat a lemezjátszóknál. Sziasztok, simán visszanevezhetnétek a műsort Summer Editionre, annyira jó az idő, írja valaki.
1: Hát amúgy igen, itt vagyunk izébe, pólóba.
0: Abszolút, tényleg még tart az indián nyár, de a műsor marad Rádió 1 Live Mix, viszont 2 órás innentől. Sziasztok urak, Pure Beat, öröm hallgatni a zeneidet két dolog miatt is. Az egyik, hogy újabban keveset hallgatok rádiót, annyi a munka, így régen hallottam az általad játszott zenéket. A másik pedig, hogy hamarosan vége a műszaknak. Pacsi, nektek Petya.
1: Hát akkor tessék sűrűbben hallgatni minket, kérem
0: így
1: szépen.
0: Igaz. Nagyon rövid hidratációs szünetet tartunk, iszunk egy csomó szűrt vizet a Pure Beat-tel, aztán pedig itt vagyunk még egy órán át veletek, jó?
1: Hozzuk a legnagyobb slágereket.
0: Jövünk vissza mindjárt, maradjatok!
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Egy kulcs, ami mindent nyit. Egy konténer, amiben minden van. Egy hallgató, aki mindent visz. Ez a Rádió Egy Konténer. Tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Talán egy új kulcs?

Family Resortban. Vajon mit rejt még a rádió egy konténer? Október 9-én minden kiderül a Dunaplázánál a Rádió 1 és Balázsi nagy konténernyitó partiján.

0: mondja a szlogent.
1: Rádió 1 igazi mai slágerben!
0: És megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját. És a Rádió 1 konténer. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió 1 konténer. Egy kulcs, ami mindent nyit.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Ön mekkora kedvezményt tart igazán nagynak? 10%? Hát nem semmi, de nem is sok. 20? Az már komolyabb. 30? Kihagyhatatlan. Mercedes-Benz Elvito Base Edition modellek vállalkozások számára most akár 30% kedvezménnyel. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a Mercedes-Benz márka kereskedésekben és a mercedes-benz.hu/Elvito oldalon.
4: Csomagold ki a szabadság élményét és töltsd le az új FoxPost alkalmazást. Tedd zsebre és tartsd kézben Magyarország legnagyobb csomagautomata hálózatát bárhol, bármikor. Vedd át. Add fel, kövess nyomon úgy, ahogy neked kényelmes. FoxPost. Csomagküldés a tozéig.
5: Közeleg a fűtési szezon. A klímák és hőszivattyúk hűtőmódból fűtésre kapcsolnak. Válasz Panasonic hőszivattyút most ajándékcloud modullal, hogy bárhonnan beállíthasd otthonod melegét. Keresd a Szatmári üzleteiben, vagy a szatmari.hu-n.
6: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval is várunk. Például szeptember 28-ától 30-áig 700 g laktózmentes trapista sajt 17% kedvezménnyel csak 1825, a füge darabja 56% kedvezménnyel csak 129 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
7: Újra itt a Vervaked az Orlentől. Próbáltad már a prémium dízel üzemanyagunkat? Most megint megteheted a normál gázolajárán. Tankolj az Orlennél keddenként prémium Verva dízelt a normál Effekta dízel áráért szeptember 29-éig. Sőt, az új Orlen-appal további 10 forint kedvezményt kapsz literenként 20 liter tankolása felett. Orlen, mindig veled az úton.
8: Amikor ő nincs rendben, akkor én sem vagyok nyugodt.
9: A kicsik bélflórájának támogatására Protexin Restore Baby, neked pedig Protexin Balance probiotikumok. Egyensúly az egész családnak.
10: Önnek a Protexin kell.
11: Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmény. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
12: Válaszd a többet. Több kényelem, több technológia, több lehetőség. Ismerd meg a megújult MG ZS-t akár 360 fokos HD-tolató kamerával, vagy panoráma napfénytetővel. Elérhető öntöltő hibrid plusz hajtással, vagy benzines kivitelben már 6.699.000 forinttól. MG. Find your more.
13: Visszatért a keddi kosár a KFC-be. 12 csirkerész helyben fogyasztással csak 2790 forint. Várunk kedden a KFC-ben.
14: Ez az alaplésó. Mai fogásunk a sületlen megoldás. Hozzávalók, egy adag kapkodás, egy csipet elszántság, keverjük össze és bízzunk benne, hogy nyerünk vele sok pénzt, így egy váratlan kiadásra is jut belőle.
15: Elég! A Cofidis megújuló hitel pont erre való. Újra töltődő hitelkeret, ami bármikor díjmentesen rendelkezésre áll. THM 25,24%. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a cofidis.hu.
16: Kedves Ginny, akkor a három kívánságom. Legyen díjmentes a látásvizsgálat az Optic World-ben. Kapjon mindenki akár 50% kedvezményt szemüvegkeretre vagy lencsére, és ez mind a 61 Optic World üzletben legyen elérhető.
17: Hó, ezer évet kellett várnom az első értelmes kívánságra. Már is teljesítve. Részletek ajándéklátásvizsgálat.hu.
18: Aszta, ez mi volt?
19: Várj csak, ezt tudom. Kicsi, fürge, elektromos, és imádom. Ez a Leapmotor T03.
18: Leapmotor T03. Magyarország legolcsóbb tisztán elektromos új autója. 6.800.000 forinttól. Készletről azonnal. Leapmotor.net/hu.
1: Jöhet egy ajándék Big Mac. Október 1-e és 4-e között te is lecsaphatsz rá, ha Big Mac szendvicset vagy menüt vásárolsz a résztvevő Mackey éttermekben. Az ajánlat házhoz szállítás esetén nem elérhető. Részletek a mcdonalds.com oldalon.
6: Stand up, mix up, kitch up, link up, eat it up.
14: Edzésre, munkába, vidd magaddal bárhová, kollagénes fehérje szelet a mindennapokra.
5: Rise up, eat smart.
20: Autók szenvedéllyel, szeretettel. 35 éve önökkel, önökért. Hovány Márton vagyok, a cégcsoport vezetője. Amikor autókereskedő lettem, egy dologban biztos voltam. Sikeres csak úgy lehetek, ha a legjobbat nyújtom ügyfeleimnek, és egy lépéssel mindig a versenytársak előtt járok. Nagy utat tettünk meg, hittünk a minőségben és a szorgalom erejében. Az elmúlt évtizedekben 450 munkatársammal arra törekedtünk, hogy a legjobb személyre szabott ügyfélélmény nyújthassuk önöknek, ügyfeleink bizalmának köszönhetően számos hazai és nemzetközi elismerésben részesültünk. Közel 100 000 új autót értékesítettünk, több mint 50 000 elégedett ügyfélnek. Köszönjük, hogy minket választottak, ígérem, hogy a következő években is azon dolgozunk, hogy a legjobbak legyünk és megfeleljünk az önök legmagasabb igényeinek. Mi versenyzünk, az eredmény az önöké.
21: Hovány csoport a világ élvonalában.
22: Beköszöntött a Halloween a Burger Kingben. Engedd, hogy téged is megkísértsen a Boo Whopper fokhagymás Vampire Killer szósszal, kétszele cheddarral, friss zöldségekkel és narancssárga bucival. Szedd össze minden bátorságod és irány a legközelebbi Burger King étterem. Burger King. Pont ahogy szereted.
2: Reklámot hallottak.
23: 99.4 és 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
24: Kata kenyere az I Love Pécs Caféban. Kovászos kenyerek, sós és édes péksütemények. Kata kenyere termékek széles választéka a Széchenyi téren is. Semmi rejtett, semmi felesleges. Kata kenyere az I Love Pécs Caféban.
25: Frissülj fel az Edusó Family klasszikus kávéjával. Az 1 kg-os prémium minőségű szemes és őrölt kávé október 12-ig csak 4490 forint Komlón a Komló Marketben. További akciós termékek hihetetlen áron a Komló Marketben, Komlón 4 helyen.
26: Dolgozz velünk az élelmiszergyártásban, a PPP Kft. Élelmiszerfejlesztéssel és többek között a Wonderful Vitality termékek gyártásával foglalkozik, és folyamatosan bővíti termelési csapatát. Stabil munkahely, kiszámítható munkarend és hosszú távú munka lehetőség vár. Jelentkezz gépkezelőnek vagy termelési munkatársnak a www.munkapecs.hu oldalon, vagy küldd el önéletrajzod az álláskukac.munkapecs.hu címre.
27: Pólók, pulóverek, promóciós és munkaruhák, saját logóval vagy egyedi grafikával, már egy darabtól, készletről, rövid határidővel. Keresd minket Pécsen, a Budai Vámnál, vagy online a bartabt.hu oldalon. Barta. Munkaruha, textil, póló.
28: Foglalj online a Maison Nude fodrásszalomba, írd be a Rádió 1 kuponkódot, és nyerj teljes szalonélményt, egy head spa kezelést, Fiber Clinics kezelést és hajvágást. Sorsolás október 25-én. Maison Nude fodrásszalon, Pécs, Rókus sétány 5/1.
29: Svájci precizitás minden egyes csészében.
30: Prémium minőségű Jura automata kávégépek kereskedése, szakszerű javítása és teljes körű karbantartása egy helyen.
29: Nálunk megtalálja a legjobb tisztítószereket és vízszűrő patronokat is, hogy kávégépe mindig a legjobb formáját hozza önnek.
30: Jura, ahol a minőség találkozik a szakértelemmel.
29: Nikon Kft. Komló. Kossuth Lajos utca 3.
31: Őszi munkák a ház körül. Irány az Agroker. Lombfúvók, ágaprítók, komposztálógépek, fahasítók, láncfűrészek, borászati gépek, eszközök széles választékával várja Pécs legnagyobb kertészeti szakáruháza a Megyeri út 64 szám alatt.
32: Vásárolj most, fizes később! Kerítéstől a tetőig, a festéktől a kádig az Újháznál mindent megtalálsz. Otthonod felújításához válogass több ezer termékünkből, akár az időtálló Swissporton tetőcserepekből is 0% THM-re. Részletek és résztvevőkereskedések 0thm.ujház.hu.
33: Miért hallgatják egyre többen a

0: megszólalnak. Zene, akkor is Rádió 1, mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottál. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió 1! Folytatódik a Rádió 1 Live Mix az igazi mai slágerekkel. Csak igazi mai sláger megy.
2: Este 6 óra van, hello mindenkinek, továbbra is 2 órás a Rádió 1 Live Mix, 5-től 7-ig mindig mixelünk a legjobb magyar DJ-kkel, mellette ma a World Is Mine Radio Show képviseletében Pure Beat a lemezjátszóknál. Szevasz Pure Beat még egyszer.
3: Csoki, szevasztok srácok, hello Gerikém.
2: SMS és Viber számunk 0623111111, isteni zenék jönnek továbbra is élőben mixelve, felesleges duma nélkül, menjünk tovább.
3: Nagy ágyukkal megyünk tovább, David Guetta és Jennifer Lopez közös érkezik, Save Me Tonight, ezzel megyünk tovább itt a Rádió 1-en, a Live Mixben.
0: At the turntables now, Pure Beat.

0: Ma a rádió egy live mixben, Pure Beat itt mellettem a lemezjátszói mögött, fontos közlekedési információk jönnek. Frissek, több autó karambolozott nemrég az M0-ás autóúton a déli szektorban az M5-ös felé a Nagy-Duna hídon, 4 kilométeres már a dugó, és összeütközött két autó nemrég a fővárosban is, a 9. kerületben, a Mester utcában, a Könyves Kálmán körútnál. Vigyázzatok magatokra, mindenkinek jó utat! Mindig keveset dumálunk ebben a két órában, menjünk is tovább.
1: Megyünk is tovább, érkezik egy német feltörekvő hölgyemény, aki bontogatja a szárnyait. Nem más, mint Loi és David Poent, ezzel közösen készített el a következő dalt. Ez nem más, mint a Golden Summer. Ezzel megyünk tovább itt a Rádió Egyen, a Live Mixben. At the turntables now.

0: FM Pure Beat a lemezjátszói mögött. Sziasztok, ez egy SMS. Titeket hallgatva éppen az M3-ason gurulok Miskolc felé. A gyönyörű párom is imádja ezt a műsort a World Is My Radio Show DJ-vel. Éppen görkorizik. Remélem tudja, hogy egy csodaszép naplementéről ő jut az eszembe. Üdvözlettel a kamionos srác.
1: Majd de szép.
0: Ez tényleg szép volt. Igen, szerintem nagyon szerelmesek. Sok boldogságot nektek. 7 óra után ne felejtjétek, a Rádió 1 kívánság műsorban jönnek az újabb játékok, kulcsokért a Rádió 1 konténerhez, amelyben van már elektromos autó, utazás, klíma, okos tévé, valamint egy csomó konyhagép, meg egy elektromos szerszámgép csomag, és ez még mindig nem a vége. Jövő héten pénteken fogjuk kinyitni a Rádió 1 konténert, és képzeld el, Pure Beat, egy valaki lesz az, aki mindent megnyer, ami csak benne van. Ez egy elképesztően nagy játék.
1: Hát ez nagyon nagy izgalmakat rejt ez a játék, méghozzá azért, mert hát itt egy ember kinyitja ezt az egy konténert, amiben ennyi minden van, hát az nagy öröm lesz.
0: Nagyon komoly, így van, több száz kulcsot osztunk ki, viszont egyetlen egy kulcs nyitja majd a konténert jövő héten pénteken, lehet, hogy azok közül valamelyik, amiket tehát tőlem nyerhettek meg ma este 7 és 8 között a Rádió 1 kívánság műsorban. Addig pedig Pure Beat-tel maradunk itt a stúdióban, jön egy újabb hydration break, tartunk egy kis hidratáció szünetet, kötelező jelleggel meg kell, hogy itassalak. Vízzel, most csak vízzel. Utána?
1: Utána pedig a Rádió 1 kedvencével megyünk tovább, kijelentetem, Alex Kenji és a Bumble érkezik.
0: Maradjatok!
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: 99.4 és 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
4: Ki mondta, hogy az indián nyárban nem fér bele egy kis fűszeres sütőtök? Az I Love Page Caféba már megérkeztek az őszi újdonságok, a Pumpkin Spice Latte, a sós vaníliás matcha és a rummal is kérhető melengető almapuncs. Az ősz még csak most kezdődik, de az ízei már itt vannak. Gyere, kóstold meg őszi különlegességeinket a napsütéses teraszunkon. I Love Page Café. Pécs, Széchenyi tér 1.
5: Frissülj fel az Edusó Family klasszikus kávéjával. Az 1 kg-os prémium minőségű szemes és őrölt kávé október 12-éig csak 4490 forint Komlón a Komló Marketben. További akciós termékek hihetetlen áron a Komló Marketben, Komlón 4 helyen.
6: Ha Pécs, akkor Volán Taxi. Már appon is.
7: Nem tudod, hogy hol kaphatnék kiváló minőségű szövetet a kanapén felújításához?
8: De, a Markompnál.
9: Az én férjemnek pedig fáj a dereka reggelente, és új bútort vagy matracot szeretne. Szerinted miért válasszunk?
8: Kárdót! Prémium minőségű matracaik mellett mindennapos alvásra használható kanapéik is vannak.
9: És ezeket hol tudom kipróbálni?
8: A Markompnál, mert a szövetek mellett már Kárdó termékeik is vannak. Itt van Pécsen, a Mohácsi út 65-67 szám alatt.
10: Vásárolj most, fizess később! Kerítéstől a tetőig, a festéktől a kádig az Újháznál mindent megtalálsz. Otthonot felújításához válogass több ezer termékünkből. Akár az időtálló Swissporton tetőcserepekből is 0% THM-re. Részletek és résztvevőkereskedések 0thm.ujház.hu.
11: Lakástextil, munkaruhavásznak, mintásvásznak és töltőanyagok kisebb mennyiségben is készletről. Keresd minket Pécsen, a Budai Vámnál, vagy online a bartabt.hu oldalon. Barta. Munkaruha. Textil. Póló.
12: Őszi munkák a ház körül. Irány az Agroker. Lombfúvók, ágaprítók, komposztálógépek, fahasítók, láncfűrészek, borászati gépek, eszközök széles választékával várja Pécs legnagyobb kertészeti szakáruháza a Megyeri út 64 szám alatt.
13: Sofőr, eladó, felszolgáló, szakember, irodai munkatárs. Bármilyen pozícióra keres új munkaerőt a Vármegyében, találja meg a Rádió 1-en. Vegye fel velünk a kapcsolatot a radio1page.hu oldalon található elérhetőségek egyikén, és segítünk megtalálni az új munkatársát, aki lehet, hogy épp most is minket hallgat.
14: Rádió 1.
15: Csak igazi mai sláger.

0: Reklámot hallottál. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió 1!
1: Folytatódik a Rádió 1 Live Mix az igazi mai slágerekkel. Csak igazi mai sláger megy.

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Ilyenkor hétköznap délutánonként 5-től 7-ig mixelve két teljes órán át, mellettem a Pure Beat a lemezjátszói mögött. Végre hazajöttem, és a Rádió 1-et hallgatom. Nagyon jó ez a műsor és a zenék is. Imádom Pure Beat-et, üdvözlettel István Tarpáról.
1: Köszönjük szépen, kedves István.
0: És valaki az előző órában még azt írta, hogy simán visszatehetnénk még egy kicsit ennek a műsornak a címébe azt, hogy Summer Edition, mert hogy annyira jó az idő továbbra is. És hát marad a jó idő, marad az indián nyár, holnap meg lesz a 27 fok.
2: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.
0: Napjúrbét, menjünk tovább.
1: Érkezik a Rádió egy egyik rezidense, Metzger, Victoria és Gabriel Dancer újdonság, ami nem más, mint a One Kiss című track, egy jó kis rádiós dal. Már is mutatom, ezzel megyünk tovább itt. Over is my... Bocsánat, a Live Mix-ben. Ezt megkavartáltam. Pure Beat.

0: David Guetta egyik nagy-nagy felfedezetje, ez az olasz szupertehetség, úgy hívják őt, hogy Hypaton. Ez volt tőle az Out My Head a Rádió 1-en, a Rádió 1 Live Mixben. Pure Beat ezzel zárt ma. Még több Pure Beat a Where Is My Radio Show-ban holnap este.
1: Igen, az előbb már a kicseknél ugye azt mondtam, hogy Where Is My Radio Show, már készültem az elköszönő konfra, tehát holnap szerdán este 11-től érkezem ide a Where Is My Radio Show-ban.
0: Nagyon köszi ezt az elmúlt két órát neked, maradjatok, Loi érkezik hamarosan, és a Get Lucky, aztán pedig kezdődik a Rádió 1 kívánság műsor, kulcsokat nyerhettek a Rádió 1 konténerhez, úgyhogy hallgassátok tovább a Rádió 1-et.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Egy kulcs, ami mindent nyit. Egy konténer, amiben minden van. Egy hallgató, aki mindent visz. Ez a Rádió 1 konténer. Tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra Raval elektromos személyautót, talán Gorenje háztartási gépeket, vagy egy 65 szolos Hisense TV-t, vagy akár egy 1 millió forint értékű Bosch Professional 18 voltos elektromos szerszámgép csomagot. Vajon mit rejt még a Rádió 1 konténer? Október 9-én minden kiderül a Dunaplázánál a Rádió 1 és Balázsi nagy konténernyitó partiján.

0: mondja a szlogent.
1: Rádió 1 Gigabyte-i slágerben!
0: És megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját. És a Rádió 1 konténert. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió 1 konténer. Egy kulcs, ami mindent nyit.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Újra itt a Vervaked, az Orlentől. Próbáltad már a prémium dízel üzemanyagunkat? Most megint megteheted a normál gázolajárán. Tankolj az Orlennél keddenként prémium Verva dízelt a normál Effekta dízel áráért szeptember 29-éig. Sőt, az új Orlennappal további 10 forint kedvezményt kapsz literenként 20 liter tankolása felett. Orlen, mindig veled az úton.
4: Visszatért a keddi kosár a KFC-be. 12 csirkerész helyben fogyasztással csak 2790 forint. Várunk kedden a KFC-ben.
5: Az Állatok Világnapja nem csak a kicsi, a nagy, a tollas, a bundás és a pikkelyes állatoké. A Pressnapban ez a te napod is. Vásárolj legalább 15 000 forintért, és 15% kedvezményt adunk mindenre. Várunk üzleteinkben október 4-én az Állatok Világnapján. Részletek a fressnap.hu-n. Fressnap. Mindent a kedvencekért.
6: 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
7: Miért nem tud már írni a feleséged?
6: A világhírű regény alapján.
7: Egy író szavai legyenek őszinték, és egy kicsit rémisztőek. Őrjítő ez a ház.
6: Dakota Johnson, Anne Hathaway, Josh Hartnett, Verity.
7: Utolsó figyelmeztetés.
6: A mozikban.
8: Olajcsere! Kezdje a Bárti autónál! Minden 4 literes Castrol-Edge 5V30-as motorolajhoz 2500 forintos, egy évig levásárolható Bárti autó vásárlási utolványt adunk ajándékba. Az akció szeptember 15-től szeptember 30-áig tart. További részletek a bartiauto.hu oldalon.
9: A 40. Diákolimpiai tanév alkalmából keressük az 1987-88-as tanévi bajnokokat, diákolimpiai érmes szülő-gyerekpárosokat, illetve a Diákolimpiában 40 éve dolgozó pedagógusokat. Részletek a Diákolimpia honlapján. Ünnepeljük együtt a 40 éves Diákolimpiát.
10: Kedves Ginny, akkor a három kívánságom. Legyen díjmentes a látásvizsgálat az Optic World-ben. Kapjon mindenki akár 50% kedvezményt szemüveg keretre vagy lencsére, és ez mind a 61 Optic World üzletben legyen elérhető.
11: Ezer évet kellett várnom az első értelmes kívánságra. Már is teljesítve. Részletek ajándéklátásvizsgálat.hu.
12: Asztal, ez mi volt?
13: Várj csak, ezt tudom. Kicsi, fürge, elektromos, és imádom. Ez a Leap Motor T03.
12: Leap Motor T03. Magyarország legolcsóbb tisztán elektromos új autója. 6.800.000 forinttól. Készletről azonnal. Leapmotor.net/hu.
14: Jöhet egy ajándék Big Mac. Október 1-e és 4-e között te is lecsaphatsz rá, ha Big Mac szendvicset vagy menüt vásárolsz a résztvevő Mackey éttermekben. Az ajánlat házhoz szállítás esetén nem elérhető. Részletek a mcdonalds.com oldalon.
2: Reklámot hallottak.
0: 99.4 és 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
0: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
15: A nejem szerint úgy horkolok, mint egy ork. Ettől nem tudott aludni. Míg kicsi volt a lányunk, az ágyában aludtam 2 évig, ő meg az anyukájával. Mostanra nagyobb lett, így megnyertem a díványt. Szájt a passz.
16: Most volt róla cikk, hogy már ebbe páran elhunytak.
15: Nem halsz bele.
16: Szájtapaszba.
15: Ragazd le a szádat.
16: Igen.
15: Nem fulladsz meg.
16: De megfulladt.
15: Minden hülye meghal valahogy, Feri, azért ez nem állt. Tehát azért egy hülye meghalt.
16: Nem egy.
15: Százak haltak meg, ugye.
16: Ezrek.
17: Egy falu nem ébredt fel reggel.
15: Egy falut használta az ortapasz, szájtapasz. Hidd el, hogy jó a szájtapasz.
17: De te horkolsz, Balázs?
16: Már szájtapasz.
17: Már nem, már halott.
15: Erről a környezetemben kiélőkedem megkérdezni. De van visszajelzés, szájtapasz használok.
17: Hol a szájtapasz? Jelen pillanatban hol
15: tapasz? Teszek egyet magamra is.
17: Seki sebe.
15: Seki sebe, érted? Meg erre felfújódok, érted, hogy én Michelin baba.
16: A csiamagok... És ahogy leveszi, akkor...
17: Minden nap megeszik 4 kiló csiamagot, és mindenét leragasztja.
15: Leragasztom minden, mert gondolod, hogy nézek ki reggel, érted?
17: Túlnyomás azért az van.
15: Van egy zsinór, és így vissza kell húzni a falról.
17: Beni, engedd le apádat!
15: Szúrd meg egy villával! Igen. Tényleg jó a szájtapasz. Mindig ez van, hogy bejön valami, és akkor valamilyen izé hozzáértő szaklap megfúrja. Igen, hogy nyitott gyomorszájról, és hájsz egy kicsit éjszakát.
16: Itt írja.
15: Hát ilyenek van, akkor ne. Hát azt nyilván ne.
16: A refluxos, tessék.
15: Na jó, hát most ha vannak egyéb panaszai, nem azt mondom, hogy egészséges ember, vagy csak horkoz.
16: Tessék, Magyarország 70%-a nem használhatja a szájtapaszt, mert az alkoholfogyasztást után se szabad.
15: De most én nem az alkeszekre mondtam, hogy izé.
17: Még egy korlátikám, most nem mehet a
16: krónikus allergiások. Éjszaka beüt az allergia, eldugul az orrod, ott a vége. Nem kezd föl!
18: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
18: És most!
2: Rádió
18: 1! Indul! A Rádió 1 kívánságműsor Juhász Gergővel és az igazi mai slágerek.

0: A Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy, isteni zenék és játékok jönnek a következő egy órában. Halló, halló!
1: Halló, szia, én Józsi vagyok. Lányainknak szeretnék Ray Daltontól egy számot kérni, Emmának és Ritának.
0: Na, akkor Emma!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai slágerünk.

0: A Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy, és nem tart már sokáig nálunk ez a fantasztikus játék. Jövő pénteken ugyanis kinyitjuk a Rádió Egy konténert. Már csak az a kérdés, hogy vajon kinek a kulcsával? Halló, halló!
1: Szia, Geri, Jani vagyok, játékra szeretnék jelentkezni.
0: Hello, Jani, bejutottál már valaha ebbe a játékba?
1: Hát veled már beszéltem egy párszor, meg Atissal is beszéltem, de ilyen harmadik, negyediknél sose jutottam följebb.
0: Aha. Hát lehet, hogy most kicsit följebb jutottál.
1: Igen, én vagyok a tizedik.
0: Megmondom, ha előbb te megmondod a Rádió Egy szlogent.
1: Rádió Egy csak igazi mai sláger megy.
0: Erről van szó, na most kapaszkodj, meg vagyunk, mert te vagy a tizedik!
1: Úristen, de jó végre!
0: Hány próbálkozásnál tartasz, nagyjából számolod el?
1: Hát amióta megy a játék, megállás nélkül próbálkozom.
0: Hú, akkor szinte már 3 hete.
1: Hát igen, és tavaly is végig játszottam.
0: Tavaly szereztél kulcsot?
1: Nem, sajnos.
0: Na idén megvan, úgyhogy lehet, hogy te tudod majd kinyitni a Rádió Egy konténert jövő héten pénteken a Duna Plaza előtt, ott lesz a nagy konténernyitó parti Balázsékkal, és ugye van a Rádió Egy konténerében elektromos autó, családi utazás, okos tévé, klíma beszereléssel, egy csomó szerszámgép, rengeteg konyhagép, és ez még mindig nem a vége.
1: Tóhoz se tudok jutni.
0: Neked is nagyon drukkolok, újabb játék nagyjából 10 perc múlva ugyanígy nálam a Rádió Egy kívánság műsorban. Taylor Swift jön közben, és a The Fate of Ophelia.

megérkezett a Rádió 1 konténer. Hallgassa a Rádió 1 igazi mai slágereit, mert ha játszik, esélye lehet, hogy megnyeri a kulcsot a Rádió 1 konténerhez. Csak igazi mai sláger megy. Rádió 1.

0: A Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger, mert gyönyörű napos időnk lesz holnap is, délután felmegyünk majd egészen 27 fokig.
1: Az időjárás jelentés támogatója a gumi.hu, a Dunlop gumiabroncsok forgalmazója.
2: Luca vagyok, és a rakatesőremnek szeretnék számot küldeni, hogyha lehetséges.
0: Szia Luca, hogy ne lenne lehetséges, mit küldjünk neki?
2: A Draculát szeretném.
0: Akkor már hozom is itt a Rádió Egyen, Témimpala, Dracula. Na,

0: Itt a Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Rádió 1 kívánság műsor. Halló, halló.
1: Laci vagyok, szia. Purple Disco Machine szeretném.
0: Hello, Laci, kinek menjen?
1: Hát nem mondom, hogy mindenkinek, akit... De a barátaimnak küldeném.
0: Ügyes! Nem akarod kimondani a tiltott mondatot?
1: Igen.
0: Ezt nagyon jól teszed, mert már is kiejtettelek volna adásból. Ki a legjobb cimborád?
1: Sanyi, jó utat kívánok neki, most megy Ausztriába.
0: Na akkor neki szól mindjárt a Hertz, Purple Disco Machine és a Wonderful Life. És figyelem, indítom is az újabb játékot, lehet, hogy most nyerhetitek meg azt a kulcsot, ami majd kinyitja a Rádió 1 konténert. A tizedik telefonálónak adom oda, a számunk 0620-3111-111.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: Galili vagyok.
1: Sziasztok, én Gyauri vagyok.
2: Mi vagyunk a diszkosi.
3: Köszönjük, hogy 2026-ban is a Rádió 1-et hallgatjátok, és így a 15-59-es korcsoportban a leghallgatottabb adó országosan ismét a Rádió 1 lett.
4: Eddig önök hallgattak, most a Rádió 1 hallgat önökre.
5: Újra jön
4: a Top 500.
5: A Top 500.
4: A Fox Post applikációja támogatásával. Mondja el újra, mi a kedvenc dala, melyik előadóért rajong a legjobban, melyik nagy slágert hallgatná meg. És a Rádió 1 lejátsza a Top 500-ba, a Top 500-ban.
0: Mi hallgatunk önökre. Hívja a Rádió 1 Top 500 forró drótját 0620 311 111, írjon e-mail top500@radio1.hu, vagy üzenje meg Facebookon, mi a kedvenc dala.

Iva Max. Rihanna. Minelli. Kamrad. Tiesto. Vagy valaki más. Valaki más. Határtalan a lista. Most újra megmondhatja, mi szóljon a rádió.

0: támogatásával. Az elmúlt 20 év legjobb 500 dalának listája. Újra jön a Top 500 a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: az igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es lágerek is megszólalnak.
0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

0: Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy. Halló, halló!
1: Hello, szia, én Anita vagyok, és nagyon szeretnék kócot nyerni.
0: Hello, Anita, jaj, de jó kezdés! Hát hogy lehet így idegbe tenni egy műsorvezetőt? Én akkor most mit mondhatnék neked?
1: Mert én is nagyon idegbe vagyok.
0: Ez kész?
1: Mert én nagyon szeretném, imádnám.
0: Ez kész zsarolás?
1: Rádió egy, csak igazi mai sláger megy.
0: Ez pedig egy tökéletes szlogen. Anita, te vagy a tizedik, megvan a kulcs!
1: Ez most komoly! Hát ez szuper, nagyon jó!
0: Anita! Egyre izgalmasabbak ezek a hangok, amik most kijönnek belőled.
1: Nem hiszem el, komoly. Azért, mert én nagyon örülök neki, esküszöm, ez most minden álmom volt, hogy hátha sikerülne. Soha semmiben nem nyertem még, esküszöm neked, és még a kaparósokon sem volt, max a játékára nyertem vissza, és ez nekem már maga az esély nagyon sokat számít.
0: És nagyon-nagyon közeledik a konténernyitóparti időpontja jövő héten, pénteken, Balázsék reggel a Dunapláza főbejárata előtt. Ki fogják nyitni a Rádió egy konténert, és ha a te kulcsod a nyerő, akkor minden a tiéd, ami csak a konténerben van.
1: Ó, atya Isten! Hát ennek nagyon örülök.
0: Szívből gratulálok és drukkolok neked is. A játék természetesen már holnap reggel folytatódik. Regál Lili érkezik közben itt a Rádió 1-en.

itt a Rádió egy konténer. Figyelje a műsorvezetőt, telefonáljon, és nyerjen egy konténert tele nyereményekkel.

0: A Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy. Lost Frequencies újdonságát kéri a következő telefonáló, aki nem más, mint...
1: Szia, Marian vagyok.
0: Szia, Marian, kinek menjen?
1: Páromnak, Ernőnek egy edzéshez, és üzenem neki, hogy kitartást, és sok erőt, nagyon szeretem.
0: Ez a dal a pillanat öröméről szól, úgyhogy kedves Ernő, éld meg azt az edzést, miközben most minket hallgatsz. Neked szól itt a Rádió Egyen Lost Frequencies és a Lévi Doll.

0: Rádió 1-et halljátok, utánam diszkósít, 9-től pedig World is Mine Radio Show egy csomó vadonatúj extra különleges zenével, amik nem szólnak sehol máshol, ma Jaurit és Christopher terelgetem majd a lemezjátszók mögé, Juhász Geri kijelentkezik, egy óra múlva találkozunk, jó pihenést addig, sziasztok!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Egy kulcs, ami mindent nyit. Egy konténer, amiben minden van. Egy hallgató, aki mindent visz. Ez a Rádió Egy Konténer. Tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Talán egy új

Family Resortban. Vajon mit rejt még a rádió egy konténer? Október 9-én minden kiderül a Dunaplázánál a Rádió 1 és Balázsi nagy konténernyitó partiján.

0: mondja a szlogent.
1: Rádió 1 a igazi mai slágerben!
0: És megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját. És a Rádió 1 konténert. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió 1 konténer. Egy kulcs, ami mindent nyit.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 99.4 és 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
0: Rádió 1.
2: Csak igazi mai sláger megy. Miért?

0: csak igazi mai sláger megy. Változatosan.
1: Rádió 1.
2: Magyarország legnépszerűbb esti elektronikus zenei mix műsora. A legjobb hazai DJ-kkel. Csak itt a Rádió 1 esti mix műsorában.
3: This is the World is Mine Radio Show.

0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor és a kényelmes csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.
1: Diszkósít. Meghatározása 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin szint növelő. Kapaszkodjon! Indulunk! Diszkó!
2: DJ Juniorral, Hangvai PG-vel és Bárány Attilával.
3: Ladies and gentlemen, madame, Herman, monsieur, hölgyem és uraim, fiúk, lánk, milyen tisztelt nagyadom a publikum. Ez a Diszkósít Radio Show, a rádió egyen csak igazi mai sláger megy. DJ Juniorral, Bárány Attilával és velem, Hangvai PG-vel.
4: Hello, hello! Szevasztok, srácok, kellemes szép estét, hölgyek és urak! Indulunk, méghozzá teljes gőzzel előre, én Bárány Attila vagyok, és megteszek én is mindent, hogy jól érezzétek magatokat.
5: Szevasztok, szép estét mindenkinek, DJ Junior vagyok, és egy ilyen szép nap után itt vagyunk az estében, hiszen végig sütött a nap, zseniális időjárás van, igazi indián nyár, még itt szeptemberben, úgyhogy én is jó szórakozást kívánok mindenkinek.
3: Sam Felsz lemezével indulunk, és kívánunk kellemes rádiózást mindenkinek itt a rádió egyen, csak igazi mai slágermegy a Diszkósít Rádió Show-ban.

0: Ez a rádió egy csak igazi mai sláger, egy diszkosi rádió show 3D-ben DJ Junior, a Hanvai PG-vel és Bárány Attilával. Október 24-én érkezünk Békés Csabára, egy ottani fesztiválra, minden információ rajongói oldalunkon a Facebookon. Én pedig a hétvégén Németországban teljesítek szolgálatot. Kint játszom pénteken Stuttgartban, méghozzá egy Disco Magic vagy Magic Disco nevezetű helyen. Utána pedig megyek Straubingba, és szombaton a Phoenixben állok majd a lejátszók mögé.
1: Jó, hogy mondtad ezt a Németországot, mert pont valamikor augusztus közepén kerestek meg egy dupla bulival kapcsolatban, ami mostanában lett volna, de ezt áttették november végére. Én nagyon bízom benne, hogy összejön, mert akkor, ha jól emlékszem, akkor nekem Frankfurt, és de lehet, hogy Stuttgart és Augsburg lesz, úgyhogy legyen ez így. A helyi magyarok ezek szerint még sokan vannak oda, akin és szeretnek eljárni szórakozni.
2: Nekem erről az az eszembe, hogy Nixugri Bukri, Aga Langzamspa Ciren, már is menjünk tovább egy diszkos, te sajátta, jön a Sori, itt a rádió egy ilyen csak igaz.

0: just motion. Late hours, still open. Lights off, still focused. Keep up the fight.
1: Szászad elég tisztaságú, magas BPM tartalom, Adrian színűlő a diszkusit a Rádió 1-en, itt van Bárány Attila, amely Pidzsi Mixel, én pedig DJ Junior vagyok.
2: Tudjátok, mi a baj a káposzta fesztivállal? Na. Egyébként semmi, de az, hogy csak káposztát lesz.
3: Úgy mondjuk, az para.
1: Várj, egyébként ez nem teljesen igaz, mert öcsém kim volt a kedvesével, és azt mondta, hogy egy ilyen nagyon pici zacskóba vett dolgokat, nagyon drága volt.
2: Várj, de nem ez a lényeg, mert ez, ugye lehúzod ezt a programot, pedig ez nem igaz. Hanem, hogy olyan kínálat van káposztából, hogy mindenféle káposztát. Erdélyiek jönnek, tehát erdélyi székelyek, magyarok, és főzik a káposztát különböző formában. Figyelj, bármilyen káposztát meg tudsz enni, a Füleden jön ki, és várjál, én mondom a magam részéről, annyi ismerős van ott, hogy nem tudsz úgy menni 5 métert, hogy ne kínáljanak meg, és a végén már tele vagy, mint a déli busz.
1: Én nem a káposztára mondtam, mert nyilván azt tudom, te jobban értesz, hiszen ott laksz. Öcsém azt mondta, hogy ilyen egyéb dolgokat vett, nem tudom, mik azok egyébként, és nagyon drága volt állítólag. De lehet, hogy ilyen kolbász, meg ilyeneket is árultak, azt nem tudom, ilyen hús dolgok, és az volt állítólag. Magához mérten is azt mondta, hogy drága volt.
2: Azt nem hiszem, a Norminak semmi sem drága.
3: Én nagyon remélem, hogy volt roma káposzta is, ami egyébként úgy néz ki, mint a töltött káposzta, csak van mellette még benne kolbász, van mellette még egész hús, meg van mellette ügyebár darab hús is, illetve töltelék is, tehát abban minden.
2: Hát szerintem te ezt vér szerint tudod. Én nem láttam ilyen sátrat, megmondom.
1: Én max meg tudom kérdezni.

0: Kicsit Radio Show DJ Juniorra, várj Attila és velem Hambai Pilcsivel.
1: Jövök az ünnepetekkel, névnaposokban többek között a Mihályok, Gáborok, Gábrielek, Gabriellák, Mikesek és Kapolcsok, szülőnapos pedig az ismerőseim közül egyedül szerdahelyi Roland. Isten éltesse az ünnepeteket!
2: Én azzal mennék tovább, hogy ugye beszéltünk már így a műsorban, hogy október 24-én érkezünk majd ugye Békés Csabára, ott nem káposzta lesz, de ott is valami étele kapcsolatos nagy fesztivál, és ez szerintem Magyarország egyik legnagyobb térségi fesztiválja, úgyhogy mi már nagyon várjunk. Közvetlenül egyébként a nagy színpadon, bent a sátorba a nagy koncert után fogunk fellépni, és ha jól emlékszem, akkor legalább 3 órán keresztül játszunk majd Diszkosít Legendset.
0: És hát egyébként ugye már egész este kolbászozni fogunk, ezt nyugodtan el lehet árulni, és több mint valószínű, hogy a következő dal, ami most érkezik itt a rád, egyen tőlem, Hambai Pidgeytől, ott is fel fog kerülni, illetve be fog kerülni a játszóba. Jön James Hype, az egyik vadonatúja itt a rád.

0: rajongói oldalamon a Facebookon.
1: És beszéltük az október 24-ről, de hogyha megyünk tovább az időben, akkor még decemberben is lesz legalább kettő, de lehet, hogy három darab diszkós itt. A kettőt az biztosan mondhatom, 4-én ugye Pécset leszünk, mindig ebben az időben lépünk föl, 5-én pedig a 21. születésnap majd Budapesten ér minket. Egyébként mondhatjuk, ez egy szülinapi hétvége lesz a 21.
2: Most pedig már is érkezik egy nagy klasszikus előadó, a Fét lesz egyik, mondhatni nagyon-nagyon klasszikus darabjának. Eden Beyer vadonatúj 2026-os Tech House verziója.
1: Nagyon
2: szerintem zseniális. Tessék rászasolni, ez itt a rádió, egy csak igazi mai slágermegy a Diszkosít Rádió Show-ban.

0: Ez a Diszkocsit Radio Show itt a rádió, egy ilyen 100%-ig tisztaságú magas BPM tartalma, Adrien színű zenékkel, a Bárányjal, a Hanvaival, aki mixel meg velem, DJ Juniorra. Én annyit akartam mondani, hogy egy csomó tartalom kikerült a csatornámra, úgyhogy menjetek föl a YouTube-ra, ha még nem követtétek be, akkor tegyétek meg. Most például a héten ki fog kerülni, egyébként lehet, hogy már kint is van, de szerdán biztos, hogy kikerül majd egy DJ Junioros Made in Ibiza mix, amely több mint 2 órás, ezt hallgassátok meg, szeressétek, és ha ugyanakkor osszátok meg.
1: Ilyen mixem nekem is van, fönt van egyébként a Mixcloudomon. Ahányszor a Juniorral csinálok ilyen bulit, akkor általában utána föl szoktam tölteni ezeket a mixeket. Nagyon tanulságos, mert egészen speciális módon láthatja Ibizát az én szememen keresztül.
0: Most pedig menjünk tovább egy olyan előadóval, aki iszonyatosan nagy rekordokat döntögetett világszerte. A nyáron és nyugodtan ki lehet jelenteni, az ő dala volt a legnagyobb sláger, legalábbis dance kategóriában, de ezen túlmutat az, hogy a nevével kapcsolatosan ugyebár a Grammy-díj is felmerült, az elkövetkező hetekben ki fog derülni, hogy valóban ott lesz a jelöltek között. De hát jön az előadó, Imal Angel, és az I'm Alive itt a Rádió 1-en.

0: Egy diszkosít Radio Show, DJ Juniorral, Bárnyi Attilával is velem, Hambai Pitchvel búcsúzunk ma estére, megkezdeném a sort, ameddig a földkerekén szolgálok és zenélek, a hétvégén egyébként én sehol nem játszok, illetve dehogy nem, pénteken egy leány búcsún, illetve egy legény búcsún, szombaton pedig ott leszek ugyebár a legény és a leány esküvőjén is, ugyebár susurról van szó, az én fogadott hugomról, és hát hatalmas buli lesz a hétvégén, vasárnap azt sem tudom, hogy hol leszek, szerintem nagyon be fog italozni.
1: Figyelj,

0: Én jövök és zenélek majd nektek itt a diszkosiben. Sziasztok!
1: Én DJ Junior voltam, egy új hobbim van, a saját házamat festem. Tehát ez szok történni 3-4 napon, ez tiszta festék leszek, úgyhogy én nem megyek sehova, viszont itt leszek, de minden DJ Junioros elérhető a YouTube csatornámon, illetve a 2026 nyári remixek kikerültek abba a bizonyos pakba, amelyet a Facebook rajongói oldalon megtaláltok. Legközebb csütörtökön mixelek itt a Rádió Egyen, ezzel búcsúzom, szevasztok!

Hey.

0: A műsor és a kényelmes csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 99.4 és 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor és a kényelmes csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.
1: Felkészültél? Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért-hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. The world is mine.

0: Magyarország iránymutató esti mix műsora a World Is Mine Radio Show. Hello mindenkinek, nagyon jól fogtok szórakozni, ha minket hallgattok. Két DJ jön, három órányi élő mixel és rengeteg újdonsággal, és mivel kedv van, szokás szerint technózni is fogunk, ebben természetesen Jauri segít. Hello Jauri, kezdjük el!
1: Hello Geri, szép estét kívánok mindenkinek! Jön Tame Impala és a Dracula a World Is Mine Radio Showban.

0: Kedvesténként nem, hogy kéritek, hanem konkrétan szó szerint követelitek tőlünk minden héten ezt a fantasztikus zenét. In Deep, Last Night, a DJ Save My Life, techno köntösben, Bartz Kias jó voltából. Ez volt tehát a For The Music, a World Is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Itt mellettem 11-ig Jauri a lemezjátszói mögött, aztán 11 és éjfél között Christopher is jön még jelenleg, ugye, ő az év producere Magyarországon. Jauri?
1: Jön még egy Rádió 1-es nagy-nagy közönség kedvenc, egy igazi mai sláger, ez pedig Hypaton, és tőle az Out of My Head, úgyhogy megyünk is szépen ezzel a zenével bele a kedd éjszakába. Ez a World Is My Radio Show.

Jordi's Mind Radio Show. A lemezjátszóknál Gyauri! Na most szólj hozzá a Facebookon. Facebook.com/Rádió Egy Hungary. DJ, yeah. Teach me a lesson.

0: Nagyon köszönjük, hogy ma este is itt vagytok és minket hallgattok. Nálatok a rádió egy szól, és benne a World is Mine Radio Show Jauria lemezjátszói mögött. Nézzük, hogy mi érkezik most.
1: Marlon Hosted egyik, hanem a legújabb dala, a Get Back. Ez egy ilyen nagyon jó kis, ilyen funky, nagyon pattogós dal. Szerintem simán be tud indítani bármilyen bulit. Úgyhogy kezdjük el szépen beindítani a kedd estét is. Megyünk tovább a World is Mine Radio Show-ban, a rádió egyen.

The World Is Mine radio show on Radio 1.

Ez a World is Mine Radio Show. A lemezjátszóknál Gyauri! Na most szólj hozzá a Facebookon. Facebook.com/Rádió Egy Hungary.

0: Kedvesték, köszönjük, itt vagytok, és minket hallgattok. Nálatok a rádió egy szól, és benne a World is Mine Radio Show. Jauri a lemezjátszói mögött, Medúza, David Guetta, Hugel, ők mind-mind jönnek vadi új zenékkel 10 után. Úgyhogy maradjatok mindenképpen.
1: Bírod még? A World is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en. The World is Mine Radio Show.

0: A műsor és a kényelmes csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: Gálili vagyok.
1: Sziasztok, én Gyuri vagyok.
2: Mi vagyunk a Diszkosi.
3: Köszönjük, hogy 2026-ban is a Rádió 1-et hallgatjátok, és így a 15-59-es korcsoportban a leghallgatottabb adó országosan ismét a Rádió 1 lett.
4: Eddig önök hallgattak, most a Rádió 1 hallgat önökre.
5: Újra jön
4: a Top 500.
2: A Fox Post applikációja támogatásával.
4: Mondja el újra, mi a kedvenc dala, melyik előadóért rajong a legjobban, melyik nagy slágert hallgatná meg. És a Rádió 1 lejátsza a Top 500-ba. A Top 500-ban.
6: Mi hallgatunk önökre. Hívja a Rádió 1 Top 500 forró drótját. 0620 311 111. Írjon e-mail top500@radio1.hu, vagy üzenje meg Facebookon, mi a kedvenc dala. Szavazzon!

Iva Max. Rihanna. Minelli. Kamrad. Tiesto. Vagy valaki más. Valaki más. Határtalan a lista. Most újra megmondhatja, mi szóljon a rádió.

0: hatásával. Az elmúlt 20 év legjobb 500 dalának listája. Újra jön a Top 500 a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 99.4 és 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor és a kényelmes csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.
1: Felkészültél? Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarország

0: ajánlom mindenkinek, imádni fogjátok nálunk a zenét továbbra is, még egy órán át Jauri, aztán 11-től Christopher a lemezjátszói mögött. Hello Jauri, menjünk tovább, mivel kezdődik ma a második szett?
1: Hello Geri, szép estét kívánok mindenkinek! Faithless és Bibi Rex a közöse, a New Religion, itt, a World is My Radio Show-ban.

0: Loco Loco, ő volt Gordo, aki nem is olyan régen még Carnage néven alkotott. Itt a Rádió 1 és a World is Mine Radio Show 2-estek, Jauri a lemezjátszói mögött 11-ig, aztán Christopher az év producere is jön még 11 és éjfél között, most pedig érkezik az Adriatic.
1: Aki ismer, azt tudja, hogy mennyire szeretem az Adriatic munkásságát, és hogy előszeretettel pörgetem tőlük az újdonságokat. Na hát ilyen dal a következő is, ez a Coming Home, itt a World is Mine Radio Show-ban, a Rádió 1-en.

Astăzi, a World is Mine Radio Show. A lemez játszóknál Gyauri! Na muszolj hozzá a Facebookon! Facebook.com/Radio Egy Hungary.

0: Itt a Rádió 1 és a World is Mine Radio Show. Tudjátok, a műsor, ahol minden este bemutatunk nektek új zenéket és új előadókat is. Ebben ma 11-ig Jauri segít, rengeteg friss megjelenést hoztunk. Lost Frequencies érkezik, és szerintem tőle ez az új dal. Hát ez egyszerűen zseni.
1: Elég is slágergyanús. Ez a Live It All címet kapta, úgyhogy szépen bele is megyünk a zenébe. Én kívánok további jó szórakozást mindenkinek. Ez a Rádió 1-en, a World is Mine Radio Show.

0: A Rádió Egyet halljátok, ez a World is Nine Radio Show Jauria lemezjátszói mögött, és hát az ő segítségével ilyenkor keddenként bizony belekóstolunk a technóba is.
1: Szépen így, ahogy tőlem már megszokhattátok, így kedd esténként az óra második felére azért elkezdünk egy kicsit gyorsulni, és hogyha erről a trances vonalról van szó, akkor nekem abszolút a number one favorit az Marlon Hofstadt, úgyhogy hozom tőle mindig a friss megjelenéseket, ez a következő is ilyen, ez a Breed, itt Rádió Egyen, a World is Nine Radio Show-ban.

0: Itt a Rádió 1 és a World is Mine Radio Show kedd este. Jauri mind a két mai szettjét visszatudjátok hallgatni a weboldalunkon és az applikációnkban. Nincs reklám, nem állunk le egy pillanatra sem. Jön az év producere, Christopher.
1: A műsor és a kényelmes csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: A műsor és a kényelmes csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.
3: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Radio 1 Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarország.

0: show starts now.
1: Hello mindenkinek, így van, befutott az év producere Christopher, tehát a lemezjátszók mögött a következő egy órában. Szevasz Christopher, induljunk el!
2: Hello, hello, üdvözlöm én is a kedves hallgatókat, ciao Geri! Így van, induljunk is el Alex Kenji-nek egy újdonságával, a Bamboléjo, ezzel nyitom itt az órát a Rádió 1-en. World is my radio show.

0: előadókat, sőt, új zenei stílusokat is, az év producere Christopher a lemezjátszói mögött. Egy vadi új megjelenés érkezik, egy feldolgozás, ismerni fogjátok.
1: Egy nagyon nagy kedvenc dalom érkezik, Florence and the Machine és a Sweet Nothing D.O.D. remixében hozom nektek. Zseniális feldolgozás lett, nagyon-nagyon tetszik, és igyekszem minél több helyen játszani. Rádió egy World is My Radio Show, let's go!

0: Mekkora rádiós dancslágert gurítottak nekünk medúzái 2026-ban is, ez volt a Don't Wanna Go Home. A rádió egyen a World Is Mine rádió showban, itt mellettem Christopher a lemezjátszói mögött, most pedig Green Velvet érkezik. Hogy tetszik ez a dal?
1: Imádom, nekem Green Velvet egyébként is egy nagy kedvencem. Zseniális volt már a 90-es években is, ugye, meg az a hang, azok a elvetemült dolgok, amiket csinál, ugye több projektbe is, zseniális. És az, hogy annak idején ugye volt egy ilyen kis zöld valami a feje tetején, hát zseniális, úgyhogy én nekem nagyon nagy kedvencem évek óta, és ez a dal ez egy abszolút szerintem égköve az elektronikus zenei iparnak. Méghozzá La La Land és Medusa remixében hozom ezt most nektek itt. Hát, gyerekek, magáért beszél a dal. Rádió egy World Is My Radio Show. Let's go!

brain still.

0: A gyermekkórus még mindig fantasztikusan működik a pop és a dance dalokban. Ez volt Rafael és a Gotta Be Cool a Rádió 1-en, a World Is Mine Radio Show-ban. Christopher a lemezjátszóknál, jelenleg ugye ő az évproducere Magyarországon, és a legfrissebb saját zenéd jön.
1: Így van, méghozzá Bajanának az utóhatására jött rétre. Előszeretettel pörgetem most itt a rádióba, és egyébként klubokban is egyelőre még teszteljük, és nagyon kíváncsi vagyok a véleményetekre. Tehát Metszaszari, Christopher, Tukum, csak itt a Rádió 1-en, World Is Mine Radio Show.

0: Camelfett egyik legfrissebb megjelenése, So Good, a Third Is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en keddeste. Hát remélem jó leső érzés volt meghallgatni ma is a műsort, tudtok belőle repetázni a weboldalunkon és az applikációnkban a Mixek fülben, úgyhogy köszi szépen mindenkinek a figyelmet, Juhász Geri terelgette a DJ-ket a lemezjátszók mögé, holnap szerdán jövünk megint élőben 9-től. Jó éjszakát, szép álmokat, ciao!
1: A World is Mine Radio Show már a véget ért, de holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ élőben, csak itt a Rádió 1-en.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.
2: A műsor és a kényelmes csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió
0: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, accentek folytatódik most a buli, jön a Sarah-val és Misha Millerrel közös Don't Leave. Ha ismerős a dallam, az nem a véletlen műve, mert hogy ennek az eredeti a 2010-es években jött ki, ugye akkor Kylie volt a címe. Na azóta az accent név Adrián Színe szóló projektje, nagyon sok mindent kipróbált már időközben, volt például Disney figura hang, GeForce rákcsálók egyik figurájának a román hangja ő volt, és az X-Faktorban is zsűrizett. Jön már is a Don't Leave.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió.

0: Rádió 1, csak igazi mai slágermegy, és egy igazán érzelmes dance-pop ballada folytatásban Robin Schulz, Barbs és a Better Times. 2014-et írtunk, amikor a Mr. Props féle Waves dal remixért Robin Schulz megkapta élete első Grammy jelölését. Ez az 57. Grammy gálán volt. Better Times, hozom már is Robin Schulz dalát.
1: A Rádió 1-en a legnagyobb a zenei változatosság. Rádió 1. Csak igazi mai slágermegy.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

soup.

A Rádió Egyem csak igazi mai sláger megy. Most Alex Foren dalát indítom. Ez a Fever Dream. Mindig olyan hangzása van Alex Foren dalainak, mint hogyha éppen ünnepelne valamit. Bő egy hete a születésnapját ünnepelte, szeptember 18-án lett 26 éves, a dalaiban pedig a felesége iránt érzett szerelmét ünnepli folyamatosan. Ebben is Fever Dream, Alex Forent hozom most.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei

Ez a Rádió 1. Itt csak igazi mai sláger megy. Most például Kygo, ő volt az első DJ producer, aki zenélhetett olimpiai záró eseményen. Ugye mindig Tiestót szoktuk emlegetni. Kygo a Riói olimpián zenélt a záró eseményen, ez 2016-ban. Tiesto pedig még az aténi olimpián és a nyitó ceremónián. Ennyi a különbség. Egyébként zuhogó eső volt végig. Kygo szettje alatt is, de hát hatalmasat bulizott mindenki. Most a One Republic-kal közös dalát hozom. Ez a Chasing Paradise.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió X! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

Rádió 1, csak igazi mai slágermegy, a mikrofonnál Kis Mártin, üdv mindenkinek. Lóit hozom egyenesen Németországból, ő egy Z-generációs énekesnő, és nekem olyan visszahúzódó lánynak tűnik, de ez lehet, hogy csak a látszat, mert hogy nagyon közel állnak hozzá a TV és a show műsorok. Hát egyrészt egy ilyenben tűnt fel annak idején a The Voice Kids német verziójában, illetve tavaly előtt megnyerte a német állarcos énekest pandának öltözve. Hozom már is Lóit!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

0: mert a Rádió Egyet hallgatják.
1: Kiemelkedően fent van a púzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekelni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Belga DJ a folytatásban Lost Frequencies, mintha csak tegnap lett volna, hogy bemutatkozott az Are You With Me dalával, de hát az nem tegnap volt. Rengeteg slágert köszönhettünk neki az idők során. Head Down, The Feeling, Back to You, Where Are You Now, Rise, Summer Days, Melody, fú, Reality, hát azt kire hagyjuk. És ez a dala, A Livi-ról, hát ezt nagyon szeretjük, a 2026-os nyári fesztivál szezonban nagyon nagyot ment.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Mert nagyon jó zenék mennek nálatok. Reggel nagyon szeretem az Estit, mert jók a poénjai. Napközben meg nagyon jól feldobjátok a hangulatot.
2: Szeretem. Szívem, vidám leszek tőle, jó? Jó zenék mennek.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
3: Rádió 1.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz.